ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Panno reggeli. Panno reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Nos, jó reggelt mindenkinek.
2: Itt is vagyunk Dájnával, és itt van velünk Dávid is. És ott a következő, itt írnak már a korán reggeli hallgatók, Dénes,
1: annyira szeretem, hogy jönnek már, és itt vannak pontosan.
2: Igen, és kezdjétek el, mikrofonon kívül beszéltünk, arra mondta Edina, hogy jaj, milyen szörnyű, holnap sokkal hidegebb lesz, mint ma. És Edina olyan szinten érzékeny az időjárásra, hogy néha kórházba kerül. Komoly?
1: Hát nem, kórházba nem kerültem, hál' Istennek, de infúziót kaptam már, igen.
2: Te infúziót, ilyenkor milyen oldatot kapsz?
1: Hát nem, itt tudom, valami vizes, nem tudom, mit tudom, hogy fogalmam nincs, hát azt sem tudom, hogy hívnak.
2: Szerintem tönkre megy, de hogy, és akkor előre érzed, mint egy sámán, hogy most jön az időjárás változás?
1: Nagyon fáj a fejem, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon durván, hogy ilyen migrénes fejfájásom van, meg hát ez a szédülés, ez a nagyon durva erős szédülés, hány inger, és akkor, de hál' Istennek ilyen súlyosabb történet, ez egyetlen egyszer volt, az tartott 2 napig. Ott több minden volt ott. Időjárás is, meg stressz, meg minden.
2: Stressz? Testet tudsz stresszelni?
1: Igen. Itt akkor kezdtem itt mellette dolgozni, és akkor ki voltam idegileg.
2: Nem, attól nem biztos, hogy ideges vagy. Tudod, szerintem tudom, mi volt az, hogy bizonyos szint alá esett a mélyütőben a kaja.
1: Nem
2: tudtad elviselni.
1: Nem viszel el, most ebbe az irányba még nem vagyok éhes, úgyhogy ilyenkor nem kapok még rá az ízére, tudod? Még ébredezés folyamat van.
2: Nem, azt jelenteti, azt nem látjátok, de én elmondom nektek, hogy Edina, tényleg, Edina kicsit specifikus, de vannak ilyen dolgai. Például az egyik az tényleg az, hogy etetni kell, tehát vagy más, vagy ő magát, de ha nem kapja meg folyamatosan az adagját, akkor értitek, akkor tényleg kezd tikkelni egy idő után, értitek, ez nem játék.
1: Hát,
2: úgyhogy az nagyon komoly.
1: Csak hogy nincs ilyen varázspálcám, tudod, ilyen.
2: De te pálcán. Amúgy te különben, azt láttam, hogy sokszor eszel, de hogy szeretsz is enni?
1: Nagyon. Imádom. Ha elmegyek valahova, imádom a gasztronómiát. Bármit. Nem bármit. Jó, azért mondjuk csótányokat nem ennék meg. De nagyon-nagyon imádok enni.
2: Most láttam különben, vagy hallottam, az egyik reklámban megy nálunk, amúgy visszatérve infúzióra, hogyha valaki szeretne ilyen vitamin bomba infúziót, akkor most ez 3600 dinárért megteheti. Milyen cool, most már ilyet is lehet.
1: Micsoda?
2: Jön az ősz, föl akarom magam, az immunomat, az immunrendszeremet erősíteni. 3,6K, beülök.
1: Ezt nem is hallottam.
2: Nem, 3,6K, beülök.
1: Jézus,
2: felnyomják.
1: Soha nem csinálnék itt, nem bocsánat.
2: Volt különben egy nagy kérdés.
1: Én nem szeretem a tűt, tehát hogy én ettől rettegek, én ettől félek. Nekem ez egy ilyen, nem. Úgyhogy én azért vagyok így, ezt így nem. Tehát, hogy nekem az ilyen vérvételek, az katasztrofa. Folyamat rosszul vagyok.
2: Tényleg feljött egy téma.
1: Na.
2: A mellettem, nem vagyok, hogy kik voltak ott, várjál. Szóval, a mellettem lévő hölgy fújta az orrát. És mondom, hogy tudod, mi kéne neked? Egy mentol kúp. És erre mindenki elkezdett röhögni. Na most, Dávid, azt, amit fel kell nyomni az orrodba, azt nem úgy hívják, hogy mentol kúp?
1: Tessék.
2: Annak mi a neve?
1: Soha nem hallottam.
2: Hát az, amit Viktor állandóan nyomkodja az orrába, vágjátok?
1: Jaj, az nem az, azt tudom.
2: Benyomod,
1: annak, hát annak nincs neve, szerintem.
2: Meg
1: van nekem is, tudom.
2: Hát de basszus, hát mentolos, és úgy néz ki, mint egy kúp. Az nem mentol kúp?
1: Hát azt cseszne be, ha akkor lenne egy kúp.
2: Vagy ez egy mentol rakéta? Vagy mi az?
1: Nem tudom, mi a neve.
2: Hallgatok segítséget, kérem. Hogy hívják ezt?
1: De az a durva különben szerintem, vagy legalábbis ami nekem van ott.
2: Hogy hívják?
1: Nem a márkáról beszélek, mert fogalmam sincs, hogy ki a gyártó, meg a semmi, de hogy szerintem az már nem kapható.
2: Mi? Ilyen mentol kúp? Szerintem, de múltkor valami újságot vettem, és volt benne.
1: Mert én többször kerestem a gyógyszertárba, és azt mondták, hogy ez már nincs.
2: Hát ez az, de hát azért, mert nem tudom, hogy hívják. Látod?
1: De
2: nem,
1: elvittem. Hát mondtam is, még ha is nem, magyarul kellett kommunikálni.
2: Ősidőkből volt egy mentol kúpon?
1: Igen.
2: Azt viszed magaddal mindig?
1: És még hál' Istennek jó is működik, és brutál erős.
2: Ja, hogy még működik is.
1: Persze.
2: Ja, csak félsz, hogy kifogy egy nap.
1: Igen, és hogy nem lesz.
2: Mész
1: a
2: bokra,
1: hogy ilyen kell. Neve?
2: Ez hát most, ez az.
1: Aha.
2: Én mondanám, hogy mentolni kúp. Imádte?
1: Mikor gyerek voltam, már akkor használtam.
2: Persze, sőt. Különben, de tényleg valaki írja már meg. De nem igaz, hogy nem tudja, majd az...
1: Attila biztos tudja.
2: 70 ezer magyar háztartás közül valaki csak tudja, hogy hívják ezt a mentol kúpot. Amúgy különben gyerekkorból az ilyen gyógyuljunk meg, nekem a legbrutálisabb reklám, ami megmaradt, és ezt szerintem sokan használták. Na de most érdekes, mert köztünk van pár év, hogy nálatok ez volt-e. Én azt hiszem, hogy Viknek hívták azt a céget,
1: ja,
2: ami gyártotta ezt, és ez szerintem vagy krém, vagy zselé volt, amit a melkhasra
1: kell. Persze, a Vicvaporub, vagy mi annak a...
2: Na, valami ilyesmi.
1: Az, az is ugye? Ilyen jó mentolos, igen.
2: Volt ilyen? Az persze, is mentolos valami
1: persze,
2: volt.
1: Persze, persze,
2: persze. Azt mondja Attila síró szmájlik, hogy nem tudom, hogy hogy hívják. Lehet, hogy ennek nincs is neve?
1: Azt írta valaki, ért egy hallgató, hogy szép jó reggelt, a gyógyszertárban nekem inhalátornak hívják, de van még, én is szoktam venni a gyerekeknek.
2: Inhalátor?
1: Hát ez...
2: Ilyen durva lenne a neve.
1: Hát biztos, lehet. Hogy a egyről beszélünk?
2: Nem tudom, az inhalátor nagyon sok mindent jelent. Én a,
1: igen, nagy... vannak azok a kicsik, a nagyok.
2: Van az otthoni, van, igen, a, van a nagy igen, profi, igen, van igen, a, igen, hogy igen. Ez a picike
1: ez ilyen, inhalátor. Ilyen, mint az ujjam, ilyen, vagy az ujjak, nem csak hát az enyém nyilván. Hát hány centi lehet ez ilyen? 6, 5, 6 centi, ilyen kicsi?
2: Hát most nem tudom. Mint az ujjad, azért vastagabb attól. De nem tudom, beírom, bár csak ha beírom, hogy mentol, hát. Inhalátor...
1: Tudom, és kim van az asztalomon? Ha tudom, hogy ez lesz a téma, és ezt fogod felhozni, akkor elhozom. A ChatGPT-t kellene megkérdezni.
2: Úgy hívják, hogy Pullmint Nosni inhalátor.
1: Mm. Tényleg inhalátor?
2: Ja, Pullmint az a márka. Aha, akkor ez tényleg Nosni inhalátor.
1: Jézus, Orr inhalátor,
2: így hívják. Hát
1: sose
2: gondoltam volna én is, hogy ezt így kell hívni.
1: Jó lehet, hogy... ég.
2: Lehet, hogy neked is így kell bemenni legközelebb. Dovarda, és tudom, hogy nekem
1: is, ja, tudom, hogy nekem is mindig kenték a mellkasomat, meg itt tarkomnál, amikor nagyon-nagyon-nagyon be volt állva az orrom, meg nagyon náthás voltam, és mindig kente anyu. Tudom.
2: Én nem tudom, hogy engem kentek, de aztán van valami nagyon régi trükk, ezt meg majd az idősebb hallgatók tudják, vagy legalábbis, aki legalább 40 pluszos. Az már idősebb, szörnyű. Most magam alatt vágom a
1: hát
2: fát.
1: Igen.
2: De a lényeg igen. Az, hogy azért, mert hogy különben ő nekik biztos, hogy nekik nem hiszem, hogy csinálták, de hallottak olyan sztorit, hogy van valami módszer, amikor valamit ugyanígy zsírt kenytek a mellkasodra. Valami volt. Azt mondja, a Dávid, hogy ez neki is rémlik.
1: Igen.
2: Meg azt, meg krumpli?
1: A krumpli, jó.
2: Meg
1: amikor lázas,
2: utána.
1: Nem, mikor lázas voltál, amikor ezt nekem is a mama csinálta.
2: Talpadra?
1: Igen, félbevágta a krumplit, rárakta a talpamra, jó hideg volt, rá az oknit, és akkor úgy kellett lennem, hogy lehúzza a lázamat.
2: És ez működött?
1: Nem tudom. Egy kisgyerek voltam, nem emlékszem rá.
2: De olyan hülyeség.
1: De ez megvan, szóval... tudom, mert megvan a fejemben, hogy sírtam, és hogy nem szerettem, mert hideg volt, a nem krumpli. Akartam, kellemetlen érzés volt, de azt, hogy most épp a lázam levitte, arra nem emlékszem. Uh-huh. Valószínűleg nem...
2: Hát jó, van sokkal kisebb trauma, mint hogyha bedobtak volna, a kádba tusoltak volna egy jéghideg vízzel.
1: Azt is csinálták.
2: Komolyan?
1: Persze.
2: Milyen beteges gyerek voltál?
1: Egyébként nem. Szerintem most felnőtt koromra sokkal többször voltam beteg egy évben, mint
2: gyerekként. Hát te bengás vagy.
1: Aha.
2: Benga?
1: Persze.
2: Benga Edina? Hát jó van.
1: De hát nyilván az ilyen úgymond alapbetegségeket, megfázás, láz, ezt nyilván én is elkaptam gyerekként, de hál' Istennek lekapogjam, komolyabb bajom nem volt.
2: Az egyik hallgató írja azt, hogy úgy is nekem van ilyen inhaler, és úgy is hívják, hogy nózi az övét, ami neki van.
1: Szerintem ez az ő becézgetés, hogy nózikám, gyere ide.
2: Használják az emberek, látod? De,
1: de jó! Na hát, most tökre örülök egyébként, hogy kapható. Akkor egyébként én lehet, hogy rossz gyógyszertárban voltam, vagy tényleg nagyon idiótán. De nem idiót, de nem hülyén kértem, mert rávittem, és mutattam, amiket tényleg
2: de most kellett, hogy megszólalj, bírtad volna mutogat, és így mutogatsz rá, hogy ez kell.
1: Nem tudom, tehát, hogy így de jó, most tényleg jó, akkor nem.
2: Na, zsír. Szóval várom ezt, hogy valaki megírja nekünk, hogy mi volt ez a zsírral, be kellett kenni a Melkas című töltet, ez mire volt jó. Mert valami volt biztos.
1: De mennyire jó, hogy ennyi sok minden volt régen.
2: Régen sok minden volt. Régen mesélték ezt a kalapkúrát is, ami szerintem hülyeség. Én kipróbáltam, nekem nem működik, persze lehet, hogy attól másnak igen. Ez valami az a lényege, hogy a... És azért kalapkúra, de van ennek több elnevezése.
1: Mondjuk még nem tudom, hogy mi, de...
2: Forral borozol, amikor rosszul vagy. Ez neked biztos tetszene. Forral borozol addig, amíg nem látsz, és kiraksz az ágy végébe egy kalapot.
1: És mi van?
2: És amikor kezdesz kettőt látni belőle, akkor elég, és akkor menj el aludni. Mert hogy állítok, az a rengeteg sok forral bor, az éjszaka úgy dolgozik benne, hogy kinyom mindent. Mármint így, hogy a betegséget.
1: Hát figyelj, arról hallottam, hogy letuksolsz, megfürdeszt, és betakarózol az ágyba, és hogy kiizzadod a lázt, vagy a betegséget, tehát erről hallottam. De ezt, hogy így áll alkoholt, és így, hát nem feltétlen, ezt ajánlották az orvosok. Meg
2: Atti sőt, azt mondja, Zeci, hátrakötöm a sarkat, ezért az 50 plusz idős. Nem, azt, ami 40 plusz, de még rosszabb, amit kicsozott a számon. De azt mondom, én ezt kipróbáltam. Mert egyszer jó. Mondom, hát ezt ki kell próbálni. Van még egy régi időkből, volt ez a tupperware valamikor. Ez egy ilyen, mit tudom én, ilyen otthoni tároló edények voltak. Járt ez egy nagy termosz. 1,7 liter. Na, én lefőzte 1,7 liter forralt bort.
1: Ez majdnem akkora, mint ez és, nekem ez a...
2: Ja, mint a te aha. Kis tumblered. És a lényeg az, hogy én lefőztem, érted? Hát mondom, áj, de fölmegyek a szobába, érted? Akkor még anyáméknál voltam. Anyuéknál, édesanyáméknál. Ahol az emeleten volt az én gyermeki szobám, ami az utca felé nézett.
1: Köszönjük a tájékoztatást.
2: Na szóval a lényeg az, hogy ebben az idilli környezetben én lefeküdtem az ágyba. Kalapot nem tettem ki, de elkezdtem iszogatni a forralból. Hát a feléig értem körülbelül, addigra már nem is bírtam többet inni, nem is voltam már jó. Kezdett is úgy megfogni, mondom, most komolyan ezt mind meg kéne innom, mondom, ne hülyeskedjünk már. Persze nem volt ChatGPT, hogy megkérdezzem. Bár mondjuk ott volt a érdekes, a család és a rokonság összes női tagja egészségügyben van, úgyhogy igazából őket is megkérdeztem volna, de remélem ezt magamtól kitaláltam. Hát semmi, lefeküdtem valódi, és reggel másnapos voltam ennyi.
1: Hát igen, de...
2: szóval mit tudom én.
1: Közben jön még üzenet, hogy...
2: Nem emlékszem, hogy jó volt.
1: Hogy arra gondolunk, ami kerek piros fémdobozkában van, és vietnámi krémnek hívják. Nem, az is van nekem egyébként, azt nem olyan régen kaptam.
2: Hát jó, az meg a lókenőcs is.
1: De az is nagyon jó. Brutál. Jó, hát én a múltkor van egy... Hát kedves hallgatónk is, meg ismerősöm is, aki már többször ugye volt bent, Szerezlai Szilvia, és ő hozott nekem egy kis szuvenírt, és brutál erős. Jézusom!
2: Most, még nem mondd semmit a hallgatóknak, de figyelj, de tudom, hogy Szilvia az van, hogy Szilvia mindig Vietnám, Tájföld, ilyen helyről hozott neked szuvenírt?
1: Igen, bocsánat, igen. És szerintem egyébként ezt hozta, brutálisan erős volt, konkrétan bekentem nem is tudom, az orrom alatt, vagy nem is tudom, itt mert nagyon csúnyán ki volt száradva az orrom.
2: De mint a helyszín előki, bekejted az orrod alatt.
1: Úgy égett a szemem. Hát ez úristen, hogy szappanna, már mindennel mostam le az arcomat. Annyira durván elkezdett könnyedzeni a szemem, hogy ez a hihetetlen. Nagyon durva volt.
2: Meg volt altódva.
1: Meg. De folyt is az orrom, tehát nem volt már bedugulva, úgyhogy...
2: Jó dolgok ezek. Hú. Ó, valaki egyszer itt a rádióban, vagy valahol meséltek. Anett mesélte nagyon, hogy majd Dávidnak meg nekem hoz valami nagyon spéci mentoros cuccot, amit nem tudom, hozott Marokkóban valami, ezt azóta is várjuk, ugye Dávid?
1: Hívd csak fel, hozza. Hívd fel most, hogy jó reggelt, hol a marokkói cucca?
2: Nem, mi van fel? De tényleg, és akkor most váltom a témát, különben, mert ugrálgattunk itt korán reggel, ez ilyen, hogy csak így kolbászorunk mindenfelé, szóval, hogy tegnap Edinát láttátok volna, meg kellett oldani egy problémán. Mondom, Edina, hívd fel ezt meg ezt. Nem, én nem hívom fel, én csak írok neki. Mondom, Edina, akkor hívd fel azt a másikat, nem jelentkezik. Nem hívom föl. Majd én írok neki. Nem hívtam nézet, én fölhívtam mindenkit. Miért nem mellett felhívni az embereket?
1: Én csak azért, mert tudtam, hogy máskor jön dolgozni, vagy szabadnapos.
2: És
1: én se szeretem, és nem veszem fel a telefont, ha engem valaki szabadnap.
2: Nem veszed fel nem. A telefon? Fú, de tudod, hogy ez nem jó hozzáállás 2026-ban.
1: Az engem nem zavar.
2: Komolyan?
1: Nem.
2: És hát de most tudod,
1: azért, mert én tiszteletbe tartom másnak a szabadnapját, akkor elvárom, hogy az enyémet is tartsák tiszteletbe. Tehát üzenetekre nagyon szívesen válaszolok, nem rögtön, mert nem a telefonomon élek, és a szabadnapos vagyok, akkor igyekszem kikapcsolódni, vagy összpontosítani azokra, akikkel töltöm az időmet.
2: De rég volt nekem
1: ilyen
2: élvényem.
1: De tényleg bármi kérdés van, nagyon szívesen válaszolok, de ne várja el senki azt, hogy itt a telefonomon ülök, és akkor hívnak gyorsan. Tehát nem. Majd. Tehát,
2: szóval igen.
1: Sorrend. Fontossági sorrend.
2: Bár mondjuk az Edira is itt játssza az eszét, de különben amúgy...
1: Nem,
2: mondjuk...
1: tényleg.
2: De azért...
1: ez nálam ez így van.
2: Hát én hányszor... de tényleg én is üzenetbe értelek.
1: Hát üzenetet, nem hívogatjuk egymást. Hát...
2: Hova gondolsz? Hova gondolsz?
1: Na, ugye.
2: Őszintén megmondom, én ezt a világot elfelejtettem. Jó, ez az én döntésem.
1: Hát jó, mert neked két munkahelyed van, és neked nem lehet ilyet megengedni.
2: Nekem sok. Én mindenfelé vagyok különben. Terapot ezen rögtünk, mentem a helyre. És ott a portás mondja, hogy Zeci, szemad, mi újság erre, arra, de ezzel meg ezzel jöttél, mondom, nem, ma nem azzal a, nem azt a céget képvisel. Azt mondja, azt nem lehet már követni, hogy te mindenhol vagy. Hát mondom, ez az, de mondom, hogy téged is látlak sok helyen, azt mondja, hát, igen, se lehet követni. Hát mondom, van, aki így él, hát nem vagyok én egyedül ezzel, rengetegen vagyunk. Na mindegy, szóval igen, de lehet, hogy ez az egészségesebb, amit te. Ez ilyen külföldi hoz, ez ilyen, mint hogyha ilyen, Németországban élnél, vagy Svédországban, ott szerintem ott lehet ilyet csinálni.
1: Vannak olyanok egyébként, hogyha figyelj, szerintem egyébként nem mindent lehet csinálni, csak ezt magadba kell eldönteni, hogy most ki mennyire ugrasztható, meg hogy egyáltalán, bár egyébként amúgy elérhető vagyok, csak mondom, a szabad napomon van egy ilyen határ meghúzás, hogy azért, na, tudjuk, hogy jobbra vagy balra.
2: Már valahol igazad van, mert hogyha meg mindig fölveszed, mi itt most mit történik, maximum valaki
1: Ha nem tudom, nagyon durva és sürgős, akkor ezt 55-ször fel fognak hívni, és akkor tudom, hogy akkor tényleg élet-halál kérdése.
2: Bár azért van egy érdekes dolog azért van ebbe az egészben, még az üzenetekbe is, meg a telefonhívásokba. Ezt beszéltem mással is. Nem tudom, hogy te jártál-e úgy, de van olyan, hogy írnak neked üzenetet, vagy hívnak, de te mondjuk nem veszed fel. Nekem tipikusan edzésen például berakom abba a töltődobozba a telefont, vagy valami. És akkor edzés után mondjuk elmúlt egy óra, vagy 45 perc, vagy valami, és visszajelentkedek, vagy visszahívom, hogy mi történt. Nagy volt a baj, de megoldottuk. Úgyhogy néha nem kell felvenni.
1: Én azt nagyon utálom, és nem tudom, hogy ki hogy van velem.
2: Mivel?
1: Ha hívok valakit, és nem veszi fel a telefont, és hogy így nem az van, hogy akkor visszahív, tudod? Tehát, hogy
2: Lehet, hogy hívom
1: kétszer. Nem zaklatásként, meg nyilván nem az van, hogy egy percre ráhívom. Persze.
2: De várjál, kiket hívsz, olyanokat, akit ismersz, vagy akiket nem? Ez fontos kérdés. Interjú alanyokra gondolsz
1: mindegy,
2: most.
1: Tök mindegy.
2: Hát de idegen ember nem is tudja a számot. Lehet azt hiszem, hogy valami ügynök vagy.
1: Például, ha engem hív egy ismeretlen szám, akkor én utána visszahívom.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: De csak
1: igen,
2: ha szerbiai.
1: Nyilván, persze, hát alapon nincs olyan számlám, hogy én külföldre telefonálgassak, de hogy sose tudni, mert nem mindenkinek a száma van elmentve, a kollégák is például egyébként. És lehet, hogy valaki olyan hív...
2: Nem mentetted el a kollégák számát? De az enyém megvan?
1: Szerintem igen. Tegyünk egy próbát.
2: Megnézem, hogy nekem Edina megvan.
1: Na, ott van!
2: Edina!
1: Tegnap reggeli Edina tervet se kaptam, tehát hogy így...
2: Kettő számom van tőled! Miért?
1: Mi? Bárcsán? Soha nem volt kettő számom.
2: Csak az egyik az ilyen, a másik...
1: Szerintem az nem én vagyok, ott félresúzott az információ. Soha nem volt két számom.
2: Kettő számom van tőle.
1: Soha. Az nem én vagyok. Na, barátom. Tényleg soha nem volt kettő számom.
2: Ja, a másik az egy másik egyre. Igazad van.
1: Azért.
2: Bocsánat. Csak egyet mondok el, 06 a vége a tiédnek, az a jó.
1: Na. Ja, de.
2: Ugye? Jó, igen. Akkor megvan. Jó van, akkor megvan.
1: Írd úgy be, hogy kedvenc Edina, és tudni
2: fogod. Elvedd csak fel a telefonod, mindjárt fel, megnézzük, hogy megvan az én száma, Edina.
1: Izgulok, várjál. Hogy vagy beírva?
2: Mutasd. jó van. Oké.
1: Zeci pannon.
2: Jó, mondjuk, hogy többet vártam volna, de jó van. Az halál, hogy különben egyszer forgattunk egy olyat, ahol... egy ilyen trending videó volt, ezt magunknak csináltuk, és lényeg az volt, hogy tudod már, hogy az operatőr így fáradt a nap végére, és lefekszik aludni. De hogy megcsörren a telefon, és kiírja, hogy kedvenc ügyfél. És hogy most nem megcsörren, hanem üzenetet kap a kedvenc ügyféltől, hogy figyú, nem tudom, hogy valami nagyon sürgős munka lenne, nem tudom, hogy kérlek, vagy rögtön fizetek valami ilyesmi. És akkor látod, hogy emez meg csak a kamerával, hogy azt csak látod, hogy az off-rolling bekapcsolja orra a kamerát. Volt egy ilyen trendi. De most ehhez fel kell venni a telefont, ugye az, hogy jön egy üzenet rajta, hogy kedvenc ügyfél. És gondolkoztunk, hogy hát jó, mondom a Krisznek, mondom, figyelj, írd át az én nevemet a telefonodba kedvenc ügyfélre. Mondom, én felhívlak, és akkor rájöttünk, hogy ez nem jó. Nem ennyire egyszerű, mert hogy az iPhone-ok már kötik a képet is, mikor csörög a telefon, akkor a kép is. Azt mondta, teljesen át kellett állítani, hogy csak azt írja ki, hogy kedvenc ügyfél. És most elmondhatom másfél év, és valamelyiket vettem észre, hogy ő azt úgy felejtett. A képet is, mikor csörög a telefon, akkor a kép is. Azt mondta, teljesen át kellett állítani, hogy csak azt írja ki, hogy kedvenc ügyfél. És most elmondhatom másfél év, és valamelyiket vettem észre, hogy ő azt úgy felejtette. Azt mondja, én megszoktam, azóta te vagy a kedvenc ügyfél. Azt mondja, a tévében.

0: ilyen név a telefonkövös, ez nem, az abban, hogy még így csató, hogy mi.
1: Nézem én is.
0: Antun Automata Biztosíték.
1: Pojba szerintem az nében. Biztosító akart lenni, nem?
0: Nem tudom. El nem tudom képzelni.
1: Hát az elejében mindenkinek adtam ilyen, nem becenelveket, hanem ilyen mindenket az egyszi pannon. Tehát, hogy így tudjam, igen, hogy hova kapcsolódik az a bizonyos személy. Volt, hogy sokszor beírtam a teljes nevét. Olyan is volt, hogy beírtam valakinek a számát, és nagyon nem az volt, hogy a nevét pontosabban egy számhoz, és nagyon nem az volt. Mert ugye azt csinálom, hogy a hívás listámba mentem el, vagy onnan mentem el nyilván, és hát véletlen félre neveztem egy szemét, és akkor én hívtam máskor is, és akkor hát mondjuk ki vagyok, mi vagyok, mit szeretnék, és akkor húha, hát ő ebben a témában nem járt. Hogy? Hát mondom, nem tudom, hogy 2-3 hónapját nem beszéltünk. Húha, hát oké, beszéltünk, de hogy biztos, hogy nem abban a témában.
0: Ugye?
1: Hogy mondom? Hát mert ő, mit tudom, ő épp tanítónő volt. Húha, hát mondom, akkor itt valami nagyon félrecsúszott. Gyorsan neveztem át a hívást, hogy mondom, húha, akkor itt...
0: Most ez mi lehet? Azt mondja, Boros Gyula, Hungary, május 12 óra. Fogalmaz.
1: Így van, beírva.
0: Ilyenek vannak nekem időnként. Ja, most azokat nyilván, ami...
1: Nem tudom nekem, milyen hülye neveim.
0: Van ilyenek, Violetta, Viki, Cicakaja. Ez biztos valami ilyen, biztos valami jó áron.
1: Jó, én ezeket nem fogom túlszárnyalni, mert nekem tényleg ilyen hülye.
0: Koti Fashion nadrág. Az mi lehet?
1: És ezek így be vannak
0: Koti hírva. Fashion nadrág. Tele vagyok ilyenekkel. Csak az a baj, hogy Ferét már nem tudom, hogy micsoda. Ezt nem
1: hívjuk
0: tudom.
1: Hívjuk fel, kérdezzük meg, hogy honnan ismerjük egymást.
0: Teo Francia. Az mi lehet? Én neked át kéne nézni hát, a telefon. Várjál nekem, nem úgy. Te mindig ilyenre gondolsz.
1: Én? De... Hát te nevezel el ilyen neveket.
0: Te szörnyű, Edina különben szörnyű, tényleg. Miket no, írkál nekem különben, hogy tudnátok.
1: De kíváncsiak vagyunk.
0: Szörnyű. Szörnyű. Mire vagy kíváncsi?
1: Hát, hogy a hallgatók, hogy nálatok ez hogy működik? Elnevezitek, hogy Pistafa telepes vagy? Vagy hogy nevezitek el? Koncentrát Béla vagy? Vagy nem tudom.
0: De van nekem ilyen is meg, nem is tudtam, hogy megvan az ilyen.
1: Mi?
0: Vagy nekem megvan a fogyasztóvédelem direkt telefonszáma. Né, de nem is tudtam. Ó, hát ezek után a boltban tudod, mit csinálok. Megmondom, nem csináltuk úgy, hogy kell hívom a fogyasztóvédelmet.
1: Hogyha?
0: Trüzsisna inspekcia? Brate boy.
1: Jaj,
0: és így van. De van még egy érdekes dolog különben, ez az ilyen játék, csak ez egy nehéz játék. Mm. Ezt láttam külföldről, hogy megállítanak, és megkérdezik, hogy melyik a legismertebb telefonszáma könyvtáradban. És ha felhívod, felveszi-e. De hát mondjuk ez így nehéz, mert nálunk itt Szerbiában, itt most ki az ismert. Ugye nálunk főleg politikusok vannak, akik ismertek.
1: Ja, hogy meg, úgy ismer, azt hiszem, hogy én, akit sűrűn hívok. Tehát...
0: Nem, az nem azt jelenti, hogy ismert valaki, az azt jelenti, hogy sokan ismerik.
1: Ő
0: nem
1: várja,
0: az, hogy...
1: ki az, most gondolkodok, hogy ja, hát fogalmam sincs, hogy kit mentegetek már el.
0: Ugye? Mindenkit elmentegettél.
1: Ismert. Hát, bár őszintén szerintem nekem ilyen számom nincs, megmondom az őszintét. Tehát aki olyan ismert, és akkor hú, nem tudom, mert...
0: Brad Pitt vagy ilyenval nem szoktatok beszélgetni.
1: Hát ez nem szerbiai.
0: Ja, hát igen.
1: Na, ott van.
0: Na, szóval, ilyen.
1: Te vagy. Na, ott van.
0: Na, ott van. Egy. Én felvenném, hogyha hívnál. Valószínű. Bárkülönben az is gondolkoztam, ezek a legjobbak, ezek az utcán, mikor így elkapnak. Mert a semmiből jön a kérdés, nem vagy rá felkészülve. Uh-huh. Emlékszem, hogy a legnagyobb migráns cirkusz között akkor oda mentek az emberekhez, és mondták, hogy mit szólnátok ahhoz, ha bevezetnék az, hogy arab számokat használjunk. Mindenki.
1: Tényleg volt ilyen, igen. Itt nálunk?
0: Szerintem Magyarországon.
1: Ja.
0: Mondták, hogy felháborító. Ezt nem lehet. Ezt nem szabad beengedni. Csak is a kapcsolat, hogy amúgy már 1000 éve, vagy nem tudom mióta, arab számokat használunk. De igen, fura, mert hogy hat rád az a mindennapi
1: hát igen,
0: dömping,
1: tehát, hogy hol vagy,
0: a migráns cuccból, téged megállítanak az utcán, és azt mondják, hogy arab számokat akarnak használni, és te nem is tudod végig gondolni, és elkezded ugye rögtön szidni a rendszert. Aztán nagyon sokféle van, most az is gondolkoztam, hogy van egy olyan, megállítottak egy fickót, hogy mennyire volt megjátszva, nem tudom, de ha meg van játszva, akkor is jó. Megállítottak egy kis fickót, és azt mondták, hogy kapsz $500, de az a lényeg, hogy válasz ki egy telefonszámot a könyvtáradból, az hív fel, és ha felveszi, megkapod a pénzt, ha nem veszi, akkor nem. És gondolkozz, hogy basszus, a rohadt életben tényleg kit kérem felhívnom, aki biztos felveszi.
1: Hm.
0: És nem tudom, tényleg, hogy mert azért ez így nehéz. Mert mondom, hogy anyám, az nem veszi fel, nincs nála a telefon sose. Apám, talán, ha éppen nem fúr valami.

0: mindig valami dolgozik. Akkor nem tudom, én mondom.
1: Én tudnék,
0: nem
1: szerintem.
0: Nem tudom, szóval én azért nekem nehéz. Igen. Nekem de akkor is, hogyha 500 mondjuk euró lenne a tét.
1: Igen, igen.
0: A fickó felhívta a rendőrséget. Zseniális.
1: Jó, egyébként. Jó, egyébként tényleg ilyen.
0: Zseniális.
1: Igen.
0: Látod, hogy neked sem teszed?
1: Egyébként nem.
0: De ott az utcán mindjárt... elkapnak, nem jut
1: ilyen eszembe. Igen, ez mindjárt rögtön mind gondolkodom, hát megold... a családtag, igen. Vagy
0: igen.
1: Mit tudom én.
0: Igen, igen, igen.
1: Férj, feleség, szerető, nem tudom, micsoda.
0: Szerető. Akkor... Látjátok, mindig ezt csinálja.
1: Mi van Edina már? Ilyen.
0: Na igen, és akkor mi? De hogy neked sem jutna eszedbe.
1: Hát ne, egyébként hát ez nem.
0: A szeretőd, mint a rendőrség. Mint szeretőm.
1: Nem vagyok ilyen miatt lapokkal játszom.
0: Úgy, ahogy. Szóval, a rendőrség, tűzoltó.
1: De ez nagyon durva, tényleg.
0: De mondok még egy durvábbat. Nem tudjuk többet a... Nem tudjuk ezeket a gyors hívószámokat többet. Múltkor épp azon gondolkoztam, hogy be kéne írni a telefonkőbe, mert egyszer mondjuk baj volt.
1: Nekem be van írva.
0: Be van írva?
1: Be,
0: de fejből
1: be,
0: nem tudod, ne nézd meg, de fejből nem tudod elmondani, te se.
1: Azt tudom, hogy 112, de ez Magyarország. 194... várjál,
0: hát.
1: 2-3-4.
0: Szerintem 192 a rendőrség. Majdnem, hogy ez az egyetlen, amiben biztos vagyok, és semmi
1: azt
0: más mondom, nem
1: azt beszéljük, hogy nem tudjuk, hogy melyik.
0: Nem
1: melyik.
0: Tudjuk. Melyik te de tudod, Dávid?
1: Én pont te ezért tudod? Írtam be. Dávid,
0: mondd a fülemre. Mondd.
1: Várjál.
0: 190. Ja.
1: Várjunk.
0: Várjál, most mondja.
1: Ez mire meg...
0: Azt mondja, Dávid, 194 a mentő.
1: Igen,
0: tudja,
1: megvan, be van írva.
0: 192, azt jól mondtam, az a rendőrség, és akkor 193 a tűzoltók.
1: Be vagy. Rendőrök, az 92, igen, meg mi van még tűzoltó, ugye?
0: 193.
1: Várjunk. Az is be van írva. Tényleg. Látom? Egyébként ezt próbáltam bemagolni, de nem tudom.
0: Nem lehet valamiért.
1: Ezért pont ezért mentettem el.
0: Igen, és jó tetted, mert ez ugyanolyan nehéz, mint különben. Én nem tudom, hogy nekünk ezt egyszer magyarázza el majd valaki, hogy miért annyira nehéz, amikor tanulsz megegyezni ezeket a dolgokat, mint például, hogy észak, dél, nyugat,
1: ugye?
0: Kelet,
1: aha.
0: És a balra, jobbra.
1: Igen.
0: Tehát ez, és akkor megtanulod mondjuk magyarul. Én különben az észak, dél, nyugat, keletet, az csak úgy, vagy kelet, nyugatot, az csak úgy tanultam meg, hogy vizualizáltam magam előtt egy térképet, ahol ez be volt rajzolva. Én ezt másképp a mai napig
1: én az
0: nem
1: autópályát
0: tudom.
1: Mindig azon gondolkodok, amikor megyünk az autópályán, és akkor ezek a lyuk, szever, mit tudom, és gondolkodok, hogy melyik leágazás, hol megyünk le, és akkor melyikhez jutok ki, és akkor így kötöm össze, hogy akkor hol is vagyunk, melyik az észak, dél, kelet, nyugat.
0: És azt kell, hogy mondjam, hogy és amikor magyarul már tudod, szerbül úgy, ahogy megtanultam ezt a Levo Desznot, kizárólag úgy, hogy gondolkoznom kell rajta, és tudom, hogy a taxi mindig kérdezte, hogy Levo, és akkor mondom, da, ez mind nálam az utolsó utca, amikor kanyarodott, csak így tudom viszonyítani sehogy más, hogy szerbül nem tudom megegyezni az észak-dél-kelet-nyugatot.
1: Nekem abszolút. Ez az autópályás sztori, ez a szerbhez köthető. Tehát így jegyeztem meg, hogy akkor melyik értem, a lyuk, melyik a
0: na jó, de várj, szever. De mi a logikát halljam, mert hogy...
1: Hát mert ugye van például három leágazás Szabadka felé.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: Ugye van a
0: de mindegyiket jobbra csinálod.
1: Ja, de nem úgy értem, hanem hogy úgy tanultam meg, hogy melyik a szever, az melyik. Tehát az ugye, hogy melyik leágazás, és akkor hogy melyik, hogy az északi, keleti, déli, nyugati ugye nincs.
0: Aha, hát rajta
1: mert ugye így
0: segítene.
1: Írja az autópályán is, és akkor így tanultam meg, hogy melyik az észak, kelet, meg a dél. Nem és hogy hova jutok ki, és akkor
0: de csak akkor, de biztos, hogy visszanyítani kell. Angolul aztán megint. Az egyik ismerősöm mondja, hogy mindig gondolj arra, hogy a bal az mindig el. Léva. Left. Mondom, jó, de magyarra meg bal. Hát, magyar, te figyeld. Mondom, jó, oké. Mondom, jó, mindig. A angolul pedig úgy próbáltam, hogy van a Wild Wild West, a vad nyugat.
1: Igen.
0: A Wild West, ugye? Csak van az a film a Wild Wild West. A Wild West, vad nyugat, akkor legalább tudom, hogy nyugat az megvan. Meg az East, az az észak.
1: Igen.
0: És akkor abból aztán kikövetkezhetem a többit. De csak így, szóval nekem ez nem megy most se.
1: Írt közben Gábor, hogy miért a telefonbe gyárkodtok. Egyébként én ezt csináltam.
0: Én abban rossz vagyok. Te jó vagy?
1: Én csináltam kisgyereket nagy gyerekként. Barátnőmmel, legjobb gyerekkori barátnőmmel szomszédom volt, és az apukája egy biztosító cégnél dolgozott, és akkor volt neki egy fekete bőröndje, és az tele volt névjegykártyákkal.
0: Várjál, kérdezik, East az éjszak? Most ha azt mondja, hogy az East az nem éjszak, akkor az egész logikám rossz. Be kell írnom.
1: Közben én mesélem. És volt neki egy bőröntáskája, és tele volt ilyen névjegyekkel, hát mondom, kuncsaftok, meg mit tudom én.
0: Á, elloptad!
1: És akkor mi, nem, hát a barátnőm, már mondom, ott az ő apukája volt, ugye, és akkor mindig felmentünk az emeletre a szobába, és akkor mi elkezdtük a kis vezetékes telefonon.
0: Várjál, pillanat, bocsánat, ezt nehogy elfelejtsd. East az kelet, bakker. Akkor nekem ez tök rossz.
1: Na.
0: Á, de tudod, mihez tudom akkor ezek után visszanyitani? Várjál, van a North Cup. Az tényleg az Európa északi csúcske. Hát a North az észak. Látod? Ne, ez rohadt. Kész. Nekem nagyon nehéz.
1: Úgyhogy mi telefonbetyárkodtunk, és hívogattuk azokat az ügyfeleket. Aha. És akkor aztán egyszer az apukája följött, és azt soha nem felejtettük el. Hát nagyon ki voltak, azért képzelt. Hát,
0: levette a szíját, és azt mondta, hogy...
1: Nem, dehogy érted, tehát hívtuk az ügyfeleit, és akkor eladtuk, nem tudom, adtunk neki csigákat el, meg mit tudom én, tehát ilyen nagyon durván toltuk.
0: De mi az, hogy eladtatok csigát?
1: Hát fölhívsz valakit, és akkor telefonbetyárkodtunk.
0: Ja, hogy ő
1: nyert, és akkor nem tudom, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert nem tudom hány ezer dinárt nyert, meg ilyen, adja meg a számát, de hogy nyilván tehát nevettük meg, de azért nem kértünk el azért adatokat, meg hát igazából nem is jegyzeteltünk semmit, csak poingotunk, gyerekek voltunk. Volt ilyen
0: komoly,
1: időszak.
0: Komoly.
1: Volt.
0: Azt mondom, hogy Magyarországon ebben zseniális volt a Villám Géza valamikor, de azt nem lehet, leutánozni. De hát, hogy ő nagyon jó volt. Ez szerintem a mai napig úgy meg lehet találni az ő anyagait a YouTube-on, így hangba. Volt pár nagyon legenda, nekem a Club Jesus a kedvencem, amikor egy papot hívott fel, és meggyőzte, hogy amúgy, hogy ő azon gondolkodott, hogy amúgy csak hétvégén van mise, nem? Hogy így hétköznapra kibérelni a templomot, mert hogy azért ne álljon már üresbe.
1: Jézusom.
0: Csinálni ilyen partikat este.
1: Ez komoly. Az
0: a neve Club Jesus. Hát persze, ez a telefonbetyárkodásnak a sztoria. És akkor mindig kitalált valamit. Én ezt a Club Jesus-t jeleztem meg nagyon.
1: Azt nem hallottam.
0: Volt egy csomó. De is volt a Villám Gézát?
1: Nem.
0: Hát azért mondom, meglepődtem, hogy túl fiatal vagy te. Sok minden, ez túl fiatal vagy te még edére. Villám Gézához is, de hát jó, már ez van. És írja valaki, hogy szót, az pedig a dél. Ja, na hát ez van.
1: Még csak 6 óra 32 perc.
0: Ez van. Igen, hát ez a fizetés nem csak úgy jelenti, ez ki kell bírni. Ki kell bírni. 6 óra 31 perc van a zenéjük egyet, mielőtt Edina összeroppan, szükség van egy kis kávéra szerintem.
1: Az, hogy már megittam, csak mellettet hoznom kellett volna még egy ilyen öblösse.
0: Hozta 1,7 liter mit magaddal?
1: Víz.
0: Víz? Te még nem kezdtél el macsázni? Ma majd beszélünk.
1: De,
0: róla.
1: Macsázok.
0: Tényleg?
1: Aha. Bocsánat, nem sűrűn, havonta egyszer, hogyha betérek egy kávézóba, vagy pontosabban nem is ülök be, hanem csak elvitelre kérek.
0: De pont azért tettem be ezt a témát, mert téged, van ha ilyen nézlek, témánk? Igen.
1: Tényleg?
0: Téged, ha de nézlek, akkor egyértelműen látszik rajtad, hogy te hajlamos vagy a macsa.
1: Te ilyen espresszós, fordulás. Ilyen double espresszós vagy, tudom, hogy lehet.
0: Simple espresszó.
1: Hát vagy mindegy.
0: Espresso és ristretto. 6 óra 32 perc.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: Eszembe jutott a falu végén kurt a kocsma.
3: Ez miről? A pólódról jutott eszedbe, vagy mi?
2: A reklám dzsingliről, Karaskó Zoltán tollából.
3: Mutatja nekem ezért, hogy mibe jött ma. Azt jelenti, hogy a Spritz Girl. Hát mondom, jó.
2: Ezt egyébként még akkor vettem, amikor mentem Olaszországba előtte, igen? De végül nem vittem el.
3: Jó, de különben Spritz, mint Aperol, szóval ne gondoljatok rosszra. Sok mindenre
2: egyébként gondolni. Szerintem senki nem gondolt volna rosszra, csak te.
3: Hát én mindig. Na de, ha már ruha, na? Akkor van itt egy érdekes dolog, amit te biztos sokkal jobban vágsz, mert ebbe el vagyok veszve mindig. Szóval, hogy... Várjál, hova jött egy üzenet?
2: A Viberre, csak én megnéztem. Aha. Attila írt nekünk.
3: Jézusom, mekkorát írt? Na, ezt majd elolvasom külön. Nekem a tanácsokat, hogy hogyan jegyezzem meg ezt az észak-kelet meg nyugatot. Szóval, visszatérve, kabátoknak a mosásáról van szó, és ez azért fontos, mert ez bennem is egy őrült zavar. Nagyon sokféle kabátja van az embernek, és akkor ugye melyiket hogyan kéne megtisztítani. Ugye van a szövet kabát, az egy külön kérdés. Aha. Most itt vannak rá különben a praktikák, hogy ezt így, meg úgy, meg amúgy, de az az én igazi kérdésem hozzá, mert neked biztos van tapasztalatod, hogy amúgy különben az ilyen szövet kabát, meg a komolyabb kabát, meg zakó, meg mi, ezt nem az van, hogy elviszük a tisztítóba, azt majd ő megoldja? Azzal valaki otthon szórakozik?
2: Én nem mostam még soha szövet kabátot.
3: Mert az...
2: Volt.
3: Én nem is merném.
2: Volt, de én nem mostam. Most azon gondolkodok, hogy azt hiszem, hogy átpasszoltam anyunak.
3: Ja, és akkor megoldott?
2: Igen, mert ugye...
3: Szüleik jobban tudják ezeket a dolgokat, az biztos.
2: Igen. Én úgy emlékszem, hogy nem. Téli kabátot most sott ő megint csak, de azért, mert otthon van szárítógép, és akkor, amikor ugye télen már nem fér minden a radiátorra, igen, vagy a szárítóra, akkor berakta a szárítógépbe, és ott könnyebben megszáradt nekem a lakásból, hogy itt nincs szárítógép.
3: Aha.
2: És akkor egyszerűbb otthon megszárítani.
3: Csupán, az is milyen rohadt veszélyes az a szárítógép, különben tényleg, hogy ilyen valami gyapjú anyag, vagy valami
2: hát,
3: van benne.
2: Igen,
3: wow.
2: Voltak már bakik ott is.
3: Persze,
2: úgyhogy, de hát nyilván ilyen, mi ez, ez a tavaszi kabát, ez a bőrkabátok, hogy nevezzük.
3: Na.
2: Én azt nem mostam.
3: Hát jó, az nyilván.
2: Tehát, hogy ilyeneket én nem mosok. Uh-huh. De mondom például ilyen vastag téli kabátot, azt mostunk már.
3: Nézd, most itt azt írja például a cikkben, hogy a valódi bőrt, ha már azt említettem, uh-huh, vagy a szőrmét, illetve erős merevítéseket tartalmazó darabokat, azokat inkább nem mossuk, hanem óvatosan foltisztítsuk, vagy gőzöljük. Uh-huh. És főleg van ez, hogy van ugye divat most nem tudom kinek van ilyen, de vannak ezek a vintage kabátok, ez nagyon sokszor úgy néz ki, vagy tényleg régi. Különösen fontos átnézni a varázsokat, az ög állapotát, uh-huh, hogy nehogy még jobb azt csesszük, majd annak az a lényege, hogy régi legyen. Én azt mondom, hogy a Matthew McConaughey-nek van egy bőrkabátja, amit így időnként így cikkbe hoznak úgy, hogy az elmúlt 20 évből mutatják, hogy hogyan kopott a kabát.
2: Jé.
3: És most már annyira kopott, most már annyira cool, közben ez divat lett, ez az ilyen vintage kabát, hogy ez a kabát még mindig jó, de hát nagyon van kopva, és így kapott egy újfajta menőséget az egész. Apró, jó. Azt írják, hogy jó házi szappannal kell mosni. Na, lehet. Ez is egy olyan teljesen idegen, az új generáció számára ez a házi szappan, ez teljesen idegen. Ez én nekem is olyan, hogy én láttam, hogy ez létezik, uh-huh, fogtam már a kezembe, életemben
2: nekünk
3: nem használtam.
2: Van is, vagy legalábbis volt otthon, ilyen nagy, ilyen hatalmas nagy, és akkor abból törtek, uh-huh, le, úgyhogy nálunk ezt használták. Szerintem még használja is anyu, egyébként.
3: Bocsánat, Anettit. Hát Anett, ezt így tudom én is, azt mondja, nem kell semmi praktikát, elviszel a tisztítóba, csá, én odaviszem a szövetet, viszlát.
2: Egyébként azt hiszem különben, hogy legutóbb már anyu is a szövetkabátokat odavitte.
3: Na bocsánat, közben itt ugrálunk a témába ez a... Szóval azt mondtad, hogy nektek van az a hatalmas nagy szappan?
2: Uh-huh. Igen. És akkor azt használta. Hát most per pillanat nem tudom, hogy még van-e belőle otthon. Erről ez nem volt téma az elmúlt hónapokban vagy években.
3: Anyu, van szappanod?
2: Igen.
3: Mi a helyzet?
2: De igazából már itt is drogériákba kaphatóak az ilyen-olyan szappanok, amik egyébként jók.
3: Mosásra.
2: Mert igen, én is használom. Ilyen makacsabb foltra nevezzük így.
3: Wow.
2: Mégpedig olyanra is, ami a fehér ruhán keletkezik, és kihozza.
3: Előfordul.
2: Én nagyon sokszor, nagyon durván, tehát én nincs olyan, főleg, hogyha most itt van fehérben vagyok, hogy ne egyem le magamat. Tehát, hogy ez nálam ez ilyen mindennapi történet. És vagy lecsapom, vagy bármi történik, és akkor mindjárt tudom, hogy hova kell nyúlni, szépen ki, meg átmosom vele, és kiszedi a foltot.
3: Erre eszembe jut az, amikor tudod, otthon a feleség eszik. Leszi magát, felnéz, mondja a férjének. Nézd, drágám, lehettem magam. Á, nem így megy, mindegy. Á, tudom, hogy... Á, nézd meg! Azt mondja, úgy nézek ki, mint egy disznó. Hát igen, és még le is etted magad. Há, így megy. Így megy a pici. Kicsit kemény, tudom, de mindig. Lényegtelen. Na szóval, visszatérve kabátok. Na. Kabátok. És akkor az van, hogy van nekem egy, amit először, élet, ez nagyon régi kabát, évekig állt a szekrényben. Ugyanis amikor legelőször, az nem tudom hány éve lehetett, 15-6, fogalm sincs. Divatba jött ez, hogy amúgy lehet Angliából rendelni cuccokat, ruhákat. Akkor így rá voltunk kattam, vagy ültünk a társaság, és így mondtuk, hogy rendelünk egyet. Tehát egy csomagot, mindenki rendel valamit, és akkor tudod, megjön, és meglátjuk, hogy ez működik-e. Nem tudtuk elképzelni akkor még, hogy hogy néz ki ez, hogy tudod, meghatározd a méretet, és akkor az jó lesz-e, vagy nem, vagy stb. És akkor a lényeg az, hogy mindenki rendelt valamit, én egy kabátot rendeltem, és ez megjött, tehát ez hófehér téli kabát. Hát most ez megjött, tényleg jó volt, de hát mondom, oké, most mégis picsák egy hófehér téli kabáta, és ez nekem legalább 10 évig állt a szekrém. Azt most elkezdtem használni, de amit elkezdett használni, ez rögtön koszos lesz. Rögtön.
2: Igen.
3: És kezdtem agyutom, mondom, ezzel mit kell csinálni? Azt mondja, figyelj, ez olyan anyag, ezt ki lehet mosni a mosógépbe. Mondom, zsír. És akkor azt lehet. Ugye ezeket az ilyen sportosabb valami kabátokat, ami szerintem lehet, hogy műanyag, vagy én nem tudom, miből van.
2: Susis,
3: igen, tudod, ja. De nem, gondolom, hogy megint most, hogyha tollkabát lenne, az megint baj lenne, az megint nyilván nem szabad mosni. Úgyhogy a kabát, mondom, az specifikus kérdés, de van még egy specifikus kérdés, ez tök érdekes, ez pedig a motoros kabátok.
2: Na, abban nem vagyok.
3: Na, ezt nekem sokan kérdezték, hogy te az hogy tisztítod, mert elméletileg egyikük se tudja igazából, de hogy van
2: lehet
3: hozzá.
2: Fordítani, nem?
3: De nem az a baj vele, hanem tudod, hogy lehet venni direkt kabát tisztító sprayt.
2: Igen.
3: És ez úgy néz ki, hogy úgy néz ki, mint egy nagy flakon, mint a nőknek a hajlak. Na. Egy ilyen nagy. De a végén pedig kétféle vastagságú gumi, mint a kefe olyan van. És ez azért van kitalálva, hogy elméletileg te azt ugye lecsavarod ennek az egésznek a tetejéről. Ez az egész egy olyan, igazából inkább egy habez, tehát így ráfújod a kabátra, ilyen habos lesz.
2: Jó.
3: És ezzel a kefével elkezded súrolni, súrolod, súrolod, súrolod. Én ezzel súroltam, nekem ezzel nem nagyon jött le, őszintén. Mert van egy ilyen krémszínű motoros kabátom, és megint csak agyudnak mondtam, ez így nem működik, mondom, mit kell ezzel csinálni, mert ugye amikor az emberi elakad, akkor mit csinál? Lehet, hogy a mai modern ember megkérdezi, hogy ChatGPT-t, én még anyámat szoktam megkérdezni, mert anya mindent tud. Ilyenben biztos.
2: Igen.
3: És akkor mondta, hogy figyelj, kiveszed az összes protektort, ami benne van, azt nem mossuk, de ugye ezt ő meg kimossa ilyen alacsony hőfokon, vagy valami ilyesmi. És működött. És nekem a többiek kérdezik, hogy amúgy merted? Nem veszik el akkor az a vízlepergető valamiról? Mondom, mit tudom én? Vettem külön esőfelszerelést, azt akarom, fő, nem tudom, de a kabátjai relatív tiszták azóta. Szóval nekem a motoros kabátok ki vannak mocsva a mosógépben.
2: Jött még ötlet, igen, csak nem akartam mondani, hogy melyik drogériában van marha epeszappan. Igen.
3: És ez működik?
2: Igen.
3: És te ilyenről tudsz?
2: Igen, persze.
3: A marha epeszappanról.
2: Van is otthon.
3: Ha-ha-ha!
2: Igen.
3: Pont
2: igen,
3: ezt aztán
2: a hallgatói adt szoktam én is vásárolni.
3: Marha, epeszappal, Jesus Christ.
2: Igen.
3: Jó. Igen, aztán itt írják különben ilyen, hogy gyapjúhoz és kényesebb anyagokhoz kímélő mosószer, pamut és műszálas darabokhoz általános mosószert használjuk.
2: Igen, vannak ilyenek is.
3: Meg ugye, hát én mindig azt mondom, hogy az annyira változik emberek, azt, hogy különben hány évesek vagyunk, esküszöm, de hogy én volt egy periódus, amikor nagyon szerettem a kádat, azért, mert lehet benne dögleni.
2: Igen.
3: Aztán rájöttem, hogy ez hülyeség, mert nem. Nincs időm, tusoló kell. Akkor tuskabinoztam. Aztán most rájövök, hogy én továbbra is a tus mellett vagyok, mert nem szeretek a kádba dögleni. De arra jöttem rá, hogy de viszont néha jó a kádba valamit kimosni, vagy megmosni. Mert hogy amúgy, hogyha megőrzöd...
2: Leáztatni.
3: Igen, mert ha megőrzöd az igaz... Mert mondjuk nekem egy picikét, vagy lehet, hogy sok mindenkinek, de nekem biztos, hogy necces nadrágokat venni. Na most, hogyha találok egy szép fekete nadrágot, azt nem kéne, nem tudom, 2 hetente a mosógépbe kimosni. Azt inkább csak le kéne áztatni, mert tudod, nem kapálni megyek.
2: Főleg, hogyha
3: és egyébként... megóvni.
2: Igen, és az is nagyon jó, hogyha veszel ilyen darabokat, akkor először azt is szokták, hogy leáztatni, hogy a színe kijöjjön, és ne fogja be az összes ruhát a mosógépbe. Oké, hogy vannak már ezek a színfogó kendők.
3: Hát van, az működik? Hallottam erről.
2: Működik, de viszont én jártam már pórról. Tehát volt, hogy beraktam 2-t.
3: Aha.
2: És akkor is úgy láttam, hogy itt valami hiba csúszott a gépezetbe. Nyilván kisebb, mint hogyha nem rakom be, de én azt szoktam praktizálni, hogyha veszek például egy fekete nadrágot, vagy egy farmer nadrágot, akkor először a kádba leáztatom, szépen jól úgy átmosom, kicsavarom, és akkor utána rakom be a gépbe.
3: Uh-huh.
2: Pont azért, mert már jártam póról, és akkor így tanultam.
3: Igen, szóval belőle. Mondom, ez a mosás, ez egy kicsit, nekem ez nagyon-nagyon-nagyon ilyen misztérium, ez a mosás. Én ehhez nagyon nevél, én ettől nagyon félek is őszintén.
2: Sokan nem is szeretnek mosni.
3: Nem, ez komplikált, ezt meg kéne tanulni. Tehát minden más nekem oké.
2: Én szeretek mosni, nekem ez a
3: nincs bajom. Mosás, ez a komoly kihívás. Úgyhogy én egyezem azzal, amit Anett mondta, amikor nem vagy benne biztosok, elviszed a tisztítóba. És akkor
2: hát jó, nyilván például ilyen, nem tudom, alkalmi ruhák, ilyen esküvőre, ami nem tudom, akár ilyen, mik ezek? Ezek a
3: cirkonok?
2: Tehát ha olyan van rajta, akkor nyilván én sem állok neki otthon mosógépben mosni, hanem akkor inkább elviszem én is.
3: Igen, de az érdekes, hogy közben vannak emberek, nekem volt egy exem, aki meg azt csinálta, hogy volt egy mániája, de ez már beteges volt, én ezt tudtam, de hát jó, amikor együtt volt valaki, akkor ott bizonyos dolgokat be kell vállalni. Ő minden nap mosott, hogy neki ez a mániája, tudod? Ő neki az, hogyha kimész a boltba, hogyha kimész egy boltba egy pólóba, és talán levesz, ki kell mosni. Tehát ő ilyen volt. Ennek nincs logikája, de fogadjuk, hogy mindenkinek van a hülyesége.
2: Igen.
3: Most én mondtam neki, hogy ez egy jó stósz, csak mondom, ezzel nekem akkora plusz összeget generálsz, hogy nekem konkrétan ez miatt meg kell dupláznom a gardróbomat. És a ruháim szerintem még négyszer kevesebbet fognak élni, mint amennyit amúgy élnének, úgyhogy ez egy nem azt mondom, hogy rettentő drága mániája volt, de azért ez belekerült.
2: Hát.
3: Képzeld, ez legyen reális, csak az,
2: igen,
3: nem normális.
2: Ez
3: tehát,
2: nem
3: normális,
2: nem,
3: de ezt nem így kell csinálni különben, tudod, de oké, na hát, különbözőek vagyunk, na hát ez van.
2: A kedvencem, ugyebár
3: volt-e már ilyen élményetek, hogy valaki állandóan mos.
2: Van ugye az a történet, amikor van, akinek van ez a szennyes kosara, és abba gyűjti a piszkos kosztos ruhákat.
3: Ja, valaki a mosógépbe?
2: Van olyan is, igen. Van, aki csak a földre simán ledobja, hát és akkor az ott úgy díszeleg. Meg van az a kategória, aki egy ilyen, nem tudom, plastikába gyűjti, egy ilyen nagyobb valamibe, és akkor az is így halmozódik, és akkor már az is mellé kerül, mellé dobja, és így akkor nem egyszerű venni egy szennyes kosarat, és akkor olyan zárható, és akkor nem látja mindenki a szoba közepén, hogy gyűjti a szennyest.
3: De főleg úgy, hogy a szennyes kosarakból vannak nagyon szépek most már.
2: Igen.
3: Én szerettem ezeket. Házec, nekem sem volt könnyű ezek a nők, amúgy különben tényleg. Néha...
2: Te mindig csak ilyen problémásokat fogsz ki.
3: Hát különben egy visszagondolva.
2: Ott van.
3: Én mindig jó választok különben, tényleg. Az biztos. Na de,
2: szeretsz
3: 6 óra.
2: Nehezen, keményen, veszélyesen élni.
3: Az biztos. Kezdeni a hazavíz, minden rendben van. Kinek kell az? Nekem nem? Viccelek, 6:52 perc, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
2: 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mintegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetőgépre alkalmas készüléket, valamint egy szállító lélegeztetőgépet tartalmaz. Az intézet igazgatója szerint évente csak nem 1000 olyan beteg szorul lélegeztetési támogatásra, akit a kardiológiai intenzív osztályon kezelnek. Az új készülékek a régebbi berendezéseket váltják fel, és hozzájárulnak a beteg ellátás színvonalának javításához.
3: Rátámadt három medve gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadása még nem volt példa Romániában, jelentette az Ager Press román hírügynökség. A medve támadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult.
2: Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredménysora áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el, köztük 4 tétmeccset.
1: Időjárás.
3: Ma egész nap felhős időnk lesz 28 fokos csúcshőmérséklettel, a késő esti órákban csapadékra lehet számítani.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
5: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Hallgass napjaink slágereit.
10: És légy tájékozott.
9: Ez a Pannorádió.
11: And let me talk to you.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: A Vitapur Önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Hegyezd a füled,
6: mert nincs itt semmi látnivaló.
5: Panorádió.
7: A te hangod.
5: A te hangod. A te hangod.

Nos, 7 óra 19 perc van, és arról beszélgetünk, hogy a téma az, szóval a téma az, hogy home office, előnyök, hátrányok. Érdekes dolog ez, létezett ez nyilván a Covid előtt is, de Covid alatt kóstolhattunk ebbe bele. Érdekes, hát, hogy van egy csomó cég, aki ezt úgy is hagyta, voltak aztán föladta. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen tech cégben dolgozik az egyik unokatesom, és ha jól tudom a sztoriát, akkor a te bele. Érdekes, hát, hogy van egy csomó cég, aki ezt úgy is hagyta, voltak aztán föladta. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen tech cégben dolgozik az egyik unokatesom, és ha jól tudom a sztoriát, akkor a tech cég, hogy 800 ember dolgozott a központban, képzeld el, a központ

0: volt hetente egy vagy két nap, amikor meg kellett jelenni. Egyszerűen muszáj átbeszélni a komoly dolgokat,
1: amihez
0: jó. De ezt
1: a mai napig nagyon sokan csinálják. Egyébként nagyon sok, hát ezt, hogy otthonról dolgoznak, ugye home office,
0: igen,
1: de viszont van hetente egy vagy két nap, amikor találkoznak, és akkor megvannak a megbeszélések, meg az egyeztetések, meg a mit tudom én.
0: Igen.
1: Van olyan, olyan eset, amikor péntekenként van, csak péntekenként van. Van, amikor két nap, egy héten, erről is hallottam, és tudok.
0: Persze, sokféle. Meg aztán van olyan is, amikor pedig valaki úgy dolgozik, hogy alapvetően bejár, de akkor vannak olyan napok, amikor otthon maradhat.
1: Sokan egyébként, így ahogy beszélgettünk a Covid alatt, vagy után, vagy azóta így ismerősökkel, sokan azt mondják, hogy hú, mert ez milyen jó, és ez, ez állat, és akkor otthonról. Tudom. Igen, ennek van, van jó oldala, de nyilván ott a rossz is. Tehát, hogy azért így, nem tudom, a család minden tagja otthon dolgozna, az haláli lenne szerintem. Én nem tudnám azt elképzelni. Nyilván itt jöhetnének ilyenek, hogy társas kapcsolatok, meg akkor elveszik, meg mit tudom én. Oké, igen, ez is benne van. Nálunk is ugye volt a home office. Abba belegondolok. Jó volt otthon lenni, de hogy, tehát, hogy nyilván nálunk ez nem hosszú távú volt, hanem úgy rövidben, az a nem tudom pár hónap. Az úgy oké volt, mert az úgy jó volt az embernek, hogy de mondjuk minden nap én azt nem tudnám csinálni.
0: Hogy azt gondolom, hogy az is nagyon fontos része ennek az egésznek, hogy, hogy hol laksz, és hogy akkor az a home office az mit is jelent. A home office azt jelenti, hogy egy laptoppal beülsz a foteledbe,
1: igen,
0: vagy a home office azt jelenti, hogy van egy picike kis sarkod, ahol van egy pici íróasztal, és mondjuk ott van egy számítógép, vagy egy laptop, ki mint szeret dolgozni, vagy esetleg megteheted, hogy van egy külön irodád, ahol elzárod magad, ez egy külön világ. Ez mind nagyon-nagyon fontos kérdés. Főleg azért, mert ugye te meg én nem abban a szituációban vagyunk, de mi van akkor, ha mondjuk rohangálnak a gyerekek? Vagy
1: hát
0: mi
1: igen,
0: van akkor, hogyha tudod...
1: Igen,
0: át, hogy, vagy...
1: igen, ezt mondom, hogy nem feltétlen mindig jó az, hogyha ha valakinek nincs irodája, hanem
0: persze,
1: ott van a, nem tudom, a nappaliba.
0: Meg azt gondolom, hogy rá kell, hogy jöjjön mindenki, hogy... Mert mindig vannak ezek a nagy általános igazságok, de aztán mindig az van, hogy mi az, ami nekem jó. Ugye? Uh-huh. És az az érdekes, hogy képzeld el, hogy én próbálkoztam, mai napig is próbálkozom azzal, hogy ugye, hogy oké, hogy irodában dolgozod, de akkor laptopon megcsinálod, amit kell. Úgy a fotelből, vagy fekve, vagy mit tudom. Ez működik, de amint komolyabb dologról van szó, én rájöttem, hogy nekem asztalhoz kell ülnöm.
1: Uh-huh. Igen.
0: Hát, asztalhoz kell ülnöm, amikor komolyabb dolgok vannak, képtelen vagyok azon a pici laptopon. Ez egy érdekes dolog, hogy én soha nem szoktam meg a laptopot.
1: Tényleg.
0: Na most én, nekem van
1: telefon?
0: Laptop, nem, hanem muszáj, hogy keyboard legyen, egér és nagy monitor.
1: Aha.
0: Nem tudom megszokni, most én nekem a tesóm, mivel ezt tudta, ő engem meglepett egy szuper dologgal, meglepett egy olyan rendszerrel, amihez jár egy nagyon pici laptop, az a kis 10-12-es, nem tudom mekkorák, azok a pici laptopok, egy szuper kis laptop, aminek van egy dokkoló rendszere, és ehhez a dokkolórendszerhez jár a billentyűzet, az egér, két nagy monitor, és akkor én azt a laptopot vihetem magammal, ha akarom, de ha hazaérek, akkor rácsatlakoztatom, és akkor a nagy gépen dolgozom. Úgyhogy ez egy szuper ötlet volt tőle, mert igen, én nem is tudtam, hogy hát lehet, hogy láttam, hogy ilyen van, de nem vágtam én ezt akkor még, amikor ezt nekem ő hozta. És az a lényeg az egészben, hogy ez így nem egy rossz megoldás. De maradjunk annyiban, hogy én a fanatik kategóriába tartozom ilyen szempontból. Úgyhogy én, mivel tudom, hogy én nekem ez kell, ezért nekem most körülbelül még egy, szerintem most már hetek kérdése, ezért régóta dolgozok már rajta, de hetek kérdése, úgyhogy most nekem lesz egy nagy irodám a Városközpontban, meg lesz egy
1: hoppá,
0: pici, meg egy pici irodám.
1: Nézzenek oda!
0: Hát, én kérek elnézést, ami mindjárt elkészül, és lesz egy pici irodám, ami meg szintén mindjárt elkészül.
1: Akkor lesz a buli, már te. Jó felsőt húztam.
0: Jó felsőt.
1: Jeleztem.
0: Igen, ott leszek különben, a te szomszédságodba költöztem, különben ott lesz.
1: Ne szerjél, ja, Istenem.
0: Az ablakból majd bírunk. Hát jó, van, nem bírom, hogy nem arra néz.
1: Majd egy kikukkerolok, hogy
0: igen.
1: Ott te.
0: Majd reggel bírok neked integetni.
1: A nagy épületben leszel? Én nézzenek oda.
0: Hát kérlek.
1: Arra jövök, megyek, majd befordulok. Ez igen.
0: És de otthon is.
1: Egyeztetni a megbeszélést.
0: De otthon is csináltattam egyet különben.
1: A más kucsaptokat vártál. Másfajta megbeszélés lesz.
0: Prémium ügyfelek. Prémium ügyfelek. De komolyan azért, mert nekem ez kell. És akkor, ha már van rá lehetőség, akkor megcsináltam, hogy most nem azért, hogy éjjel nap a dolgozok, de abúgy igen.
1: Ezért kellett ez a nagy fürdőszobatos aloha.
0: Prémium ügyfelek.
1: Igen.
0: prémium ügyfelek. De voltam egy lakásban, képzeld el, és ott a haverok ilyen körülbelül

0: ilyen beállítottságúak, mint te. És az volt, hogy amikor elment ebbe a lakásba, akkor mondtam, hogy én nekem ez szuper. Tudjátok, az volt, ez egy érdekes dolog, de most így, csak így mondom, hogy az volt az érdekes, hogy amikor én a lakást kerestem mondjuk 2 évvel ezelőtt, akkor valami olyan dömping volt Szabadkán, nem lehetett lakást találni.
1: Hát, olyan, két éve?
0: Körülbelül 2 éve. Tehát olyan volt, hogy egy hirdetés megjelent, és egy, ami kicsikét ott szebb és jó árba volt.
1: Ja, hogy úgy, aha.
0: Igen, tehát ami szebb és jó árba, de nem az, hogy lehetett találni lakást irreális árakon, tudod, ilyen nem tudom, 500 euró. Meg különben 2 éve drágábbak voltak, mint most. Különben ez durva. És, de nem, és nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mondta, és egy haverom mondta, hogy ő neki most készült el a lakása, hogy ha jó, akkor jó. Mondom, én nekem ez szuper, megmondom, most már nagyon kell, csak mondom, egy nappal itt azt én kicserélném, jó, azt lehet, és elviszem a bútorokat, én majd raktárolom, de én hoznék ide sajátot. És én szinte amekkora az egész nappali, én egy akkora elürőganitúrát tettem, mert nekem elürőganitúra mániám van, mert ott szeretek dögleni, hogyha relaxolok. Meg betettem egy nagy fotelt is szembe. Haverok eljöttek, és nem azt mondom, hogy mindegyének, de 3-4-nek az volt az első reakciója. Jé, ez casting stúdió, vagy egy nappali? Mondom, miért? Hát nem, hát te ülsz a fotelba is. Mondom, nem érsz kegyetek, mondom, tényleg mondom, énekel is azért elég, tudod, és hallomcsak ezt ilyen dolgokat, de mondom, ez így mondjuk nem jutott volna eszembe, mondom így rögtön.
1: Ja, Istenem.
0: Na mindegy, úgyhogy igen. Írja valaki, já, ez egyszer a király, hát ugyan már. Nem.
1: Dehogy, nem.
0: Nem, dehogy, szó sincs erre. Szóval, nekem nem működik a home office, de hát a home office úgy, hogy úgy ülök a fotelben, és a laptopot nyomkodom, nekem ez abszolút nem működik. Abszolút nem működik. Ez pedig azóta egyre több helyen látom ezt a laptopos megoldást, hogy a laptopot viszed magaddal, és hogyha az irodádban vagy, akkor rácsatlakozhat a nagyrendszerre, amikor pedig elmész terepre, akkor viszed magaddal.
1: Persze.
0: Ez most már menő.
1: Dobárdán.
0: Úgyhogy,
1: igen. Megérkezett.
0: Dobárdán megérkezett. Na mit akar? Mit akar a szobár?
1: Ő a legnagyobb home office-os.
0: Dobálnál home office, olyan, mint a csiga, viszi magával a házát.
1: Jött a további üzenet, még Kovi is megirigyelni.
0: Az
1: valami
0: biztos.
1: Téged.
0: Az biztos. Jó a műsor, az lett.
1: Elaludtam. Végül is még időben, nem? Fég csak fél.
0: Dobáldán az jelent, hétre kell menni, most indultam. 7:27. Jó. Hát mi lesz szegény nénikkel? Biztos már ott állnak a taxinak a bázisában, és kérdezik, hogy te Robikám, hol van? Bocsánat,
1: mi is várjuk már egy ideje, hogy megérkezzen.
0: Hova?
1: Hát itt az épület elé. Csomagokkal.
0: Ja, ne. Dobáld a Robi áttérítő az egészséges.
1: Tudom. Jaj! Képzeld! Tegnap eszembe voltál, akartam fotót küldeni, és elfelejtettem. Vettem garnélát.
0: Na. A Dobáldán
1: igen. Igen, igen, hát igen, mert ő küldte tegnap pont a fotót, hogy garnélás tésztát eszik, és nagyon régen ettem már garnélát, és tegnap akciós volt, és vettem. Úgyhogy várom már, hogy elkészítsem én is a kis tésztámat.
0: Igen,
1: Dobáldán
0: Robi, ugye tudjátok, hogy őről azt kell tudni, hogy folyamatosan ilyen gurmaszkát évet góranálva, és úgy feltettük a kérdést már, hogy nem dupla akkora, mint amekkora. Kettő, hogy él még. És akkor aztán rájött, hogy lehet, hogy ebben van valami, és akkor így váltott nemrég. Most egy picit egészségesebben él. Néha így küldi a képeket, mondja, hogy gurmackát csak így nosztalgiából szokott enni néha vasárnap. Vagy mustázni nem felejti el a régi önmagát, de hogy azért ez így egy picit megváltozott. Na mindegy, visszatérve home office-ra, és akkor a home office-nak igen, vannak előnyei, meg hátrányai, viszont az nekem nagyon fura, amikor valaki full és állandóan csak otthon dolgozik, úgy, hogy egy nagy cégnek dolgozik.
1: Hát igen.
0: Mert én azt hittem, hogy ez nagyon romantikus, mert hogy akkor flexibilis a munkaidő, meg stb. Hát igen, várjál, csak van különbség és különbség. Majdnem ilyen gyomorkör szintű dolog kapott el, amikor az egyik haverom mesélte, hogy az ő home office-a hogy megy, hogy az ő rendszerét monitorozza otthon a központi valamilyen algoritmus, vagy a jóisten tudja micsoda, nem tudom, hogy mi valami program. És megvan, hogy mikor indul a munkaidő, és megvan, hogy mikor ér véget a munkaidő,
1: igen,
0: és hogyha az ő kurzora, az egér, megvan, hogy hány másodpercig nem mozdul, akkor jön az értesítés a monitorodra, hogy mi történik.
1: Az durva. Na hát ez nekem egy kicsit sok.
0: De
1: egyébként, ha belegondolsz, hogy egy-két ember milyen, akkor azért viszont nem tűnik gáznak. Tehát, hogy azért vannak a nerádnikok, valljuk be. Tehát, hogy és akkor...
0: Hallottam ezt a kifejezést, hogy dzsabelebárok.
1: Mi?
0: A dzsabelebárok, az ingyen vagy a, kenyér.
1: Vagy a, kiket szokták mondani, a bozanácok?
0: Hát, mert ezt nem tudom. Nem arra, nem ők nem dolgoznak, vagy mi?
1: Nem azokra szokták mondani?
0: Fogalmas. Ne hozd be ilyen nációs problémákat ide a reggeli műsorban.
1: Cernogorác, rá szólt a fülemre, Dávid.
0: Ja, hogy ők, ja.
1: Igen, bocsánat, elnézést, ja, minden, minden bosszánáztól.
0: Minden bosszánáztól. Hát én nem tudom. Én előbb merek négerezni, mint bosszánácozni, az veszélyes, veszélyes. Na szóval.
1: Ördögüzés lesz mindjárt.
0: Igen. De mit akartál mondani ezzel?
1: Hát pont ezt a nyomozást. Tehát, hogy van, aki tényleg nem dolgozik, és akkor tudál van, hogy otthon, otthon, és akkor beülök reggel hétkül, és akkor gyűlök csak így a fotelbe, és nem csinálok semmit. Tehát ott abban a helyzetben, és felveszi a pénzt, tehát, hogy ott abban a helyzetben nyilván
0: indokolt,
1: jó,
0: ugye?
1: Igen.
0: A másik fura az, hogy felöltözöl-e vagy sem.
1: Igen.
0: És most nem arra gondolok, hogy pucé maradsz otthon, nem arra gondoltam, hanem hogy a pizsamát fölül, mondjuk...
1: Fölül ing, ha meeting van, alul meg a gatya.
0: De nem azt mondom, hogy például a pizsamát leveszel, és akkor felöltözöl szépen, és úgy ülsz le dolgozni, vagy pizsamába az ágyba. Na, de ez egy jó kérdés.
1: Nálam volt mind a kettőre példa egyébként.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: Ez ja. Nagyon érdekes, én tudom, hogy amikor én home office-oztam, akkor nekem ilyen mirror rendszer volt a számítógépen, azaz ugye az otthoni számítógépen irányítottam a bentit. Én aha. Tudom, hogy megcsinálta, amit kellett, és viszlát. De ennyi. Most, hogy az mennyi volt, volt az olyan, hogy meg volt pillanatok alatt, volt, hogy nem, de legalább a rendszer tudott működni. Bár mi specifikusak voltunk Covid alatt, mert mi azért kaptunk külön engedélyt, és mi attól jöttünk. Uh-huh. És éppen a Brasnyóval beszéltünk múltkor, hogy amúgy mi az egész Covidot végig dolgoztuk már, mint műsorba is, tehát hogy mi itt voltunk a műsorban, tehát nem volt ezzel probléma. Érdekes volt reggel jönni úgy, hogy amúgy az egész város üres.
1: Ó, az durva
0: meg furai
1: volt,
0: visszagondolva, hogy volt ilyen tényleg, hogy mi átértünk egy ilyen full lezárást.
1: Aha.
0: Hogy az egész világ le lett zárva. Hát tényleg elég szörnyű. Szóval, hogy...
1: Meséljük majd az unokáknak. A bezzeg a mi időnkbe.
0: Igen, és azt mondja Anetti, azt mondja, mi a cunagorac a kedvenc állata? A kígyó, mert fekszik, és mégis megy. Igen, ezt már hallottam én is.
1: Azt mondja,
0: én home office-ban, és küldött egy képet, ahogy pizsamában laptopozik, és balról belóg egy gyermek mezít lába. Tehát, hogy ez ilyen is van. Ilyen. Kinek mi a millió otthon? Kinek mi a millió? De ez egy ilyen történet. Na most, hogy az mennyire jó, hogy ilyenkor home office-ban nem vagyunk emberek között, valószínű, hogy emberfüggő.
1: Igen.
0: Nekem nagyon érdekes.
1: Egy idő után jól esik, az biztos.
0: Na, de ez az érdekes. Mert az az érdekes, hogy nekem a tesó meg én például nagyon különbözőek vagyunk. A tesó imádja az, hogyha egy saját irodában dolgozik maga. Uh-huh. Nyilván vannak neki meetingei, irányítja ő a tímet, meg minden. Csapatot. De ő, amikor dolgozik, akkor külön iroda. Jó, hát ő a boss, szóval, érted? Külön iroda.
1: Ezek az vekának.
0: Csak boss van, érted? És nem viccek. De a lényeg viszont az egészben, hogy én viszont szeretem, hogyha interakció van. Én szeretem azt, hogyha találkozok emberekkel, aha. Nekem muszáj beszélnem velük, nekem, én akkor szeretem, hogyha van olyan nyüzsgés, vagy valami, valamilyen szinte. Szeretem, ha van arra mód, hogy elzárjam magam. Uh-huh. Szívtam már meg ezeket a, ugye, nekem is nehéz volt átállítani az olyamat arra, hogy nem kell minden egyes megbeszélésre elutazni. Ebbe egy picikét old school vagyok, bevallom őszintén. Nem kell mindig elutaznom akár 30-50 vagy 60 vagy 100 kilométer, csak az, hogy megbeszéljük személyesen, erre vannak kitalálva a Zoom meetingek, meg a stb. Igen. Egy picit nehezen áll rá erre az agyam, de időnként kell csinálni, és ha túl nagy az űrzavar, volt már olyan, hogy egyszerűen nem tudtam hova menni. Egyszer próbáltam a pannomba ilyet csinálni, ez lehetetlen. Azt mondom, hogy végül nem tudom, megnéztem, hogy van-e műsor, és bejöttem ide a rádió stúdióba, mert lent mindenhol valaki rohan, valaki ott tűnt fel, hogy milyen hang van. Van olyan kollega, aki így használja a keyboardot.
1: Hát igen, mert vannak olyanok, ahol hangosabb egy kicsit.
0: Na mindig, szóval, különben ezért, bocsánat, tudod, hogy képzeld, hogy árulnak süket szobákat? Kész legyártott süket szobákat. Ezek nagyon pici süket szobák. Hát főleg telefonálásra, vagy a nyugalomra, vagy valamire vannak. Vagy azt, hogy egy picit elmenj, és ez különben úgy képzeld el, mint egy kis szauna fülke. Csak az a lényeg, hogy hangszigetelt. Kipárnázott, kicsi asztalka.
1: Wow.
0: Csak ezeket a nagy irodákba be tudják rakni, csak ezek kis boxok. Ahol tudom, amikor mindenből elég, vagy valami telefonhívás, vagy egy ilyen meeting, vagy valami, aha. Akkor ne zavard a többi se zavard téged, bemész abba a kis boxba,
1: ez igen.
0: És dolgozol.
1: Ez igen.
0: Na, ez valakinek tetszik, valakinek nem. De igen.
1: Szerintem az embereknek lehet, hogy egy idő után Nyilván a szabadnap is jól esik, amikor nem kell dolgozni, és nem kell feltétlen emberek között lenni, hanem csend és nyugalom, vagy legalábbis
0: jó az néha,
1: ha nem is csend és nyugalom, mert ha van gyerek, kisebb gyerek, akkor nyilván kevésbé lehet élvezni a csendet meg a nyugalmat, de egy legalább otthon van a családdal. Nyilván, hogyha valaki home office-ba alapból otthon van, na az már megint egy más történet, és az már egy lehet, hogy egy kicsit tényleg van olyan ismerősöm, akit ez igazából abszolút nem érdekel.
0: Aki tehát, boldog
1: hogy home office-ba tolja, abszolút úgy semmi negatívként ő nem éli meg. Otthon van, közben főz, meg mit tudom én, megcsinálja a feladatát, amit kell, és rábíznak. Nyilván ez megint az, hogy ki hol dolgozik, mit csinál, mert hogy nem, most egy pék nem fog otthonról kenyeret sütni a saját házába is elvisz. Tehát, hogy ez...
0: De mondjuk ez is érdekes, kérdezik valaki, és aki otthon dolgozik a műhelyben, akkor ez is home office-nek számít. Szerintem igen. Mondjuk ez tipikusan nem egy jó példája ennek, de végül is az is otthoni munka valamilyen szinten.
1: Hát igen, de várjuk, hogyha nem tudom, oda van bejelentve hivatalosan, akkor hát igen, ez egy jó kérdés.
0: De miért? Ennek mi köze van, hogy oda van-e bejelentve hivatalosan?
1: Hát már most a hivatalos munkahelyekről beszélgettünk eddig, nem?
0: De. De home office.
1: Mert hogyha most én random otthon, nem tudom, valamit szerelem az autómat, akkor az nem olyan munkahely, tehát az nem úgy munkahely, érted?
0: Hát jó, a home office az igazából azért hívják home office-nak, mert otthoni irodai munka. Ugye? Hát, de hát, hogy
1: igen,
0: otthon irodai munka, az mindig laptop munka, tehát igazából nem,
1: igen,
0: nem arra gondolnak a home office-ra, hogy ott lent van a műhelyem, és akkor dolgozok, de hát igazából, de elviccelhetjük, hogy akkor az is home office különben.
1: Hát.
0: Igen, az, hogy Attila, ez egyszerűen nem is lesz unokája, hogy mesél majd neki. Sose tudod, lehet, hogy valami olyan valakivel jövök össze, hogy
1: lehet, már... hogy már van egy kis menyecske a láthatáron.
0: Még pici menyecske?
1: Mert te nagy vagy, és hozzád egy kisebb menyecske kell.
0: Rendben vagyok én, csak én
1: szőke
0: nem mesélek
1: barna,
0: semmiről.
1: Szőke barna vagy fekete menyecskét szeretnél?
0: Ebből lehetne választani?
1: Igen, mesélj nekünk.
0: Nekem igazából mindegy, én azt tudom neked elmondani, hogy nekem épp azon gondolkoztam múltkor, hogy kizárólag szőke barátunk nem volt soha. De soha.
1: Na itt az ideje, tessék, hölgyeim.
0: Képzeljétek el.
1: Ez egy
0: felkérés. Még vörös is volt, pedig az ritka. De szőke soha.
1: Ez igen.
0: Képzeld el.
1: Na, keresünk neked itt egy szőke hölgyet.
0: Nyugodtan. Nekem szinte meg csak szőke írja az egyik hallgató. Érdekes. Te, Edina, te tudom, hogy mindenfelé jártál már.
1: Egyébként nem volt szőke pár.
0: Ilyen témában neked milyen hajszín maradt ki?
1: Hát szőke nem volt.
0: Vörös?
1: Ugyan már nem. Hát egy normális.
0: Akkor csak barna, meg.
1: Normális férfi párjaim voltak.
0: Semmi hát szélsőség?
1: A... Nem.
0: Tényleg?
1: Te komolyan, tehát hogy így... Most ez mi számít normálisnak, ért nekem? Hát az a megszokott ilyen barna. Tehát...
0: Nem utogass rám, én már ősz vagyok.
1: Nem is rád mutogattam ott a falon a képekre.
0: Meli írja azt, hogy a Bárcsak Silent Keyboardra. Őszintén, Meli, egyszer te is nagyon hangos voltál, basszus, most, hogy mondod, tényleg.
1: Mi?
0: Egyszer a Meli is, úristen, egyszer a Meli úgy gépelt, mert ez mondjuk igaza van, de nem akartam rád szólni.
1: Ez annyira bánom, ez igaz, hogy egy kis laptop van, és én nem
0: bőrökezem. Ez most, hogy mondja, egyszer olyan is volt, hogy Meri ott volt mellette, és mondtam, hogy tényleg ez nagyon vicces volt. Vagy akkor nekem nem volt vicces, de mindegy. Szóval az volt, hogy mondom a Merinek, hogy mondom, zavar, hogy csinálok egy meetinget itt? Azt, hogy nem nyugodt, és tényleg meg nem szólalt, mert tényleg ő ilyen hangosan nyomta. Mondom, hogy tényleg négyre, mondom, Meli, ne már, kérlek, hallgabban nyomd, tényleg nem lehet. De ott nem az volt a baj, hanem, hogy folyamatosan, nekünk, tudod, hogy nekünk az irodánkról mi vagyunk, ott egy páran, az különben nyugi. Aznap folyamatosan ki meg berohangált.
1: Egyébként igen, úgyhogy most már én is oda átcucolok, már tegnap ott voltam.
0: Igen, látom, hogy kezd oda szokni. Amikorben semmi baj, jó, welcome. Szívesen látom.
1: Üdvözlő ital nincs.
0: Beavatási szertartás van, de veled még nem csináltuk meg. Majd a kész lesz az iroda.
1: Ráérek, 9:45. Jaj,
0: majd a kész lesz az iroda. Igen, majd akkor.
1: Azt meg... elég beugrok.
0: Majd akkor. De szóval ennyi igazából. Azt mondja, bocsi, csak dolgozok. Hát ez az. Hát már csak azért van a rosszabb azt, hogy hangosan szuszogsz, hogy valami ugye minden szavar.
1: Zeti csak falusi lájt keres, a városiak nagyon drágába kerülnek, és nem tudnak jól főzni.
0: Hát figyelj, ez is-is különben, is-is.
1: Mit szólnál hozzá, hogy délután elmennénk koromra, és keresnénk neked egy szőke falusi lájt?
0: Nem. Rendben vagyok ki. De azt akarom
1: mondani... Kedves hallgatóink, szőkehajú hölgyek jelentkezését várjuk.
0: De mi pont Orobad? Terapeuta Varrón felé. Ja, hogy azért. De van különböző ilyen falu, nem tudom, vágjátok el, most ezt így nem mondhatom ki így a rádióban, majd Edina neked külön elmondhatom. De van olyan falu viszont, ahol veszélyes nők vannak. Van olyan falu, ahol híresen úgy veszélyesek a nők. Onnan...
1: Elég sok település eszembe jutott.
0: Van egy falu, ahol az összes nő, az a faluba ott élnek a huncut nők.
1: Mi van?
0: Azok a nők csavargatják.
1: Nem bírom ezt.
0: Csavargatják az ujjuk körül a férfiakat. Nekem a legdurvább sztori ebből, van egy jó pár sztorim ebből a faluból, de ebből a faluból az egyik, figyeld ezt a sztorit, abszolút nevek nélkül, mert csak a sztori a lényeg. Volt egy, ebből a faluból egy nő, aki járt egy sráccal, aki mondta, hogy amúgy neki van férje, de az ne zavarja, mert már ők nincsenek jóba. Még kényszerből egy házba laknak, de már szóval, hogy az ne zavarja, most ez hülyén jön.
1: Nyitott házasság.
0: Hát mondta, jó, hogy ez így tuti? Hát tuti. Tehát ők mentek mindenfelé, szóval férte, tényleg nem zavartak, úgy lett, csak ott lakik még, majd ő elköltözik. Hát jó.
1: Lakbérbe.
0: Oké. De akkor ez a fickó észrevette, hogy amúgy lehet, hogy van itt még valaki a játékba. És akkor kiterült, hogy van még valaki a játékba, akkor mondta, hogy tudod mi, akkor nekem ez is sok. Tehát, hogy nem tudom, hogy mikor hazamész, hogy az a férj, most akkor mi a sztori. Most, hogy kiderült, hogy van még valaki, ez így nekem egy kicsikét sok. De most jött az igazi sok, amikor csörgött a harmadik, hogy elméletileg én ezzel a nővel együtt vagyok, de igaz, hogy te is benne vagy a játék? Az hányan vagytok? Hányan? Hol a vége? Értitek? Hány szereplős a történet?
1: Igen, igen.
0: De most, jó, most érted, oké, most ilyenek nyilván vannak, vagy nem lehet általánosítani, de ilyenek is vannak. Hát de ez nem kell elmenni, nem tudom én, Amerikába, vagy valami. Annyit segítek, hogy 30 kilométeres körzetben ilyenek vannak. De hát, hogy ennyire leszűkítem, mert itt már jönnek a találgatások, hogy
1: Tatám mondta mindig, hogy akkor még kis hülyéskedtünk, és akkor kis gyerek voltam szinte.
0: Igen.
1: És akkor mondta, hogy kislányom, az a legjobb, ha minden országban van egy. Azok, főleg, hogyha messze vannak egymástól, azok biztos nem találkoznak.
0: Hát igen. Van ez így. Bár el kell, hogy mondjam, hogy egyszer csináltam egy rekordot, az hihetetlen, hogy azt megúsztam. Három lánynak csaptam a szelet,
1: Péter,
0: egyszerre. Hát jó, most mit tudod, tudod, győzzön a Jobbik című történet.
1: Csak hogy nem versenyeztek.
0: És akkor úgy látom, amikor kiderült, hogy ők hol laknak.
1: És barátnak voltak?
0: Nem, de kiderült, hogy hol laknak.
1: Képzeld,
0: ilyen nincs külön. Nem, szabad.
1: Egymás mellett?
0: Az kettő ugyanabban az utcában. Négy ház különbségben.
1: Az igen.
0: Azon gondolkoztam, hogy nem tűnt fel egyiknek se, hogy az én autóm mély
1: áll. És akkor tudod, hogy itt vagyok, és akkor ráérsz átugrani. Hát hol vagy? Hát négy házzal arra.
0: De kapaszkodj, most nem hazudok, ezt én se hittem.
1: Itt vagyok Erikánál.
0: A harmadik pedig két utcában följebb.
1: Ez igen. Te szeretsz veszélyesen élni, tényleg.
0: Mondom azért, ez nem egy rossz játék azért. Na de hát mindegy,
1: de ez jó, szabad. Jó, mert örülök, hogy így a nem tudom hány műsorvezetésünk alatt most már rájutunk a te szerelmi életei föltárásához.
0: Ja, de én ennyit engedek be, aztán én többet erről nem mesélek.
1: De ez is már több volt.
0: Több volt. Na hát ilyen dolgok vannak. Hát ilyen valaki Moravicán is vannak rafinált lányok. Hát most nem tudom, most nézzétek, kinek milyen tapasztalata van, különben valószínű,
1: na, igen.
0: Hogy rafinált lányok mindenhol vannak.
1: Igen.
0: Mint ahogy mindenhol vannak nagyon rendes lányok is, mert azért vannak rendes lányok, még mindig azt mondjuk, hogy a mai világban már nincsenek, de hogy nem vannak különben, hogy ne lennének. Meg ez is, hogy város, hogy falu, igen, valamiért különben főleg nekünk, magyar srácoknak mindig úgy jön ki, hogy különben könnyebb falun találni magyar lányt. Nem tudom, mint a falvak lennek a magyar lány gyártó központok.
1: Egyébként pont ezen gondolkodtam már, ilyen. Nem egyszer, hogy, tehát, hogy van például ez, hogy amit írt a hallgató is, hogy a falusi lányok tudnak főzni, a városiak nem. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen, nem is tudom, én ezt azért mondom, hogy tévhit, mert szerintem nyilván is tisztelet a kivételnek, de tényleg van bőven, aki...
0: jó, azért nem volt szép.
1: Hogy van, aki nyilván tud a városi lány is főzni, tehát, hogy, de viszont mégiscsak bennünk van az, hogy nem. Valószínűleg azért, mert voltak már tapasztalatok, meg ezt, azt hallottam, és most nem feltétlen magamra értem ezt, hogy igen. Hallottam. általánosságban mondom. Meg itt van az, hogy amit te is mondasz, hogy a városi Chávez keres egy falusi lányt, vagy egyébként fordítva.
0: Hát nem tudom, mert van ez az általános elképzelés, de ez különben bukik. Ezt nem lehet így általánosítani, hogy a városi lányok mind ilyen raffináltak, meg csak a pénzre mennek. Van egy réteg, aki
1: igen,
0: nyilván,
1: ezt mondom, igen. Ugyanez nincs a főzésre ezzel. Is ezt értem.
0: De, tehát, de különben, most ez megint nevek nélkül, de elég közelről ismerek egy lányt, aki különben amúgy valahol zseniális, mert ő, és ő falu. Tehát azért mondom, hogy van itt mindenféle. Nem lehet általánosítani szerintem. Lehet, hogy mondjuk tényleg nagyobb az esély, hogy egy házias lányt találj falu, mint városban, ezt mondjuk lehet, hogy alá, ezt mondjuk aláírom én is, de amúgy általánosítva ezért kívül úgy nem nagyon lehet, hogy itt csak jók vannak, ott csak rosszak, és szerintem ezzel nyilván mindenki egyezik. De van például, ismerek egy olyan lányt, aki ő annyit dolgozik, hogy ő el legyen, ő létezik, tehát igen. Ez a fenntartás, hogy létezhetek ezen a világon. És aztán mindig talál valakit maga mellé, aki meg szórakoztatja. És aki elviszi mindenhol, és kész. És ez akár fél évente, évente, mindig nem, el van. És különben, de, tudod, de igazából amúgy meg arra jöttem rá, hogy ezt se ítéljük el, mert nem tudunk gondolkozni, szép nő adja.
1: Hát.
0: Tehát mondjuk nem tudom, hogy te, ha akarnád, akkor lehet olyat, hogy mondjuk így azt mondod, hogy állj nekem a karrier annyira nem fontos, majdnem a férfiakat, tudod így. Az ujjam köré csavarom, azt majd.
1: Akkor szerzek egy olyat, aki eltart, magyarán mondva, vagy mi?
0: Hát amíg neked érdekes, aztán mész a következőre. Tudod, ja. Egy-két nyaralás, egy-két kirándulás, egy-két ajándék, aztán
1: hát,
0: mész tovább.
1: Hát ilyen sose gondolkodtam.
0: De ez sokan csinálják. De most ezt se lehet általánosítani, mert van olyan is különben, aki még full odaadó, meg aki
1: egyébként
0: nem tudom
1: igen.
0: Én hazavár,
1: de
0: meg nem
1: mondom,
0: tudom,
1: hogy szóval vannak mindenféle. De mondjuk én nem tudnám azt elképzelni, hogy igen, valaki eltartson. Tehát, hogy én soha nem tudnám azt elképzelni, most megyek hozzád, és akkor így, hogy adj pénzt, vagy elvehetek pénzt, mert én teszem, azt nem dolgozok.
0: Mire akarsz megint költeni, Edina?
1: Tehát, hogy...
0: Így néz neki.
1: Tehát, hogy tegnap én adtam nem pénzt, elképzelni.
0: Mit akarsz már megint?
1: Ez nem azt mondja, hogy én most tudod, megkeresem a magamat, meg nem tudom, más megkeres, és akkor így, tehát, hogy így mindenki éli egy kapcsolatban a saját életét. Nem, hanem, és valami szinten igen, hanem, hogy én nem tudnám azt elképzelni, hogy engem valaki eltartson.
0: Van minden, nem tudom én. Annyira sokfélék vagyunk mi, úgyhogy mindig azt mondom, hogy emberfüggő ez. Emberfüggő, nem az, hogy ki hol van. Emberfüggő az egész történet. Van ez az ilyen, van például olyan is, aki nekem azt mondta például, aki egy olyan ilyen ház, hogy is mondják, úgy élt egész életében, hogy így, hogy ő otthon volt, hogy ő mondta, hogy ha újra csinálhatná, legalább egy pici valamit lehet, hogy csinálna ő is, mert hogy pont ez, amit te mondasz, hogy őnek így, ahogy múltak az évek, egyre terhesebb volt ez a mindennél pénzt kérni. Ezt is sokféleképpen csinálják. Valamit ezt kérdezte tőlem valaki, hogy ez hogy szokott működni. Hát mondom, ritka az, amikor tényleg a nőnek olyan, hogy minden nap mindennél pénzt kell kérni. Általában van egy összeg, amit kap havonta a számlájára. Aztán azt, ha túllövi, akkor jönnek az extrák, akkor azt meg kell mondani, hogy amúgy mire akarok még. De amúgy pedig az el van, szóval, de ez a világ, ez azért nekünk idegen, mi azért nem ezt szoktuk meg, mert nem ezt látjuk otthon, meg nem ezt látjuk a szomszédnál, meg nem így csinálja anya, meg apa, szóval most mit tudom én. De valakinél meg valószínű, hogy ez a normális, szóval tudod most, én arra jöttem rá az idő múlásával, hogy who am I to judge, most ki vagyok én, tudod, hogy ítélkezzek, nem ítélkezzek én, hát mindenki úgy csinálja, hogy neki jó.
1: Persze.
0: Tudod. Az egy kicsit fura, amikor hazamennek az emberek, és minden nap az a program, hogy veszekednek, azt, hogy nem értem, hogy azt még kell csinálni, hogy akkor különben tovább kéne állni szerintem. Azt az egyet, nem értem, de a többit igen. Azt mondom, most kinek mi a viszonya, meg stb. Mindegy, tudod.
1: De ez mindegy, hagyjad.
0: Nem, de ez amikor, de amikor elolvastuk azt a...
1: Tudod, van ez a mém, ez a nem. Videó. Nem tudom.
0: Nem vágom.
1: Nagyon keresem.
0: 40 plusz, Edila. 40 plusz.
1: Mi a 40 plusz?
0: Én már nem tudom ezeket követni.
1: Ja, nem titokozom, mi?
0: Viccelek. Onnantól kezdve, amikor kiderült, hogy Amerikában biznisz épült arra, nem nagy, nem multimilliómos, de biznisz épült arra, hogy fel tudsz hívni valakit, aki elmegy hozzád, és átölel. Akár fekve.
1: Na? Várj, nem tudom, hogy ebben mi van.
2: Hagyjad. Vagy én nem tudom, miért szajkózni ezt a témát.
0: Ki ez az az őrült?
1: Hát az a Isti, nem Isti?
0: Szívom a cigit, vagy iszom a kólát. Igen, az a MC Isti, vagy Pisti, valami ilyesmi. Elkezdett random TikTokozni. Na mindegy, úgyhogy ilyen van. Nem, hogy nem csak jobb. Akarsz TikTokozni élőben?
1: Mi akartam menni a TikTokon?
0: Nézzük, miket hallgat Edina. Jézusom, 7 óra 50 perc, ha normálisak vagyunk, elbeszéltünk egy órát. Na zenéljünk csak. Mindjárt jönnek a hírek. Jesus Christ.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mintegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetőgépre alkalmas készüléket, valamint egy szállító lélegeztetőgépet tartalmaz. Az intézet igazgatója szerint évente csak nem 1000 olyan beteg szorul lélegeztetési támogatásra, akit a kardiológiai intenzív osztályon kezelnek. Az új készülékek a régebbi berendezéseket váltják fel, és hozzájárulnak a beteg ellátás színvonalának javításához.
9: Rátámadt három medve gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadása még nem volt példa Romániában, jelentette az Ager Press román hírügynökség. A medve támadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult.
8: Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredménysora áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el, köztük 4 tétmeccset.
7: Időjárás.
1: Ma egész nap felhős időnk lesz, 28 fokos csúcshőmérséklettel, a késő esti órákban csapadékra lehet számítani.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
10: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
0: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
11: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
12: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
10: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
13: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
14: Várom a postást.
13: Jön a nyugdíj?
14: Azt várhatom.
13: A számlákat hozzák.
14: Na azt nem várnám.
13: Hát akkor?
14: Ma hozzák a 7 napot.
15: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
16: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát, az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Ciráda Ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: 91.5. A jó kedv meg a helyce. Pannó reggeli.
1: Nos, van itt egy érdekes dolog, ugyanis szerintem mindnyájan utazunk kicsi-kicsi, utazunk autóval valahova. Ez az utazás, ez mondjuk olyan, hogy mit tudom én már mondjuk egy 80 vagy 100 kilométer az már azért utazás, ugye? Ott már azért megyünk, oda legalább kell egy kávé vagy valami, de akár lehet hosszabb is. Egyszerűen, mint 100 szóval, hogy a pici útra megyünk, akkor azért valamit viszünk magunkra, ugye, amit iszunk. Amikor hosszabb útra megyünk, akkor viszünk magunkra valamit, amit eszünk.
2: Igen.
1: Na most kérdés, hogy mi az, amikor enni is kell. És akkor mondom, megnéztem így a cikkek között, hogy mit ajánlanak a szakemberek, és gyerekek, találtam, hogy ezt is elvittük a francba. Írja az egyik, nem tudom, hogy ez mi ez a no salty, ami különbözik, okés egy oldal.
2: Aha.
1: Azt írja, hogy például a tökéletes megoldás a kölesgolyó. Mondom, mi? A micsoda? Írja, hogy az egészségesebb megoldás, ha ragaszkodunk a chips tematikához, és ami fontos, hogy egy harapásra, bekapásra letudható, az jobb esetben nem morzsál, kölesgolyó. Hát tudod, mikor fog gyárt egy kölesgolyót, hogy azt vigye magam az útra. Sőt, még te is szerintem, aki te ilyen healthy lifestyle vagy, azért...
2: Ki? Ugyan már.
1: Kölesgolyót nem. Sőt, következő, házi műzli szeret. Persze.
2: De várja, ez mondjuk ok is, mert ez... ezt,
1: miért?
2: Hát nézd, lehet ilyen csoki öntettel csinálni, meg ez
1: jó,
2: ez
1: de viszont... ilyet akarsz enni a kocsiba? Menet közben? Csokoládé és valamit? Hát össze-vissza mocskolod a kezed? Mi van nálad nedves törlőkendő?
2: Mindig van.
1: Á...
2: az autóban van.
1: És nem eszed le magad? Én mindig olyan kaját nézem, hogy mi van, ha leeszem magam, ne legyen
2: nem veszítem magamat, hanem szoktam az inni, ha morzsálni nyilván, de mivel, hogy nem szeretik, és én se szeretem egyébként, ha minden tiszta kaja, vagy teszek magamra valamit, vagy próbálok az acskóba morzsálni, vagy nyilván olyat enni, ami nem morzsál, igen.
1: Itt van egy olyan megoldás, az életben nem jut eszembe, vigyük magunkkal fasírt golyókat.
2: Na, igen.
1: Hát,
2: paprikás,
1: hát, de most nézd, hogyha különben, hogyha annyira nagy éhenkórász vagy, ugye az egyik dolog az, hogy vannak ezek a, vannak ugye komolyabb benzinkutak. Vannak olyan benzinkutak, ahol olyan van külön kaja részleg.
2: Aha, igen.
1: Van egy brutális különben, amikor mielőtt átlépnél a főúton, vagy az autópályán, amikor mész Ausztria felé a magyar autópályán, akkor van az utolsó benzinkút jobb kéz felől, ott olyan éttermi rész van, hogy azt teszem, amit akarsz. Szóval most minek viszed magadra a húsgolyókat?
2: Hát jó,
1: nem tipikusan szendvicseket viszel magaddal? Én most csak jól kitoltam magammal.
2: Egyébként miért?
1: Azt, hogy bementem egy boltba Boszniába, és találtam ilyen nagyon szép kifliket, egyenes kifliket. Valami tök jó, ebből veszek kettőt, azt, hogy félbevágom, akkor lesz 4 szendvics. Perfektó.
2: A bagettet vettél?
1: Nem, ilyen nagy kiflit.
2: Ja.
1: Nem olyan, nem volt olyan nagy, mint a bagett.
2: Rudacskát?
1: Ja, rudacskát. No. Mondom, ez tök jó, megpakolom minden, és én nem tudom, hogy az a mi történt az este folyamán, de azt mondjuk, hogy elkezdtem az autó benni, az olyan szinte morzsálódott.
2: Hát megszáradt, gondolom.
1: Nem tudom neked elmondani, de finom puha volt, de az eset minden irányba. Tehát,
2: Én
1: volt egy pillanat, amikor így elvesztem, és ki kellett szállnom, mert látom, hogy ott van egy rendőr, és porolnom kellett magam, hogy 10 másodpercig rengeteg, tudom, hogy ez nem normális különben. A kocsi ne tud meg. Jézus Isten, az ülés. Hát rég volt ilyen. De mindegy. De te mit viszel magaddal, amikor utazol?
2: Hát mondjuk, ha tesz...
1: Tudd meg. Jézus Isten, az ülés. Hát rég volt ilyen. De mindegy. De te mit viszel magaddal, amikor utazol?
2: Hát mondjuk, ha teszem azt, egy hosszabb utazásra megyek, vagy mennék autóval...

0: aztán vagy nem tudom.
1: Nem is írja sehol senki.
0: Bébi paprikás, tehát hogy ilyeneket nem.
1: Hát jó, van nyilván, oké, szóval na. Akkor, például azon nagyon meglepődök, amikor megyünk valahova, mindig veszek vizet, ez a mániám, mindig van a kocsiba víz, és nagyon sokszor teszek a másik oldalra is vizet. Na most ezt, mármint, hogy aki jön vele, hogy jönnek is legyen vizet.
0: Igen.
1: Na most a Krisz, akivel rengeteget utazok, nem tudom én, heti többször, ő már ezt megszokta, de látom, hogy egy csomó, meg én is megszoktam, hogy mindig teszek oda mindenkinek vizet, tök legyen, ki jön velem. És látom, hogy az emberek csodálkoznak rajta, hogy jaj, van vizet, de mi az? De csak nekem normális, muszáj, hogy legyen vizet.
0: Nálunk is egyébként, anyjéknál, otthon, mind a két autóban van víz, mind a négy ajtóban így mondom.
1: Mind a négy, na ez next level.
0: Tehát, hogy van mindenkinek igazából víz.
1: Ah.
0: Tehát, hogy és ezt, hogyha mennek valahova, akkor mindig frissítik. Tehát nem az, hogy ott áll az autóba, hanem nyilván, hogyha nem lett kiöntve, de mielőtt indulnak, akkor kiöntik, kimossák, újra töltik, és kész.
1: Mm.
0: És akkor így mind a, ha nem tudom, megyünk négyen otthonról valahova, akkor mindenkinek van saját vize.
1: Ah, tök jó. Na, szóval igen. És a legjobb különben az, hogy tényleg egy nagy zacskóba belepakolsz mindent. Én így szeretem.
0: Aha.
1: Egy zacskóba belepakolsz mindent, mindenféle kaját. Én kombinálni szoktam. Szendvicsek. Az azért, mikor éhes vagy. Eszel szendvicset. Amikor viszont van az, hogy mert eskükülönben van, amikor egy fáradt vagy, mikor hosszú útra mész, akkor eszküzöm jó valamit így ropogtatni, akkor erre van nekem a földi magyarós ropi. Tehát azt szeretem a legjobban. Én csak a picikén bajban vagyok időnként ezzel az ilyen csokikával, mert hogy jó esik, csak hát ugye attól meg aztán elhízunk, de hát jó van.
0: Na, én megyek majd a Robival, de csak ilyen két háznyit. Mondja, hogy nálam mindig van víz meg banános csoki. Hát egyébként imádom a banános csokit, ez az egyik kedvenc csokim.
1: Megmondom, hogy melyik
0: csempe.
1: Már
0: csak azért szállok be az autójába.
1: Melyik,
0: beszállok, és így elveszem, és kiszállok, és megyek tovább.
1: Majd elmondom, hogy melyik csempeboltban van banános csoki.
0: Jó.
1: És amikor megyek hozzá, mindig elveszek egyet.
0: Legyél már nekem, mondd, hogy nekem hozod.
1: Van az irodában, majd megmutatom.
0: Jó, már ezért felmegyek tárgyalni, csak megnézem, hogy vagy. Szia, jöttem, és így
1: sétálsz, és így csörgök,
0: jut, és így veszem a csokikat, így pakolom majd így el a táskába, így csalódok, csak valami csörög, és akkor jól van, akkor bocs is ilyetek.
1: Jó, szia, most azért mennem kell, de tipikus nő. Na mindegy, és azt mondja, magamnak egy fehér monster, meg a kedvenc benzinkutamon van az a hot dog, az a legjobb kombináció.
0: Azt nem ettem még, de sokszor szemeztem vele. De akkor jó, ettem, akkor ezek jó, ezek
1: aha,
0: szerint?
1: Persze,
0: jó.
1: Elmegy.
0: Az ára is jó.
1: Abszolút.
0: Na szóval,
1: nem, jó árban
0: Tihi
1: van.
0: Is írja, hogy mit írt? Hogyha hosszabb távra megy, Pest táv, akkor kötelező az energia ital, harapozni a gyerekek nasiába. Szoktam chips, bibistapics, smoky gugi.
1: Aha.
0: Hát igen.
1: Igen, az energiaitalt én is tolom.
0: Nyilván más, hogyha van gyerek az autóban, mert akkor az ott disztóval is tud lenni.
1: Az a fehér monster tényleg jó. Van most, hogy kaptam most valami új monstert, ezt majd következő útra viszem. A 46-os.
0: Mi?
1: A 46-os, mert az én most nem tudok annyira, nem vagyok benne a MotoGP-be, az valami MotoGP-re. Hogy a 46-os a Rosszinak a száma, vagy valami ilyesmi, én ennyire nem vagyok benne. Ennyire nem vagyok benne. De azt, hogy a Dobárdán Rosszi, aha, akkor azért van. Igen. Egyit azért lekövetkeztettem úgy abból az egészből.
0: De mi 46-os, vagy mi?
1: Hát az ő száma, amivel versenyzik, vagy versenyzett. A Rosszi. MotoGP.
0: Jaj, a versenyző. Ja.
1: Igen. Azt mondjam, hát az a Rossz is, az nem túl jó, azt, hogy próbáltam. Tényleg? Hát most én hogy
0: hát
1: ígyam
0: meg? Hát az jó.
1: Nem baj, jó lesz nekem, egynek elmegy. Tényleg a fehér a legjobb, a fehér az, fehér
0: nem
1: az adja.
0: Nem szok ilyeneket, úgyhogy nem
1: és
0: tudom.
1: Cukormentes. Hát azért, mert te még emígy is telenyomod magad energiával. Eszed folyamatosan a csokoládét, meg a mindent. Felszabadul az endorfin, van elég szénhidrát. Én csak egy kiló kolbászt viszek. Miért is azt harapgatod?
0: De ez ekkora, ez komolyan.
1: Amúgy mikor jöttünk haza Münchenből, Krisszel, akkor az van, hogy vettük azokat az olyan kicsi, az a kolbász snackeket.
0: Aha, jaj, ezt igen.
1: Amúgy nem rossz, de úgy nem érzem
0: azok
1: át.
0: Nagyon jók. Én, hogy voltam
1: hát
0: a...
1: Nem rosszak tényleg.
0: Voltam, hol is voltam? Magyarországon most egy eseményen.
1: Igen.
0: És jöttek onnan különböző médiától résztvevők, és jöttek Ukrajnából is.
1: Ah, és mit hoztak?
0: Kárpátaljáról. És hoztak ők is olyan helyi, ott gyártott, mit tudom én, kolbászokat, a pici kis kolbászokat, meg sajtokat, és még jó, hogy nálunk volt minden este a gyülekező, és a buli, és akkor a mi frigiderünk lett használva, és akkor hozzánk ott pakolva, így én falatozgattam, úgyhogy finom az is.

0: Írja az egyik hallgató, 46-os a lába neki, nem érted? Edina? nem erről van szó. MotoGP. Úgyhogy a Kolbászos Zserbós, jó reggelt kívánok fiataloknak a rádióban, szép napot mindenkinek, Dani írta ezt nekünk. Hello, Dani. Szóval igen, ez egy érdekes dolog, hogy mit viszünk az autóba. Mondom, én ilyen kólát, meg ilyesmit nem, de mi van? Hányas a lábam? 45-ös. Ez konkrétan 45 is feles.
1: Ja.
0: Ha már érdekel, most Edina lehajult és felemelte a lábam. Szóval...
1: De ez jó, mert nem írja a rajta.
0: Nem. Szóval az
1: és
0: van,
1: ez
0: hogy...
1: nem is jó így.
0: Miért?
1: Most gondolkodom.
0: Vizet viszek magammal? Sima vizet, nem ásvány vizet. Sima vizet viszek magammal. Energiát viszek magammal. Földi magyaros ropit. És szendvicseket.
1: Kell,
0: és
1: én jó el vagyok. Kell egy hűtőtáska.
0: A smokinak az a baj, hogy a smokitól ragadós lesz az ujjad. Ez
1: igen.
0: A baj. Amúgy a smokit nagyon szeretem.
1: Igen.
0: Csak ennek meg ez a baja. Úgyhogy ez így teljesen.
1: Ilyeneket azért rossz enni, főleg aki vezet. Mert hát ugye összefogdossa a kormányt, meg mit tudom én. És nyilván nincs arra kapacitás, vagy nem tudom, hogy bár lehet, hogy van, aki ennyire ezért, hogy minden egyes hajtás után, vagy előtt lefertőtleníti az autóját.
0: Á! Dehogy.
1: Én látom képzelni, van ilyen.
0: Te biztos ilyen vagy.
1: Dehogy, ugyan már is nekem erre időm.
0: Lefertőtleníted?
1: Nem.
0: Na szóval így van ez. Jó, akkor most már miután tudjátok, Edina és én mit teszünk az autóban, és ugye a szakember azt mondja, hogy fasít golyókat vigyük magunkkal, meg ilyen hülyeségeket, akkor nem. Még nagy kérdés különben az, hogy reggelizünk, azt mondják, hogy ilyen laza kis pirítós reggelit jó enni, mielőtt útra mész. Én azért odafigyelek arra, hogy azért ne legyen annyira tele magam, hogy meg kell állni a WC-n minden 100 kilométeren, akkor az nyilván baj, és ugyanígy azért a vízfogyasztása is. Hát elég úgy minimumra veszem, egyébként, és akkor lehet haladni.
1: Egyébként nekem, ami egy ilyen nagyon ilyen, nem is tudom, minek nevezem ezt, az ilyen megszokásnak, vagy megszokás lett tulajdonképpen, és nekem ez egy ilyen jó dolog. Hogy például, ha tudom, hogy így hosszú útra megyünk, nem az majd csak elmegyünk Budapestre, hanem hosszabb dupla annyi távolságra.
0: Hova szoktál te menni, basszus?
1: Hát nem sok helyre, de mondjuk egyébként egyszer így van lehetőségem, és akkor így van egy ilyen eset. Akkor az a kedvencem, amikor megállunk egy benzinkúton, és vehetek kávét. Nekem ilyen apró örömeim vannak. És nekem ez egy ilyen megszokás lett. Látod, valakinek ez egy hétköznapi, semmilyen izé. Nekem ez egy ilyen izé, hogyha ha indulunk valahova, függetlenül, hogy ittam otthon kávét, ugye hát nyilván a benzinkutakon általában ilyen kis eszpresszókat lehet többnyire, nyilván lehet mást is venni. És érdekes volt, hogy a Szabadkán történt meg egy ilyen, hogy most nem az autópályán álltunk meg, hanem tankoltunk itt Szabadkán az egyik úton, és hát mondom, akkor én veszek, úgy megkívántam, mondom, most idő, és akkor úgy szépen fogom kis elvitelre. Fogalmam nem volt, hogy kell csinálni. Tehát, hogy általában mindig az volt, hogy kikértem a pultnál, csak bementem, és megálltam a gép előtt, és állok, és nézelődök, mondom, mit kell nekem csinálni most így? Okay. Magamnak kell csinálni, vagy várnom kell itt valakit, és nézelődök, és ott volt bent egy csávó, aki a tankolásokat rendezte kasszánál.
0: Látta, több baj van.
1: Meg indult befelé egy másik csávó. És így állok, és így nézek, mondom, most ezek azt hihetik, hogy én rabolni akarok, vagy lehet, hogy előrántam a fegyvert, vagy tudod, már úgy kellemetlenül éreztem magamat, mondom, hogy egy kicsit így, de most mondom, most nekem szólnom kell, hogy én akarok valamit, vagy tudod,
0: és... Edina is a benzinkúti kávé történet.
1: És így nézünk így egymásra, közben bejön a másik, ránézek.
0: De miért kérdezed meg az embereket?
1: Nem tudom, én lefagytam.
0: Lefagytál?
1: Nem tudom, nem is tudom elmondani.
0: De milyen volt, zsetonos?
1: Nem. És így oda jön a másik.
0: Hát akkor mi volt?
1: És így kérdezi, hogy szeretnék kávét venni? Mondom, igen, szeretnék. Miért szeretnék? Hát mondom, egy dupla eszpresszót. És akkor oda elvette az izét, megcsinálta helyettem, de várj, megcsinálta.
0: Ez ide haza van, vagy külföld?
1: Itt Szabadkán volt.
0: Szabadkán?
1: Megcsinálja a kávét, kijön a gép, megcsinálja,
0: kijön a gép, megcsinálja?
1: Hát a kávéból, na a gépből a kávé. Megcsinálja, ráteszi a tetejét, minden, és ide adja, és így állok, és így mondom, hogy fizetni szeretnék. És mondja, hogy azt ott a kasszánál lehet. Ja, tehát és mondja, és aztán mondja
0: azért,
1: egyébként, de várj, és aztán mondja, hogy hát ezt magadnak megcsinálhattad volna.
0: Aha.
1: És aztán ugye a kasszánál ott mondod, hogy melyik kávét csináltad. Mert nem az van, hogy most kértem egy eszpresszót, és akkor nem tudom, az olcsóbb láttét fizetem, vagy most mondtam valamit, mert azt ő látja, mert ott voltam szinte a kasszá mellett, tehát ő látja, hogy én mit csináltam. Tehát és akkor mondja a csáv, hogy ezt egyébként nyugodtan máskor magamnak csinálom, tehát ezt maguknak szokták, én meg így oké, okay. Nem az van, hogy én minden nap ezt csinálom, és nekem ez fogalmam nem volt arra, hogy most mit kell itt csinálni, vagy szabad-e egyáltalán magamnak megcsinálni.
0: Persze, az már jobb különben, amikor zsetont kell kérned, és akkor úgy berakod. Aha. De nekem Magyarországon láttam az autópályán egy-egy nagyon jót, amikor a kávégéphez odamész, és különben kettő lehetőséged van, meg vagy sorba állsz, és akkor kiválod a sort és egy kész kávét, vagy odamész a kávégéphez, megnyomod, hogy mit akarsz inni, és nagyban látod, hogy ez különben kártyával ki lehet fizetni. És megnyomod, hogy indítsd, akkor ő mondja, hogy fizess ki, és elkezd fogyni a kávé. Szerintem ez ettől egyszerűbb nincs. Ez a legjobb. Nem kell senkivel beszélni, semmi, nem csak bemész egy kávé, lepittyented, és kész, mész tovább. Úgyhogy alapvetően ez egy abszolút jó.
1: Úgyhogy nálam ez a, ami folyadék, az kávé, meg víz nyilván, hogy az ott, ha van, az úgy.
0: Ennyi. Szóval, na, ez egy ilyen történet. Na, mit szóltok, hogy mit fogyasztok a kocsiba, írjátok meg 063-621-605, ami SMS és Viber számunk.
2: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Manna reggeli, jogában elhallgatni.
1: 91-öt.
2: Ó, hát egy olyan dologról fogunk beszélgetni, ami nekem jócskán idegen, de szerencsére itt van Edina, aki megvágja ezt a témát. Én azt hiszem, hogy egyszer, tudjátok milyen? Ez a macsa. Ami mostanában nagyon divatos. Én azt gondolom, hogy az Internetnap fesztiválra jöhettek valakik sok-sok évvel ezelőtt, mondjuk egy legalább egy 4-5, akik valamit ittak, és én nem értettem, hogy ez mi. Közben kiderült, hogy szerintem az macsa volt, és akkor ők készítettek... Igen. És akkor ők készítettek nekem egyet, hogy kipróbáljam. De az a baj, hogy ez annyira rég volt, hogy én nem is emlékszem az ízére. Azt tudom, hogy nem volt ez ilyen drasztikusan rossz, hogy így manapság mesélik, hogy fúj, nem tudom, fűízű, meg nem tudom micsoda, de rég volt már, főleg azt, hogy ma már a macsát keverik egy csomó mindennel, mert hogy alapvetően ez egy macsa tea. Ez igen. Egy tea? De hogy keverik most tea, már.
3: De ezt én sem tudtam sokáig.
2: Tejjel, kávéval, mindennel. Na most te hogy találkoztál a macsával, már mint formában?
3: Hát, ha indulunk a történelem során, akkor...
2: dinoszauruszoktól indulunk, oké?
3: Akkor először is magával a macsával, hogy egyáltalán az, hogy macsa, mint kiejtés.
2: De hogy így hívják a cuccot, ami ez egy macsa növény, vagy mi? Mi a macsa egyáltalán?
3: Hát macsa. Macsa. Érted, macsa.
2: Nem válasz. Magát a növényt...
3: Tehát mi az, hogy macsa, igen, mint kiejtés? Hát... Te a fajta, nem? Tehát, hogy nem tudom.
2: Ja, hogy nem tudom. Nem baj. Tudom. Ki szabad mondani, hogy fogalmam sincs? Nincs az a
3: nem,
2: semmi
3: tényleg
2: baj.
3: Nem tudom.
2: Én nem tudom, mi
3: videókban
2: az.
3: Videókban láttam, hogy mekkora hype,
2: mi az a macsa?
3: Én.
2: Mi az maga a növény, vagy a neve az italnak?
3: És akkor utána nyilván egyre több helyen lehetett kapni. Mindenhol is, csapból is az folyt. Egyébként szerintem nálunk nem annyira elterjedt, mint például Magyarországon, vagy még attól messzebb menni külföldön. És aztán nem is tudom, hogy Magyarországon ne vagy nálunk, próbáltam ki. Megvan, hogy kell elkészíteni, mert nem mindegy.
2: Itt megállítalak.
3: De csak nem akartam belemenni a készítésbe, csak azt akartam ezzel mondani, mert te is említetted, hogy lehet, hogy ez elsiklik és nagyon rossz. Igen, mert ha nem úgy csinálod, ahogy kell, elméletileg, akkor lehet nagyon durván keserű íze.
2: De mondd el, csak az a lényeg, hogy pont, hogy most kell beugranom, mert közben megnéztem, hogy miért macsa a macsa. A macsa azért a neve ez, hogy macsa, mert a japánul a ma, az azt jelenti, hogy dörzsölni, őrölni, a csá az meg tea. Uh-huh. És ezért matcha. Mert most, hogy mondod, láttam, hogy ez ugye finomra őrölt cucc, amit aztán valami, mint a férfiak, mi így keverjük a habot, amikor borotválkozunk. Itt szintén van egy ilyen pamacs, amivel valamit csinálnak, de én itt elfogyok, és nem értem,
3: közben
2: hogy itt
3: olvasom egyébként.
2: Vagy ezt nem csináltál, és csak mindig kaptad készen?
3: Persze, a kis kávét. Igen, tehát én nem készítettem is, ha otthon láttam, hogy egy csomóan ezt csinálják, lehet is kapni itt a drogériába is nálunk, úgy külön, hogy azt a keverőt.
2: Azt a port. Ja, port, keverőt
3: meg,
2: is
3: meg van az a keverő, nem tudom milyen, hát mind az ecset, vagy nem, nyilván igen, nem, de
2: pamacs,
3: valami
2: mint a borotválkozó
3: igen,
2: pamacs,
3: meg van milyen tálba kell, tehát igen, minden ilyen ezért meg lehet venni, és most olvasom, hogy a prémium macsa teát finomra őrölt, árnyékban nevelkedett tea levél por, amelyet teljes egészében elfogyasztasz, nem csak kiáztatod, mint a hagyományos teát, hanem megiszod magukat a leveleket is. Tehát gondolom ezt
2: mondja. Ezt a port is megiszod.
3: Igen.
2: És ez úgy, a macsa.
3: És hogy hát azt írja, hogy te a cseréket a szüret előtt néhány héttel árnyékolják, így a levelek lassabban nőnek.
2: Bárki volt már macsát a hallgatóink közül?
3: Kíváncsi vagyok.
2: Kíváncsi vagyok én is. De most te azt mondod, hogy nem tisztánított, hanem kávéval?
3: Igen. Tehát én macsa láttét az. Na a... De nálunk ezek voltak a nevek.
2: Hol van macsa? Macsa látté.
3: Ma a Szabadkán is több kávézóba.
2: Több kávézóba?
3: Igen.
2: Ó, és
3: lehet, igen, és lehet simán kérni. De ha tudod, és úgymond teszem azt tapasztalat, vagy mert nem mindenhol van föltüntetve, vagy lehet kérni különböző szirupokkal és ízesítésekkel, akkor azt is lehet.
2: Ez tökéletes, ez a szirup, csak így bombonként bedobom, hogy jöttem haza most az autópályán, megálltam a benzinkútnál, és ittem egy kapucsinót, és láttam, hogy vannak ilyen szirupok, lehet ilyen pisztácia, valami szirup. Ám nem, ezt kérek, de hiába nyomkodom, nem. Mondom a fickónak, mondom, hogy ez nem működik. Nézi, mert ki kell kapcsolni, vagy be kell kapcsolni. Ez tényleg nem működik. Tekerjem le a tetejét, azt öntsek bele, amennyit akarok. Hát én beleöntöttem valamelyet, de szerintem sok ment bele, mert elég fura ízű volt. Na mindig. Szóval így. Szóval a lényeg az, hogy ez a macsa, ez így elindult hódító útjára. A macsai mozgalom lett olyan szinten, hogy kicsit nekem olyan érzésem van, mint ami az iPhone-nal vagy az Apple-lel kapcsolatban van, hogy vannak, akik imádják a macsát, és azt mondják, hogy én csak macsát iszom.
3: Igen.
2: És ugye van az a másik oldal, ahol aki pedig azt mondják, hogy és ezt különben annyira jól megfogalmazták, különben a VR-ék láttam, hogy beszélgettek erre a macsáról, és ott mondták, hogy és vannak azok az emberek, akik utálják a macsát, úgyhogy meg csak kóstolták.
3: Igen.
2: Tényleg van egy ilyen kategória, eskü, van egy ilyen kategória, az, hogy nem, mert neki nem tetszik az egész történet, ami ezt tartozik. Írjátok Adrianna, hogy hello, a lányom már vagy 7-8 éve issza, amikor itt még nem nagyon volt ismert. Akkor te, Adriana, vágott, hogy ezt hogy kell készíteni nyilván, akkor ti ezt csináljátok.
3: Videókban egyébként én is láttam többször.
2: Ott én is láttam, igen. Attila különben azt mondja, hogy erről nem hallottam soha. Azt mondja Adriana, hogy igen, ő vágja, hogy kell ezt elkészíteni.
3: Na, hát az mondjuk jó.
2: Ez tök jó. Akkor beugrunk topolyára, egy macsára. Megnézzük,
3: egyébként,
2: milyen a macsa.
3: Én először, amikor Magyarországon ott ittam, beugrott.
2: Ó, hangi beugrott.
3: Igen, beugrott, hogy hol vettem. Igen. Na. És ott annyira kedves volt az elárusító eladó hölgy, hogy megkérdezte, hogy fogyasztottam már macsát? Aha. És mondtam, hogy nem. És akkor mondja, hogy akkor először kicsit lightosabbra csinálja, mert hogyha először iszom, és nem ízesítéssel kérem, akkor lehet, hogy erős vagy kesernyés ízű lesz, és nagyon domináns. És akkor mondtam, hogy miért lehet ízesítéssel kérni? Persze, és akkor mondom, hogy oké, de akkor miért ajánlanál, mert én fogalmam sincs, hogy melyikkel jó, melyikkel nem.
2: Ugye?
3: És akkor mondta, hogy ezzel meg ezzel jó, meg ezt veszik, meg ő is próbálta, és mikor kipróbáltam, ugye, ahogy ő mondta és készítette, nagyon jó volt. Tényleg. Azt mondom, hogy 10 per, nem tudom, 8-9, mit tudom.
2: Jó.
3: Tehát, hogy tényleg jó volt. Na, és akkor majd én másodjára megpróbálom. Natúr, sima. Hagyjad. És amikor megkóstoltam úgy, hát az már nem volt jó. Nekem, személy szerint, az már nagyon...
2: De mire
3: tényleg,
2: húzott az
3: tényleg
2: ízvilága?
3: Nagyon, nekem ilyen nagyon ilyen por, ilyen nem is tudom. Rossz ízű volt. Tényleg olyan fűízű volt. Pontosan. Tehát, hogy olyan, mintha nem mondom, hogy legeltem volna, mert nem legeltem még.
2: Aha.
3: De olyan nem is tudom, olyan nem jó íze volt.
2: Szóval, de akkor te már próbálkoztál a macsával, de még nem vagy azon a szinten, vagy
3: nem,
2: pontnál.
3: Nem vagyok ez a napi fogyasztó,
2: hogy akkor otthon készítsd a macsát.
3: Nem. Azért, tehát, hogy megvan
2: továbbra
3: a
2: határok,
3: van a török kávé, azért na, mégis.
2: Továbbra is várjuk a megfejtéseket különben, hogy Adriánán kívül van még valaki vajdaságban, aki rendszeresen isz otthon a macsát. Dávidra hiába nézek, mert biztos, hogy nem, ugye?
3: De Ávid azt se tudja, hogy mi az,
2: nem
3: tud,
2: mi az a macsa, ugye? Azt mondja, ittam már. De nem
3: biztos, te ittál macsát, tényleg?
2: Nem tudom elképzelni, hogy te tényleg ezzel a beállított hajad elment, és mondtad, hogy kérek egy macsát. Ez így történt?
3: Nem hallom.
2: Azt mondja, nem én kértem a macsát, a húgom kirendelt nekem egy macsát. Na így már megértem, így
3: és
2: igen.
3: És mi a vélem, milyen volt?
2: Tihi azt mondja közben, hogy fű,
3: átlagos,
2: mint fű,
3: semmi,
2: vagy
3: különös.
2: Fű, mint kanabisz, pár mint az íze. Hát fű, mint fű az udvarban.
3: Egynek megtette.
2: Azt mondja, Dávid, egynek elment. Na jó, szóval ennyi. 063-6605, macsások, írjatok, mi pedig nem sokára jövünk hírekkel.
1: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
7: 9 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
9: 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mintegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetőgépre alkalmas készüléket, valamint egy szállító lélegeztetőgépet tartalmaz. Az intézet igazgatója szerint évente csak nem 1000 olyan beteg szorul lélegeztetési támogatásra, akit a kardiológiai intenzív osztályon kezelnek. Az új készülékek a régebbi berendezéseket váltják fel, és hozzájárulnak a beteg ellátás színvonalának javításához.
10: Rátámadt három medve gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medve támadása még nem volt példa Romániában, jelentette az Ager Press román hírügynökség. A medve támadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult.
9: Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredménysora áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el, köztük 4 tétmeccset.
8: Időjárás.
10: Ma egész nap felhős időnk lesz, 28 fokos csúcshőmérséklettel, a késő esti órákban csapadékra lehet számítani.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
4: Műsorajánló.
5: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
4: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Közérdekű információ következik.
1: Hű, annyi minden van, hol is kezdjük talán az utakkal, mert hogy azt mondják, hogy egy Adrián utcájában, ugye ahol van az a box, ott áll az egyik rendőr, és adja le a drótot a másik rendőrnek, aki pedig ott van.
2: Igen. A környéken, igen.
1: Adja le a drótot a másik rendőrnek, aki ott van a magyar konzulátus környékén, és ezt csinálják egy pár napja. Úgyhogy igen.
2: De hát igazából 11-ig, a héten, vasárnapig, hanyadik a vasárnap, 10.
1: Ja, mi ez most valami zajlik?
2: Igen, olyan roadpool akció ismételten, és akkor a biztonságjövet, nem is a biztonságjövet, bocsánat, hát nyilván azt is.
1: Mobilozást.
2: De a mobilozást, azt, meg a gyalogosokat is, hogy mobiloznak-e, be van-e dugva a fülük a füldugóval, vagy nem füldugó, mi ez? Fülhallgatóval, fejhallgatóval, ezt is ellenőrzik.
1: Jó, hát aztán van egy másik fontos info, útlezárás miatt módosul a 8-as városi buszjárat útvonal a Jobán Mikity utcai szakaszán mától, azaz a mai napon, 7 és 17 óra között. A járat mindkét irányban az új felüljárón közlekedik majd, amely a Jobán Mikity utcát köti össze a Proletár Brigádok utcával. A módosított útvonalon található valamennyi megálló működik, emellett a felüljáró és a Jobán Mikity utca kereszteződésnél ideiglenes buszmegállókat is kialakítanak mindkét irányba. A munkálatok befejezése után a 8-as járat visszatér a megszokott útvonalára.
2: Szóval igaz. Ilyen. Meg ma nincs áram, már van, ahol már nincs, sőt, 9-től nincs áram. Kishegyes, Csantavér, Magyar Kanizsa egyes részein valahol 11-ig van, ahol délig, és van, ahol 2 óráig. Ezt meg lehet nézni a honlapunkon.
1: Nyilván azt is elmondjuk, hogy a határ mindkét irányba zöld, és ha már zöld, akkor őszi nagy takarítás.
2: Igen.
1: És kérlek szépen a mai napon Györgyén helyi közösség, azaz Györgyén helyi közösségen történik ez. Ki akartam hangsúlyozni azt, hogy György.
2: Aha.
1: Ennyi történt. Ne akarj le ilyen apróságokkal. Ezek mindig csak én vagyok, de hát ennyi.
2: És lehet menni vért adni Zomborba, mégpedig 13 óráig a Vörös Kereszt épületében várják az önkéntes véradókat.
1: Mondja ezt Edina nagy örömmel, aki fél a tűtől. Összeesik.
2: Nekem, bocsánat, én nekem kínszenvedés a véradás, úgyhogy nem én leszek a véradó. És nem is vagyok véradó.
1: Szörnyű, mit mondja? 9-17 perc van. De legalább őszint.
2: Egyébként igen.
1: Az is valami.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: 9:37 perc van, furcsa, vagy nem megszokott utolsó vacsorákról beszélgetünk, mert ugye van egy ilyen dolog, erről hallottunk már, amikor valakit halálra ítélnek, akkor ugye van egy ilyen utolsó vacsora, hogy kérhet bármit, és ezt valaki különben átviszi egy ilyen szimbolikus valamibe, valaki tényleg egy nagyot akar enni, hát változó ugye, hogy ez hogyan alakul. Van egy pár, nem sok, de van egy pár itt előttünk, például John Wayne Gacyt, legalább 33 fiú és fiatal férfi meggyilkolásáért ítéltek el. 94-ben végezték ki halálos injekcióval Illinois államban. Utolsó étkezése gyanánt egy vödör eredeti recept szerint készült KFC csirkét, sült krumplit, 12 rántott garnélát, ez amit te is ettél, és közel fél kilogramm epret kért. A KFC-t valószínűleg nem véletlenül választott, a Gacy ugyanis korábban ott dolgozott, sőt apusa révén, aki tulajdonosa lett 3 Kentucky Fried Chicken étteremnek, több egység vezetője is volt, mégis úgy érezte neki, gyilkolnia kell, és akkor ment és gyilkolt. Vannak érdekes ilyen, ezek nem is tudom, ezek dokujátékfilmek, amikor játékfilm, de igaz alapon, de kicsit dramaturgára meg van változtatva valami.
3: Ez a tipikus igaz történet alapján, amikor elhangzik, hogy...
2: Mert ez a Dahmer, ez pont ilyen, ugye a Jeffrey Dahmer? Nézted? Te ilyeneket meg tudod nézni?
3: Hogy érted, meg tudom miért, vagy...
2: Hát azért, mert mondjuk arról beszélt egy időben mindenki a Jeffrey Dahmerről, hogy kijött a Netflixen,
3: jó, nekem
2: és hogy mennyire durva, és sorozatgyilkosról, és hogy nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen, amit csinált, és igen, nagyon érdekelne, de tudom, hogy nem vagyok képes megnézni az ilyet, és akkor nem néztem meg. De amúgy azóta is érdekel.
3: Jó, egyébként érdekel, de hogyha arra gondolsz, hogy bírom az ilyen típusú filmeket, szerintem egyébként igen.
2: Hát tudod, mert itt csúnya dolgokat csinál ő. Csúnyán öli meg az embereket, és akkor az ilyet nem szerette.
3: Ja, hát nyilván nem feltétlen mindent.
2: Nem tudom, te nézted Dávid a Jeffrey Dahmert? Azért tudja a sztoriát, és durva gyilkosságok vannak abban, ugye? Eléggé.
3: Tehát nem, szerintem nem bírnám végignézni, kitakarnám a szememet.
2: Aha, de azért ott lennél.
3: Eltakarnám a szememet, értem. De hogy érdekelne maga az egész sztori, doksi formájában.
2: Szóval aztán van egy olyan dolog például, ami meg hót egyszerű volt, hogy Timothy McVeigh-t, őt egy oklahomai merénylet miatt ítéltek halálra, ahol 168 ember elvesztette az életét. 2001 júniusában végezték ki az indiánai szövetségi börtönben. Ő azt mondta, hogy kevesebb, mint 2 liter mentás csokorád és fagyit kérek, és viszlát. Nem kell semmi más.
3: Se főétel, se köret, semmi.
2: Na, amúgy szegényeknek, de figyelj, szóval ezek gonosz emberek nyilván, vagy gonosz tevők inkább, így a helyes, ugye, gonosz dolgot tettek. De azért tudod, ez az ilyen utolsó vacsora tényleg olyan, hát nem tudom, se az, tudod, olyan...
3: nem is veszik ezt komolyan.
2: Olyan béna az, amikor valaki eldönt, hogy neki joga van elvenni valakinek az életét, mint ahogy az is ugyanolyan szürreálisan béna, amikor valakinek meg a rendszer dönti el, hogy elveszi az életét, mert hogy aztán mi olyan emberek olyanok vagyunk, hogy igazságot akarunk, és ha ilyen gonoszságot tett valaki, akkor nincs joga többet ezen a földön lennie. Igen. Annyira szép lenne mindig, de nem megyek bele ebbe az én ideológikus vekán világomba, amikor mindig azt mondom, hogy egyáltalán mi van ilyen, nem értem, de hát jó, vannak emberek, akik hibásak, nevezzük így őket, hát akkor ugye valahogy kell elkezelni, kell. Zeci talán tudja ki ő, ha emlékszik, Roy DeMeo. Ki én nem tudom kapásból, és biztos van, hogy nagyon durva sorozatgyilkos volt.
3: Nem tudom, én nem hallottam róla személy szerint.
2: Majd meg különben éppen utána nézzek.
3: No, jön a következő. Lawrence Russell. Jézus, hány neve volt ennek? Brevard James P. Bird.
2: Hogy? Micsoda?
3: Nem tudom, valami 6 neve van neki. 1998-as meggyilkolásért ítélték halálra. 2011. szeptemberében hajtották végre rajta az ítéletet Texasban, és az utolsó vacsorája olyan mennyiséget berendelt arra, amely egy kisebb társaságnak is elég lett volna. 2 gravyvel leöntött rántott marha szeletet hagymával, tripla bacon sajtburgert, darált hússal, zöldségekkel és jalapenyóval készült sajtos omlettel, egy nagy adag sült okrát, körülbelül 1/2 kg barbecue húst, félvekni fehér kenyérrel, 3 fajtát, húsimádó pizzát, vaníliafagylaltot, magyaróvajas, nem tudom mi ez, fudge, és 3 root beer-t kért. Amikor azonban az ételt elítették, egyetlen falatot sem evett belőle.
2: A fel is voltak háborodva, bár nem tudom, ez hülyeség, hogy pont itt akadtak ki, de hogy akkora felháborodást váltott ki, hogy Texas még ugyanabban az évben eltörölte a személyre a szabad utolsó vacsorák hagyományát, aztán mindenki azt kapja, mint a többi rab, kész, firító, mert ők nem szórakozik senki. Érdekes ez a dolog, én itt sok mindent tudok, sok mindent körülbelül tudok csak, de az okrát életemben nem hallottam, hogy az mi.
3: Ez valami hallát,
2: lehet az
3: nem?
2: Okra?
3: Ugye megnézem.
2: Hát most biztos az orka meg az ikra miatt, de hogy amúgy a franc tudja.
3: A francokat, ez valami paprika.
2: Paprika fajta?
3: Az okra vagy bámia a májvafélék családjába tartozó zárva termő növény. Ehető zöld magtokjai vannak.
2: Ah, jó. Közben itt megnéztem, hogy ki az a Roy DeMeo, amerikai mafiózó volt, a Gambino bűnözői család egyik fontos figurája New Yorkban. 92-ben halt meg, szóval hát én akkor még nem azt mondom, hogy baby voltam, de kisfiúcska voltam még, amikor ez történt. Van viszont egy olyan sztori, ami amúgy valami szürreális módon megható. Elmondom, hogy miért megható. Nyilván most én nem érzem át az ő történetét. Emberrablás és gyilkosság miatt ítéltek halálra egy fickót, majd 63 márciusában felakasztották. Ő a Victor Feguer, talán jól mondom a nevét. A lényeg viszont az az egész történetben, hogy amikor amikor az történt, hogy mi
3: nem
2: legyen a...
3: Nem kell kaját, nem kell semmit.
2: Igen, hanem azt mondta, hogy ő egy olajbogyót kér, amiben ott van a magja. És akkor kérdezték, hogy miért, és akkor mondta azért, hogy őt amikor eltemetik, akkor, hogy kinőjön egy sírjából, olajfa ott a sírjából, hogy ez legyen a béke szimbóluma, mert amúgy különben nem tudom az ő sztoriát, de azért valahol azért el tudjuk képzelni, ugye az, hogy van azért a világon olyan, hogy valaki méregből, düböl, nem tudom, pillanatnyi elmezavarból megöl valakit, és mondjuk elítélik életfogytiglanra, hogy azért lehet, hogy ott 30 év alatt azért lehet, hogy megbánja. Úgy őszintén, hát, nem? Mert az szörnyű belegondolni, hogy hát azért figyelj, hát... Szörnyű ez az egész. Ez az egész téma szörnyű úgy, ahogy van különben. Igazából.
3: Hát igen, de tudom én. Nekem ez fura.
2: Mi a fura?
3: Hát ez egy ilyen utolsó vacsora, meg így azt kérsz, amit akarsz, meg ilyen... Nem tudom, nekem ez kicsit ilyen...
2: Na mindig, szóval...
3: Felesleg.
2: Igen.
3: Nem? Tehát, hogy...
2: Nem tudom én, nem tudom ezek. Én az az igazság, hogy vannak témák, ami ez úgy érzem, hogy nem
3: ezt?
2: Tudok én ezt... Hát te meg én.
3: Hát, meg mindenki. Berendelt mindent, berendelte a fél világot, és akkor nem eszi meg, és akkor ott a kaja. Nyilván azt értem szerint, hát azért kidobták, mert nem biztos, hogy bíztak benne annyira, hogy...
2: Tényleg egyszerűen vannak olyan témák, ami ez egyszerűen arra jössz rá, hogy bármilyen oldalról fogod meg, nincs, és ezt ajánlanám egy csomó embernek, csak ezt nem csinálják, hogy néha van olyan, hogy nincs elég infót, hogy egyáltalán véleményt alkoss. Úgy, ami úgy ér is valamit a dologról. Ez egy olyan történet maga ez a véleményalkotás, amit én az utóbbi időben nagyon-nagyon-nagyon sokat figyelek, mert hogy mi egy olyan világban élünk ma, hogyha a Rózsika hallja, hogy a Piroska mond valamit, akkor a Rózsika azt már másnap úgy meséli, mint egy tény. És ez életveszélyes.
3: Igen.
2: Ez életveszélyes, nem így kell információt továbbítani, nem így kell információ, és nem ilyen információk alapján kell véleményt kinyilvánítani, és nekem ez miatt az az érdekes, mert aztán meg vannak a kommentelők, és ott látszik, hogy milyen tévhitben vannak az emberek.
3: Persze.
2: Milyen agresszívek, és akkor úgy időnként én, mikor így olvasom, akkor azért nekem ez a réteg, ez félelmetes ám.
3: Hát, igen.
2: Én arra jövök rá, hogy én ezektől az emberektől lehet, hogy kicsikét úgy tartok. De hát, hogy ez nekem veszélyes. Veszélyes téboly közeli állapot. Veszélyesen nem kapcsolódnak a realitáshoz? Vagy én ezt egyelőre nem tudom még megfejteni a saját fejembe, úgyhogy csak ezt még így mondom.
3: Most kicsit így leeresztettem, lefagytam. Tehát így milyen komoly dolgokról beszélsz itt?
2: Hát nem, csak ez
3: nem ismerek rád.
2: Ugye? Aha. Na mindegy, csak ezek azok a
3: kicsit érdekes dolgok. Kicsit elbambultál, és elgondolkodtál, hogy az élet értelmi. Most komolyan, te mit ennél az utolsó vacsorád? Mit kérni?
2: Gondoltam, hogy ezt meg fogod kérdezni, és arra jöttem rá. hogy annyira nem tudom, és annyira szürreális az egész elképzelés, hogy én nem tudom, mit mondjak erre. Sokkal könnyebb lenne azt kérdezni, hogy mi az, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Abban van egy pár, lehet én is.
3: Hát de az egyébként valószínűleg azt kérnéd, nem?
2: Hát valószínűleg, hogy itt sok mindent, mint ahogy ez a fickó is sok mindent berendelt. Én nekem nagyon top ételek között van a rántott sajt, a burító, azt rengeteget eszek.
3: Mit, burítót? Te csinálod? Tényleg?
2: Anyám. Igen, akkor utána az ilyet, hogy hát, hogy a pizza, az nálam minden. Hamburger! Sült krumpli! Azt ennék minden nap, ha lehetne. Ilyen dolgokat. Nem, az a baj, hogy én, hogyha ha tudnám, hogy nem, nincs következménye, akkor én örült dolgokat ennék, és tudod, egyszer kipróbáltam, és rájöttem, hogy ez szuper jó. Rendelsz egy nagy pizzát, olyat, amit szeretsz.
3: Igen.
2: Rendelsz, hogy adok sült krumplit, azt rászólod rájön, mind.
3: Persze. Aha.
2: És utána pedig leöntöd majonézzel az egészet.
3: Vagy a ketchuppal.
2: Meg ketchuppal is. Ez így elég top. Ez így elég top. Nagyon nehéz téma ez, gyerekek. Beszélgessünk inkább a szép nőkről. Amúgy igen. Amúgy igen, különben valóban. Ez csak így a műsor végére bedobtuk egy tizenpár perces kis megszólásnak. Igen, nehéz dolog, de hát néha, na ez is van ebben az egész történetben. Edina, neked különben mi az abszolút top?
3: Hú, én is így vagyok valahogy, nagyon sok mindent szeretek, és úgy mindent berendelnék, és mindenből ennék egy kicsit. Tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Kezdve a burek, a pizza, a sült krumpli,
2: szendvics.
3: A bécsi, a csirke.
2: Bécsi neked ennyire az olyan top?
3: Szeretem a bécsit.
2: Komolyan, annyira?
3: Aha, igen, a csirke. Melből.
2: Csirkepécsi,
3: akkor, nem tudom,
2: nem mondod a szendvicset. Baby paprikás. Ezt csak falun mondják így különben,
3: igen,
2: azt tudod.
3: Igen, ilyen pesztós tészta.
2: Ezt hogy... rögtön állod magad, honnan száll, honnan vagy. Nem baj, csak mondom.
3: Nem baj. Szalámli. Na, tényleg sok mindent. Úgy nyomnám magamba az édességeket. Úgy mindenből kérnék.
2: Ha jó, van, ennyit nem lehet.
3: Dehogy nem, és falatozgatni. Hát.
2: Jó van. Utána
3: utolsó.
2: Beszüntetnék, lenne, olvasták cikket. Edina annyi mindent kért, hogy ez mondtuk, hogy ilyen többet nem lehet.
3: Az államkassa megsemmisült.
2: Jaj, igen. Hát. Úgyhogy őrület. Jó, de érdekes, különben ezeknél a raboknál, tudod, amikor valakit lecsújtok, akkor van egy, de nem csak azért, vagy bármilyen ilyen valamit, vagy előzetes, vagy valami, akkor készül azt, egy fotó. Ezeket láttuk.
3: Aha,
2: ezeket úgy hívják, hogy mugshot. Ezzel találkoztok, ez a mugshot. Na most, a lényeg az, hogy pár évvel ezelőtt volt egy néger fickó, de ilyen félvér fickóról egy ilyen fotó, ahol a nők összeestek, hogy milyen szép ez a férfi, és azóta modell karriere van. Mert nem csinált komoly dolgot, csak lekapták, elkapták, és utána ugye lekapták, ez a fotó kikerült, és annyira ismertett, hogy azóta modell.
3: Jézusom! Ez igen.
2: Tényleg az csávó tényleg ilyen
3: így indul be a karrier, figyelitek.
2: Értek, hogyha valaki nagyon jó és híres akar lenni, akkor csak egy mugshot kell és kész.
3: Ez igen.
2: Rólam készült mugshot Angliába, de nem keresett senki, nyilván
3: ez
2: értem,
3: komoly.
2: Értem az okát.
3: Hívott, tehát egy csak ilyen poén és utcai izé, vagy rendes.
2: Nem, bajba kerültem, és akkor...
3: Hogy... Mondjuk ezen nem csodálkozom, tehát, hogy ez...
2: De ezt a mesélt a rádió, okay. Most nem mesélem.
3: Tudom, ezt én voltam itt, vagy nem tudom, hogy én voltam, illetve a túloldalon voltam,
2: különben,
3: de hallottam, már emlékszem.
2: Úgyhogy van már, ott vagyok a rendszerben. Aha, tök jó. Úgyhogy tök jó, mondom, ne feledjétek, megéri, mert nagyon finom az ingyen croissant, ami jár hozzá.
3: Tényleg van ott ingyen croissant?
2: Én a mai napig nem teljesen értem, hogy ez hogy nekem határgondom volt, de hogy ez, hogy engem az angolok, ja hát azért, mert engem az angolok kaptak el, de még francia földön. Ezért voltak francia cuccok ott. Ez most kapcsol.
3: Hány éve volt ez?
2: Hát ez most már egy 2-3.
3: Időbe.
2: Micsoda?
3: Időbe beért a dolog.
2: Időben. Hát nem gondolkoztam rajta annyit. De most, hogy így gondolkozok, hogy miért lenne Angliába croissant? Hát azért, mert francia földön vagyunk. Volt, finom volt, különben jó volt. Na, 94 perc van. Ennyi elég a mai műsorból. Majd holnap folytatjuk Sánta Zolival.
3: Hát én nem jövök most már.
2: Edrán, de jövő héten biztos nem néztem, jössz.
3: Hétfőn leszünk Zolival, Brasnyóval.
2: Á, tényleg?
3: Azt hiszem.
2: Így váltogatja, Edina a párjait.
3: Én így válogatok.
2: Az utána, Prasnyó
3: tegnap
2: utána.
3: Panett, látod, ez ilyen.
2: Tegnap Panett. Nem válogat.
3: Vagy ti váltogattok engem? Tudod függ, hogy melyik végét nézzük.
2: Még rosszabbul hangzik. Mindenki Edinája. Oda megy, ahova szólnak neki.
3: Yeah.
2: Egy nyitott lányról van szó. Hát ő az, ja, aki Istenem. Velem volt itt ma. Nem más, mint Miss. Vagy Missis. Nyitott Edina.
3: De nem ezt szoktam mondani, a másik nevemet az jobban tetszik.
2: Edina?
3: Ja, igen, ezt már most kezdem megszeretni.
2: Edina. Igen.
3: Én mindig akkor találok ki valami jó nevet, amikor már leköszönünk, és kimegyünk a stúdióból.
2: Ja, tényleg?
3: Igen.
2: Maradjon is ezért.
3: Ezért szoktam én azt mondani, hogy és itt volt velünk Péter.
2: Igen. Meg neki esik Dávid, úgyhogy sziasztok,
3: csókolom.
2: Sziasztok.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panon Rádióban. Velünk a zene, mindig veled van. Panon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
7: Tíz óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
8: Választások 2026.
9: Október végéig, legkésőbb november elején megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút, jelentette ki Alekszandar Vucic kampánykörútja Pancsovai állomásán. Egyúttal azt is bejelentett, hogy megkezdődtek a tárgyalások a bánáti vasútvonalról. Az Alekszandar Vucic Egyesült Szerbia listavezetője elmondta, a kínaiakkal, az üzbégekkel és az oroszokkal kezdtek tárgyalásokat a bánáti szakaszról. A terv szerint a bánáti vasútvonal Pancsovától Úpáván keresztül Nagybecskerekig épülne meg, onnan egy szárnyvonal vezetne Nagykikindára, majd csatlakozna Szabadkához. A beruházás több mint 1,5 milliárd euróba fog kerülni, de Vucic szerint ezek olyan beruházások, amelyek megváltoztatják az emberek életét, és új befektetőket vonzanak a térségbe. Fel kell gyorsítani az európai integráció folyamatát, hogy Szerbia 2030 végéig az Európai Unió teljes jogú tagjává válhasson. Hangzott el az Európai Szerbia választási lista tegnap esti Kragujevaci lakossági fórumán. A rendezvényen elmondták, hogy a politikai tömörülés konkrét megoldásokat kínál a polgároknak, amelyek stabilitást, biztonságot és jobb életkörülményeket biztosítanak majd.
8: Választások 2026.
9: Tűz ütött ki éjjel a Kopaonikon található Klub A hotelben. A lángok az egész épületre átterjedtek, számoltak be az RTS helyszíni tudósítói. A Raskából és Kopaonikból érkező tűzoltó egységek azonnal megkezdték a beavatkozást. A tüzet azonban egyelőre nem sikerült teljesen megfékezni. A tűz keletkezésének okai egyelőre ismeretlenek. Nem hivatalos információk szerint a tűz esetben senki sem sérült meg. A hotel mintegy egy éve felújítás alatt áll, a munkálatok pedig már a befejezéséhez közeledtek. A holokauszt utáni topolyai színházi élet újjászületéséről tartott előadást a szabadkai zsidó hitközségben Olá Tamás teatrológus és dramaturg. Az Emlékezés színháza című előadás két meghatározó alak, Dimitrievics Mára és Lányi István történetén keresztül mutatta be a háború utáni időszak színházi törekvéseit és kulturális újjáéledését. A rendezvényen a résztvevők betekintést nyerhettek a helyi színház történet egy különleges fejezetébe, felidézve mindazok munkásságát, akik a nehéz időket ellenére is éltették a színpadot és a közösségi kultúrát. Látványos csillaghullásra számíthatunk az október 8-áról 9-ére virradó éjszakán. Közép-európai idő szerint hajnali 3 óra körül várható a Draconidák meteorraj maximuma. A raj a sárkány csillagképről kapta a nevét, mivel radiánsa e konstelláció fejénél található. Jellemzően október első felében figyelhető meg a maximuma, ilyenkor óránként nagyjából 5 hullócsillagot produkálhat, írja a space.com. Ez a szám jóval elmarad a Perszeidák okozta híres augusztusi csillaghullásétól, azonban a Draconidák hullócsillagai jóval látványosabbak lehetnek. Ez a raj ugyanis rendkívül lassú meteorjairól híres, vagyis nem csak egy pillanatra villannak fel, hanem kifejezetten hosszan figyelhetjük meg őket az égbolton.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 19 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul, változóan felhős időben lesz részünk.
6: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
0: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Pannon Rádió.
11: Az interneten
10: és az FM 91,5-ön.

0: keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: 10 óra 16 perc van, sziasztok, sziasztok, üdvözlök minden kedves rádió hallgatót, ez itt a Pannon Presszó a 91.5-ön. Mondom, milyen témánk lesznek a mai műsorban. Képzeljétek el, Szerbiában a 15 évesek közel fele még az alapvető szövegértési szintet sem éri el. Hát szeptember 8-án közzétette a PISA 2025-ös szerbiai eredményeit. Erről lesz szó a mai műsorban. Pintér Molnár Edit magyar tanárnő érkezik hozzánk, és lényegében mesélni fog egy kicsit erről a tesztről, hogy hogyan néz ki és kiket érint, meg alapból mit mutat meg. Ezen kívül lesz egy nagyon érdekes és különleges vendégem ma, Verebes Rudolf, aki nap mint nap óriási szappan buborékokkal varázson mosolyt a gyerekek arcára Szabadka központjában. És hát felvetődik a kérdés, hogy mi motiválja, hogy így rendszeresen megörvendeztesse a legkisebbeket. Egyébként az az érdekesség, hogy ez az ötlet egészen Hollandiáig nyúlik vissza, Rudolf pedig hát úgy véli, hogy a gyerekek mosolya mindent kárpótol. Erről fogunk beszélgetni, erről a különleges hobbiáról. És érkezik hozzám Dudás Benjamin egyetemista is, aki most egy érdekes témakörben készített kutatást, a digitális média használat és a vajdasági magyar Z-generáció olvasási attitűdjeiről fogunk beszélgetni a mai műsorban, illetve még nyereményjátékunk is lesz, a színház kedvelőknek próbálunk kedveskedni, egy érdekes előadásra nyerhetek majd páros belépőjegyeket, de erről majd később szólok, számítok ma is a figyelmetekre, egészen 14 óráig együtt leszünk, mint ahogy azt megszokhattátok. Nagyhegyesi Dávid és Vackovics Melissa lesz a presszós csapat ma.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot

0: 1887-es számon. Bachhaus 024-60-1887.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Programajánló.
4: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: van.
1: 10 óra 30 perc van, a Presszó folytatásában pedig egy jó hír. Elindult a mai nyereményjátékunk, a színház kedvelőknek kedveskedünk most. És igazából az előadásnak a címe, egy szépség, vagyis a története igazából egy szépség királynő körül forog, a Szépség meggyilkolása című előadásra lehet nyerni egy páros belépőjegyet. Az előadás október 13-án kedden 19 órakor lesz a Kosztolányi Dezső Színházban, Szabadkán természetesen. A leírást megtaláljátok egyébként a Pannon Presszó Facebook oldalán, ott indítottam el a játékot is. Annyit kell csak tennetek, hogy megírjátok hozzászólásban, hogyha volna lehetőségetek rá, és egy estére bárki más életébe bújhatnátok, akkor ki lenne az, és miért? Lehetek kreatívak, mindenki, aki válaszol, az már játékban is van. Holnap zárul a játék, úgyhogy délig van időtök játszani. Sok szerencsét kívánunk mindenkinek.
2: Pannon. Tengernyi zene.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-10-ig, hetente csütörtökön.

10 óra 45 perc van a folytatásban, egy programötlet. Szombaton Palicson családi nap és halászléfőző verseny is lesz. 12 órától indul a nap a Férfi Strandnál. Az eseményen a jó hangulatról DJ Dimitri Hugo House Groove gondoskodik, majd 13 és 15 óra között a Boom gyermek animátorok szórakoztatják a kicsiket. Utána bővész bemutató következik, emellett légvár is lesz a piciknek, a felnőtteknek. Hát rájuk is gondoltak, mert hogy lesznek borok, kézműves italok, finom ételek is. Vasárnap 11 órától halászléfőző versenyt tartanak a Kapitánszki Rit csárdánál. A csapatok 2-8 fővel jelentkezhetnek a nap folyamán, a mai nap folyamán a marketing@parkpalics.rs címen, vagy a 0606026021-es telefonszámon.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
6: Választások 2026.
7: A Köztársasági Választási Bizottság tegnap este határozatot fogadott el az október 25-i választásokra kijelölt külföldi szavazóhelyekről szóló korábbi döntés módosításáról. A határozat meghatározza a már kijelölt szavazóhelyekhez tartozó választók körét, vagyis pontosítja, hogy a választópolgár mely szavazóhelyeken adhatja le voksát. Vladimir Dmitrijevics, a RIK elnöke közölte, hogy a választói névjegyzék lezárásáig a határozat még módosítható, amennyiben további szavazóhelyeket jelölnek ki. A Köztársasági Választási Bizottság 13 tagja és póttagja, köztük az egyetemista lista képviselői és az ellenzéki pártok által delegált tagok elhagyták a tegnap esti ülést. Erre azt követően került sor, hogy nem fogadták el az indítványt, amelyben a külföldi szavazóhelyekről szóló határozat javasolt módosításának napirendről való levételét kérte. Dusan Dincsics, a RIK tagja, az Insidernek nyilatkozva elmondta, hogy a Választási Bizottság vezetősége figyelmen kívül hagyta egyes tagok kérését, hogy vegyék le a napirendről a külföldi szavazóhelyekről szóló határozatot mindaddig, amíg a munkacsoport meg nem kapja a külügyminisztérium hivatalos adatait arról, hogy miért nem nyitnak meg bizonyos szavazóhelyeket a diaszpórában. Több országban is nehezebb lesz a külföldön élő szerb állampolgárok számára a szavazás a szerbiai parlamenti választáson. Nem nyílik szavazóhely például a svájci Genfben és Lugánóban, valamint Bulgáriában sem, noha ezeken a helyeken a korábbi választásokon még lehetett voksolni, írja az N1. Romániában ugyancsak nem lesz szavazóhely, annak ellenére, hogy Szerbiának ott nagykövetsége és konzulátusa is működik. A közel-keleten élő szerb állampolgárok pedig egyetlen szavazóhelyen sem adhatják le voksukat. Az Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban élők közül sokaknak több ezer kilométert kellene majd utazniuk ahhoz, hogy szavazhassanak. Ráadásul a szavazás időpontját mindenhol a Szerbiában érvényes idő szerint határozták meg, így egyes választóknak akár az éjszaka közepén kell voksolniuk. A diaszpora képviselői szerint így sokak számára csak az a lehetőség maradt, hogy Szerbiába utazzanak szavazni, ami a repülőjegyek, a munka és a családi kötelezettségek miatt komoly többletterhet jelenthet. A szavazóhelyek megnyitásának elmaradása miatt a diaszporában élő szerb állampolgárok egyébként levelet küldtek az európai és amerikai intézményeknek, hogy sürgessék és biztosítsák számukra a szavazati jog gyakorlásának lehetőségét. Emellett a szavazóhelyek számának növelését és a külföldi szavazás időpontjának megváltoztatását is követelik.
6: Választások 2026.
7: Sikerült lokalizálni a tüzet a Kopaonikon, miután éjfél körül lángok csaptak fel a felújítás alatt álló klub A szállodában. A tűz a teljes épületre átterjedt, ám a helyszínre azonnal kivonuló Kopaoniki és Raskai egységekhez Ustyek, Krájevo és Novi Pazar tűzoltói is csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Bár a lángok továbbterjedését megfékezték, az utómunkálatokat és az oltást jelentősen nehezíti a helyszínen található nagy mennyiségű gyúlékony építőanyag, amint egy éve zajló, épp a befejezéséhez közeledő felújítás alatt álló hotelben keletkezett tűzvészben senki sem sérült meg, a katasztrófa pontosokát még vizsgálják. Jelentősen megnő a lekvárok és dzsemek kötelező gyümölcs tartalma Szerbiában egy új minőségi szabályozás révén. Ennek értelmében a lekvár kilogrammonkénti előállításához szükséges minimális gyümölcsmennyiség az eddigi 350-ről 450 g-ra emelkedik. Az extra dzsemeknél ez legalább 500 g lesz. Branislav Rakitić, a szerbiai mezőgazdasági minisztérium illetékese, a szerbiai RTV-nek elmondta, ahelyett, hogy közvetlenül korlátozták volna a termékek stabilitásához és eltarthatóságához elengedhetetlen hozzáadott cukrot, a gyümölcsarány növelése mellett döntöttek. Ez természetes módon szorítja vissza az egyéb cukrok használatát. Bár a szigorítás alapján áremelkedés is jöhet, a szakember szerint ez mégsem lehet jelentős, mivel a költségeket a csomagolás és a szállítás is befolyásolja, ráadásul az idei termés kiemelkedően bőséges. A gyártóknak 2028. január 1-jéig kell átállítaniuk receptúráikat az Európai Unió normáival harmonizált előírásokra, a kisebb gyümölcstartalmú készítményeket pedig a jövőben csupán gyümölcsös krémként vagy öntetként lehet majd forgalmazni.
0: Időjárás.
7: 24 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, változóan felhős időnk lesz, 28 fok körüli csúcshőmérséklettel csapadék ma sem valószínű.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, add te hangod.

0: a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és ital fogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.

0: 11 óra 20 perc van a folytatásban, egy kis oktatási téma. Szerbiában a 15 évesek közel fele még az alapvető szövegértési szintet sem éri el. 2026. szeptember 8-án közzétették a PISA 2025-ös szerbiai eredményeit, és hát... Érdekesek az adatok. Pinter Molnár Edit magyar tanár járt a közügyekben, és hát mesélt az itteni, a mostani helyzetről, illetve hogy hogyan kell értelmezni ezeket az adatokat, lényegében mire mutatnak rá az adatok. Nuru Alen kérdezte, ezt a beszélgetést hoztam el most nektek.
1: Három évente készül egy nemzetközi felmérés, amely a 15 év körüli diákok szövegértési, matematikai és természettudományos készségeit vizsgálja. Ez a PISA teszt. A 2025-ös szerbiai eredmények különösen megdöbbentőek. Matematikából a diákok több mint fele, szövegértésből pedig csak nem fele nem érte el a PISA által meghatározott alapvető kettes szintet. De mit jelent ez valójában? Mit tud és mit nem tud az a diák, aki ez alatt a szint alatt teljesít? És mindez hogyan jelenik meg a tanárok mindennapi munkájában? Erről beszélgetünk Pintér Molnár Edit magyar tanárral. Önnek mi a személyes véleménye ezekről az eredményekről?
2: Az iskolánknak volt már lehetősége két alkalommal PISA tesztet végeznie. A tavalyi évben készült PISA teszten nem voltunk ott, de az előtte lévő években igen. A PISA teszt az következőképpen készül el. A 15 éves gyerekekből, töréből, tehát az elsősöktől az oktatási minisztérium választ ki meghatározott mennyiségű gyereket, és az ők tudását mérik fel egy számítógépes program keretén belül, egy meghatározott időben, amikor a minisztérium megengedi.
1: Véletlenszerűen választják ki őket?
2: Véletlenszerűen nem tudjuk sem meghatározni, hogy ki legyen előre, tehát még ötletet sem tudunk adni, és talán ez így is van rendjén, csak hát van itt egy kis bökkenő. Nagyon sok olyan gyerek van, akik ugye csak olyan környezetből jönnek, ahol esetleg nincsenek kellőképpen felkészítve. Tehát ezek az eredmények nem a középiskolai tanárok munkájáról beszélnek, hanem az általános iskolai tanároknak a munkájáról. Vagyis a mi dolgunk az most fog kezdődni 15 éves kortól felfelé, ugye amikor érettségizni fognak.
1: Most hogyan néz ki egy PISA teszt?
2: Megkapnak egy bizonyos mennyiségű kérdést, mindegyik tantárgyból külön-külön, ugye a matematika, szövegértés és természettudomány, és azon belül vannak kérdések, amelyeket számítógépes program ajánlja a válaszokat, és ők ezt a választ bejelölik. Vannak olyanok, akik például egyáltalán nem tudták használni a számítógépet, tehát olyan közösségből érkeztek, akik nem tanulták meg az informatikai, azt bejelölik. Vannak olyanok, akik például egyáltalán nem tudták használni a számítógépet, tehát olyan közösségből érkeztek, akik nem tanulták meg az informatikai alapokat, és bizony nem tudták ezt a tesztet elvégezni rendben.

0: Ránkba Vajdaság területéről jönnek gyerekek. Tehát nem lehet behatárolni, hogy csak Szabadkai, vagy csak Topolya község, vagy bármelyik községből. Vannak nagyon sokan Bánátból, máshonnan is, és bizony a kisebb közösségekben vannak olyan iskolák, ahol kevés a számítógép, és az informatikai oktatás nem a megfelelő.
1: Említettük itt rögtön a beszélgetés elején, hogy az eredmények eléggé gyengék, amit Szerbiát illeti. Több mint fele diák nem érte el a kettes szintet. Mit jelent valójában ez a kettes szint a PISA teszten?
0: Ez az alap szintet jelenteni. Tehát én kiírtam magamnak, hogy 91 ország írta meg a PISA tesztet a 25-ös esztendőben, és abból mi az 54. helyet értük el. Tehát ez, ha úgy nézzük, akkor nem is olyan borzasztó, de hogyha úgy nézzük, hogy ez az 54. hely, az igen, csak a középszint alatt van, akkor meghatározhatjuk, hogy ez nem is egy jó hely. A tavalyi PISA tesztek eredménye, azok rosszabbak lettek, mint az előző években elkészített PISA felméréseké, Magyarországon is, nálunk is. Most annyit még azért hozzá kell tenni, hogy ezek a tesztek itt nálunk nem lettek lefordítva magyarra, tehát itt a magyar közösség diákjai nem vettek részt ebben a felmérésben.
1: Mi lát az oka, hogy gyengültek az eredmények a 2022-es legutóbbi teszthez képest? Ugye 3 évente van ilyen PISA teszt írás, és ön magyar tanárként mit tapasztal ebből az iskolában? Rosszabbak az osztályok eredményei?
0: Hát az évelei felmérések, vagyis az iniciális teszteknek az elkészítése során, ugye ezek a gyerekek, akik beiratkoznak hozzánk, azok átestek egy felvételi vizsgán. Már ugye valamilyen fajta megmérettetésen voltak túl, és mégis nagyon sokszor meglepetések érnek, nagyon sokszor nem ismerik fel a különböző írókat, mondattani elemeket és egyebeket, szövegértésben nagyon sokszor gyengék, és hát ezt kell fejleszteni a későbbiekben, tehát ez nekünk is egy alapot jelent.
1: Mennyire lehet fejleszteni a középiskolát? Mert mondta ugye, hogy a PISA teszt főként a 8. osztályig elvégzett tanulmány eredményt méri.
0: Hát olyan formában igen, hogyha folyamatosan például a szövegértési feladatoknál mindig vissza kell kérdezni, hogy megértették-e, elkészítették-e a feladatokat, tudják-e, hogy egyáltalán miről írtak. Nagyon sok az érdektelenség mai világban, és hogyha megnézzük ennek a PISA tesztnek az eredményeit, van egy ilyen kitéteménye, hogy azt mondja, most egy picit lapozok, bocsánatot kérek, de hát ugye készültem én is valamivel. Azt mondták, hogy a gyerekeknek a kíváncsisága, az a szerbiai diákok 63%-a úgy nyilatkozott, hogy kíváncsi. De viszont az átlag, ami az 73% a többi országban. Tehát nálunk ez egy kicsit azért csökken. De hogyha azt a feladatot kapják, hogy elkészítsenek valamit, akkor a kedvük, vagy aki akar plusz energiát befektetni ebbe a munkába, az 58% csak. Tehát a 63-ból még akkor is kevesebb lett. Aztán volt egy ilyen megítélés is, hogy a diákok hogy érzik magukat, hogy hasznos-e az iskola, vagy sem. És erre az volt, 28%-a úgy nyilatkozott, hogy időpocsékolás.
1: Hát ez nagyon érdekes eredmények.
0: Furcsa dolog, miközben, hogyha az európai és a világ trendet nézzük a többi országból, mondjuk ez nem is olyan borzasztó, mert ott 24% gondolja, hogy időpocsékolás az iskola. Majd aztán az is volt egy kérdés ezen a teszten, hogy milyen a közösségi élet, és milyen a biztonság érzetük a gyerekeknek, és a szerbiai gyerekeknek a 80%-a minden eseményektől független, ami ugye az elmúlt év, mondjuk 5 évben vagy 10 évben történt itt, 80%-a azt mondta, hogy könnyen talál barátot és jól érzi magát az iskolában, ami nagyon pozitív szerintem. Tehát, hogy ők ezt úgy élték meg, hogy a közösségi élet, ez egy fontos dolog.
1: Most visszatérve az eredményekre, a PISA teszt mennyire tükrözi az általános iskolában megtanultakat, és mennyire tartozik bele az, amit otthon tanulnak meg a gyerekek a szülőktől, a családban?
0: Azt állítják, hogy a ezek az eredmények, amelyek most születtek az óvodától indul.

0: elindulnak, és a családtól. Tehát ahogyan a család hozzáállása megváltozott, vagy kedvező fényben mutatja be a tanulást, ugyanúgy a teszt eredménye is ennek fényében fognak majd javulni, és hát természetes, hogy a család és a tanulási szokás az egy nagyon fontos dolog. A másik dolog, hogy a gyerek az iskolában folyamatosan a kollégáim, a munkatársak is, meg hát általában az összes tanár mindent belevett annak érdekében, vagy megtesz annak érdekében, hogy jól sikerüljön nem csak egy tanóra, hanem általában az eredmények jók legyenek. Ez is a kompetencia méréseknél általában ki szokott derülni. Most azért, hogy egy kicsit fölvilágosítsuk a nézőket, hogy miképpen kell ezt elképzelni, ezt a kompetencia mérést, hogy végül is a tesztnek az a lényege, hogy a lexikális tudást, tehát hogy fejből betanuljon valamit, arra akar rámutatni, vagy pedig éppenséggel a felhasználható tudást. És nekünk az a lényeg, éppen ennek a PISA tesztnek is, hogy arra mutasson rá, hogy a felhasználható tudás az a gyerekeknél megvan-e. Tehát fel tudja-e találni magát az életben, tudja ezt felhasználni, amit megtanult. Tehát ebben az esetben, ha megértem a szöveget, akkor meg tudom csinálni a feladatot például.
1: Mik a legnagyobb kihívások? Önnek van-e esetleg valami speciális módszere, vagy amit a tanár kollégáitól esett el?
0: Hát az egyik legnagyobb kihívás, hogy javuljunk. Elsősorban. De ezt a gyerekek nélkül nem lehet létrehozni. Ezt hiába igyekszem és próbálom minél érdekesebbé tenni az órát, hogyha azt mondják, hogy nincs kedvük tanulni, vagy egyszerűen nem érdekli őket. Na majd hát amennyire az felajánlás azt mondja, hogy használjunk minél több modern irányt, vagyis számítógépet, mesterséges intelligenciát, egyebeket, ugyanannyi hátránya is van ennek. 10 évvel ezelőtt megtanítottuk a gyerekeket, hogy távoktatásban hogyan kell nekik tanulni, amikor nem voltunk ott, és rá kényszerítettük őket, hogy telefonon keresztül, számítógépen keresztül kommunikáljunk, most pedig elveszük tőlük, hogy rám figyeljen, velem foglalkozzon, és ne azt használja, ami a mesterséges intelligencia segítségével történik. Most ezt kétféle módon szoktam megoldani. Részben úgy használnám, vagyis használom, hogy megkérem őket, hogy készítsenek el olyan feladatot, amelyiket kimondottan számítógéppel oldanak meg. Na most nem itt az egyszerű programokra gondolok, hogy ilyen PowerPoint prezentáció, vagy dolgozatírás, eszéírás és különböző internetes oldalak felhasználásával, mondjuk így is lehet, ez az egyik. A másik pedig visszatérek a könyvtárba, és akkor elővesszük a lexikonokat, elővesszük az életrajzokat, a műveket, és keresd ki ott. Tehát találd fel magad, ez az a tudás, amelyikre a PISA teszt is rá fog mutatni.
1: Műsor végén még egy rövid kérdés, említette itt a különbséget a távoktatás és a tantermi oktatás között. Többször felvetődött már a kérdés, hogy esetleg az órákat lehet, hogy 30 percesre kellene rövidíteni. Önnek erről mi a személyes véleménye, mennyire tudnak a diákok 45 percig koncentrálni az órákon?
0: Elsősorban ezt mi kipróbáltuk, a 30 perces órákat, amikor munkabeszüntetés volt, ugye a szakszervezet meghirdette a sztrájkot, én 30 perces órákat tartottam, nekem az rövid volt. Tehát van egy elképzelés, hogy egy órának miből kell állnia, tehát van egy bevezető rész, egy ráhangolódás, egy tartalmi fő része, majd egy befejezés, és hogyha eltűnik valamelyik belőle, akkor hiányzik a visszakérdezés, az érthetőségnek a meghatározása, tehát hogy az a gyerek megértette azt, hogy mit tanultunk az órán. A 45 perces mellett voksolnék, hogyha lehetne, mert nekem szükségem van arra 45 percre, és nagyon sokszor úgy is szoktam kérni, hogy 1,5 órás óráim legyenek, tehát 2 45 percest rakjunk össze, főképp dolgozatíráskor.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt, és hogy megosztotta velünk tapasztalatait, további sikeres munkát kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Pannon Rádió, a te hangod.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Reklám.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
4: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
6: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
7: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
6: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
7: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
6: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
7: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
8: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.

11 óra 46 perckor hoztam egy érdekességet. Képzeljétek, a 61. helyen áll a szerb útlevél a nemzetközi rangsorban. A szerbiai úti okmánnyal jelenleg, ez azt jelenti, hogy 133 országba lehet vízum nélkül, vagy egyszerűsített beutazási feltételekkel eljutni. A Passport Reports független kutatási platform 199 ország útlevelét vizsgálta, és a rangsor összeállításánál azt vették figyelembe, hogy az adott úti okmánnyal ugye hány országba lehet vízummentesen a határon igényelhető vízummal, vagy elektronikus beutazási engedéllyel belépni, és hát a szerb útlevéllel ilyen feltételek mellett elérhető 133 ország a vizsgált úti célok több mint 67%-át jelenti, ugye ez minden évben elkészülő kimutatás, úgyhogy így volt idén is.

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió, a te hangod!

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
4: Tizenkét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Október végéig, legkésőbb november elején megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút, jelentette ki Alexander Vučić. Az Edu Expo segít eldönteni, hogy mi legyél, ha nagy leszel, és eloltották a tüzet Kopaonikon. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő, Brasnyó Zoltán.
2: Választások 2026.
1: Október végéig, vagy legkésőbb november elején megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút, jelentette ki Alexander Vučić kampánykörútja Pancsovai állomásán. Egyúttal azt is bejelentette, hogy megkezdődtek a tárgyalások a bánáti vasútvonalról. Az Alexander Vučić Egyesült Szerbia listavezetője elmondta, a kínaiakkal, az üzbégekkel és az oroszokkal kezdtek tárgyalásokat a bánáti szakaszról. A terv szerint a bánáti vasútvonal Pancsovától Ópáván keresztül Nagybecskerekig épülne meg, onnan egy szárnyvonal vezetne Nagykikindára, majd csatlakozna Szabadkához. A beruházás több mint 1,5 milliárd euróba fog kerülni, de Vučić szerint ezek olyan beruházások, amelyek megváltoztatják az emberek életét és új befektetőket vonzanak a térségbe. Fel kell gyorsítani az európai integráció folyamatát, hogy Szerbia 2030 végéig az unió teljes jogú tagjává válhasson, hangzott el az Európai Szerbia választási lista tegnap esti Kragujevaci lakossági fórumán. A rendezvényen elmondták, hogy a politikai tömörülés konkrét megoldásokat kínál a polgároknak, amelyek stabilitást, biztonságot és jobb életkörülményeket teremtenének. Dragan Gyilas, a Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke, az Európai Szerbia lista vezetője, a programot ismertetve bejelentette, hogy kormányváltás esetén az új kabinet már az első ülésén feloszlatná a biztonsági információs ügynökséget, és helyette új szervezetet hozna létre. Azt is bejelentett, hogy szankciókat vezetnének be Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és az általa oligarcháknak nevezett üzletemberekkel szemben. Ha hatalomra kerülünk, azonnal leállítjuk az Expo projektet, mert ez Szerbia történetének legnagyobb kifosztása, fogalmazott Gyilas, hozzátéve, hogy a beruházásra fordított valamennyi dinár felhasználását kivizsgálnák. Marinika Tepić, az Európai Szerbia választási lista egyik vezetője, a rendezvényen kijelentette, hogy politikai tömörülésük garantálja Szerbia Európai Uniós csatlakozásának felgyorsítását. Céljuk egy rendezett, modern, demokratikus európai ország megteremtése, ahol működnek az intézmények, érvényesülnek a szabályok és az igazságosság. Rasim Jajić emberien kisebbségi választási lista vezetője tegnap este kijelentette, hogy október 25-i parlamenti választás után készek tárgyalni mindenkivel, aki felkéri őket az egyeztetésre, és lehetősége van parlamenti többséget kialakítani. Ha a listánkon múlik a többség megszerzése, el tudom képzelni, hogy részt vállaljak a végrehajtó hatalomban. Ha viszont valakinek önállóan is megvan a többsége, és a mi 4-5 képviselőnk csupán kiegészítené azt, akkor nem látom magam ebben a szerepben, mondta Jajić az N1 TV-nek. Hangsúlyozta, hogy a Sandzsáki Demokrata pártnak, illetve a választási listán szereplő jelölteknek helyük van a végrehajtó hatalomban. Kisebbségi pártként részt kellene venniük a kormány munkájában, de én személy szerint nem szeretnék olyan kormány tagja lenni, amelynek megalakulása nem függ a mi támogatásunktól, fogalmazott. Oktatással folytatjuk. 19 felsőoktatási intézmény, több mint 700 végzős középiskolás és számtalan továbbtanulási lehetőség, ezt kínálta az idei Edu Expo Zentán. A rendezvényt az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara és a Magyar Nemzeti Tanács szervezte közösen. Korom Sarolta riportja.
3: 10. alkalommal telt meg a zentai sportcsarnok a továbbtanulás előtt álló fiatalokkal. Az Edu Expo célja ezúttal is az volt, hogy a végzősök egy helyen közvetlenül az intézmények képviselőitől kaphassanak választ a legfontosabb kérdéseikre. A 19 kiállító között azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven is folyik az oktatás. Hubai Enikő, végzős tanuló.
4: Egyelőre még nem voltak konkrét terveim, úgyhogy egyelőre csak nézelődök még. De most a Pécsi Tudományegyetemnek a kijelzetkarát néztem meg egyelőre, meg most szeretném majd megnézni még a magyar tannyelvű tanítóképzőkart, és szerintem ez egy nagyon szép rendezvény, és hasznos a negyedikeseknek, meg a pályaválasztás előtt álló diákoknak.
3: A továbbtanulás azonban nem csak arról szól, hogy mit érdemes tanulni, hanem arról is, hogy milyen támogatásokkal és lehetőségekkel vághatnak neki a fiatalok a felsőoktatásnak. Az Edu Expo ezért a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjáról, a vajdasági kollégiumokról, valamint a diák és ifjúsági szervezetek kínálatáról is tájékozódhattak az érdeklődők. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
5: Azt szeretnénk ezzel az expóval elérni,
0: hogy egyrészt, hogy minél többen fiatalok itthon maradjanak, választanak a továbbtanulási lehetőségek közül, megismertessük velük a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramját, ösztöndíjrendszerét, tehát, hogy megismerjék azokat a lehetőségeket, amikkel rendelkeznek, és hogy népszerűsítsük egyáltalán, hogy tanuljanak tovább.
3: A vajdasági magyar fiatalok az elmúlt években egyre több támogatást kaphatnak ahhoz, hogy itthon tanuljanak tovább. Az ösztöndíjprogram és az Európa Kollégium is ezt a célt szolgálja. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
5: A Magyar Nemzeti Tanács most már több mint 5300 vajdasági magyar fiatalt részesített ösztöndíjban. Ennek az ösztöndíjnak az összege 90-től 150 euró, és ehhez még hozzájön 4 hivatás esetében plusz ösztöndíj, ezek az orvostanhallgatók, a fogorvosok, a közgazdászok és a jogászok. Az Újvidéki Európa Kollégiumban pedig csodálatos körülmények között szinte ingyen lakhatnak 380-an. Összesen több mint 10 év alatt ez már 1500 fiatalnak nyújtott segítséget. Hát ezek azok a lehetőségek, amiket most a vajdasági magyar fiatalok, akik itthon tanulnak, megkapnak, amit 20-30 évvel ezelőtt tanuló fiatalok nem kaptak meg.
3: Az Edu Expo pedig nem csak a komoly döntésekről szólt. A programot játékok, fotózás és ajándéksorsolás is színesítette, így a több mint 700 diák hasznos információkkal és élményekkel is gazdagodhatott a pályaválasztás előtt.
2: Választások 2026.
1: Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat, erről posztolt Vitézi Dávid. Magyarország közlekedési és beruházási minisztere hozzátett, hogy rendben lezajlott az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak. Így például leállítja a vonatot, hogyha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézi most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet már közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végezni az utolsó jutállási vágányszabályozást is, ez egy nagyjából 2 hónapig tartó szükséges feladat. Ha az első hetek belföldi személyforgalma rendben zajlott, akkor jöhet a decemberben a következő lépés, a 160-as sebesség teljes kihasználása és a nemzetközi forgalom beindítása. Az eredeti terv az volt, hogy a személyforgalom március 14-én elindul, de 2 héttel a tervezett időpont előtt közölte az akkori Magyar Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy várhatóan tavasszal, legkorábban húsvét előtt indulhat a személyszállítás. Ehhez képest a kínai kivitelező csak húsvét hétfő után 1 nappal, április 7-én adta le az ETCS szoftverét, ezután lehetett elkezdeni a tesztelést. Sikerült lokalizálni a tüzet a Kopaonikon, miután éjfél körül lángok csaptak fel a felújítás alatt álló Klub A szállodában. A tűz a teljes épületre átterjedt, ám a helyszínre azonnal kivonuló Kopaonik és Raskai egységekhez Ustje, Krájevo és Novi Pazar tűzoltói is csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Már a lángok továbbterjedését megfékezték, az utómunkálatokat és az oltást jelentősen nehezíti a helyszínen található nagy mennyiségű gyúlékony építőanyag. Amint egy éve zajló, épp a befejezéséhez közeledő felújítás alatt álló hotelben keletkezett tűzvészben, senki sem sérült meg, a katasztrófa pontosokát még vizsgálják. A holokauszt utáni topolyai színházi élet újjászületéséről tartott előadást a szabadkai zsidó hitközségben Oláh Tamás teatrológus és dramaturg. Az Emlékezés színháza című előadás 2 meghatározó alak, Dimitrievics Mara és Lányi István történetén keresztül mutatta be a háború utáni időszak színházi törekvéseit és kulturális újjáéledését. A rendezvényen a résztvevők betekintést nyerhettek a helyi színház történet egy különleges fejezetébe, felidézve mindazok munkásságát, akik a nehéz idők ellenére is éltették a színpadot és a közösséget. Kultúrát.
6: Vajdasági magyar színház történettel foglalkozom, és így került az érdeklődésemnek a homlokterébe a Topolyai Járási Magyar Népszínház. Ennek is egy egészen különleges előadása, 1958-ban Lányi István rendezésében mutatták be az Anne Frank naplója című előadást, és ez az előadás a topolyai zsidóságot idézi meg a holokauszt után. Egy közösség számára szól, amely elveszítette egy részét a holokauszt alatt, és 2 nagyon fontos szereplőt, illetve nem szereplőt, hanem a társulatoknak 2 nagyon fontos tagját fogom megidézni ebben az előadásban. Az egyik Dmitrijevics Mara, a társulatnak az igazgatója, aki maga is holokauszt túlélő, és az előadás rendezője, Lányi István is holokauszt túlélő.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
7: Időjárás.
8: Szabadkán pillanatnyilag 23 fok van, napos és felhős órák váltogatják egymást a délután folyamán, csapadék nem valószínű.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
9: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
9: Bomax.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
7: Műsorajánló.
13: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
14: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
3: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: prima che ci s'accade i mali. Buon non presso. Ho valódi koffein terápia.
1: 12 óra 27 perc van, ez itt a Presszó továbbra is. A figyelmünk ma már igen komoly érték. A digitális platformok versenyeznek azért, hogy minél tovább a képernyő előtt tartsanak bennünket, miközben egy könyv egészen másfajta jelenlétet, illetve koncentrációt kíván. Különösen érdekes lehet ez a Z-generáció esetében, amely már egy olyan világban nőtt fel, ahol ugye a digitális tartalmak természetes részei a mindennapoknak. Erről készít kutatást Dudás Benjamin egyetemista, aki a digitális média használat és a vajdasági magyar Z-generáció olvasási attitűdjeit vizsgálja. A kutatás még folyamatban van, így most arról is beszélgetünk vele, hogy milyen mintázatok rajzolódtak ki eddig, hogyan viszonyulnak a fiatalok az olvasáshoz. Szia, üdvözöllek!
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Nos, hát kezdjük az elején. Honnan jött az ötlet, hogy éppen a vajdasági magyar Z-generáció olvasási szokásait kezd el kutatni?
2: Ez egy nagyon vicces sztori, mert ez pont itt a Pannon RTV-ben született meg, annó, mikor még én is úgymond itt dolgoztam, akkor híreket kellett olvasni, és az interjú alanyukat én rendszerint amúgy TikTokon kerestem meg, és nagyon sokat TikTokoztam, és amikor híreket kellett olvasni, éreztem, hogy az ötödik hírnél már elfagyott a fókusz, tehát hogy egyszerűen nem tudok koncentrálni a hírre, és így mondom, hát mi történik velem, mi van velem, pedig én nagyon szeretek olvasni, és aztán kezdtem utána járni ennek a figyelemgazdaságnak, hogy ez hogyan működik, hogy ezek a digitális tartalmak mennyire viszik el a fókuszt, mire képesek, és igazából így alakult ki ez a kutatás annak okán, hogy ezt így amúgy utána jártam, és kicsit tudományos szemmel amúgy megnéztem.
1: És mit szerettél volna elsősorban megtudni a kutatással? Mi volt az a kérdés, ami így leginkább foglalkoztat?
2: Az, hogy a fiatalok a telefon mellett mennyire olvasnak, illetve mit olvasnak, nyilván az attitűdök, hogy mi annak a kiváltó oka, hogy egyáltalán olvas-e, vagy hogyha nem olvas, akkor pedig miért nem olvas most az a kötelező olvasmányok miatt, vagy csak a leglogikusabb

0: mert simán nincs kedve, vagy nincs rá ideje, vagy az idejét nem tudja jól beosztani. Szóval úgy összességében a digitális média és az olvasás közötti úgymond ez a határvonal, hogy ez így kinél, hogy működik, hogy lehet ezt egyik másik oldalra átbillenteni.
1: Mesélj nekem egy picit még erről az olvasási attitűdről, hogy konkrétan ez mit jelent? Nem csak azt vizsgálod, hogy ki hány könyvet olvas el egy évben? Igaz,
0: nem.
1: Ennél többet?
0: Nem. Ez nyilván ettől sokkal úgymond rétegezettebb. Arra is kíváncsi vagyok, hogyha olyan olvasnak, akkor mi az, amit olvasnak, mondjuk egyetemisták körében a kötelező szakirodalmak mellett, hogy van-e kedvük mondjuk azon kívül még bármit is olvasni, vagy csak akik mondjuk akár nem is egyetemisták, csak nyilván az Z generációba tartoznak, hogy mi annak a kiváltó oka, hogy most van egy téma, amit ő szeret, és akkor abban a témakörben olvas, vagy eléggé motiválja magát, hogy mondjuk önfejleszte magát, és akkor mondjuk olyan könyveket olvas, vagy valakinek, vagy valaminek a hatására éppenséggel olvas. Tehát így összességében a mindenkinek az attitűdjére kíváncsi vagyok, hogy az olvasásnak mi a valódi kiváltó oka.
1: A kutatásod még folyamatban van, de milyen előzetes tapasztalataid, benyomásaid vannak eddig? Van esetleg olyan eredmény, ami nagyon meglepett?
0: Persze, az ilyen pszichológiás, önfejlesztős könyvek azok mindig nagyot mennek, illetve ami egy kicsikét talán szomorú, most nyilván én nem vagyok pedagógus, tehát ilyen szempontból nem tudok nyilatkozni, de nagyon sok fiatal úgy van velem, hogy a kötelező olvasmányok miatt vesztette el úgymond a kedvét az olvasástól, és ezek a kötelező olvasmányok folyásolják be azt, hogy aztán a későbbiekben már nincs úgy kedvük olvasni, hanem inkább a rövid tartalmakra fókuszálnak, mint egy hosszabb könyv, ami nem tudom, 200 vagy akár még több oldalas is, és ott nyilván egyébként fokozott, hosszú távú értőfigyelemre van szükség.
1: Említed ugye most a kötelező olvasmányokat, és ezek nagyon befolyásolják a fiatalok könyvekhez való viszonyát. Hogyan változtatnál ezen? Vannak esetleg javaslataid?
0: Hát mondjuk szerintem, bár is nyilván ez az én meglátásom, megint csak pedagógiai szempontból nem tudok nyilatkozni, de ahogy a fiatalok is elmondták, hogy nem feltétlenül mondjuk egy Egri csillagok, vagy egy kőszívű emberfiai, vagy bármi ilyesmi, egy ilyen fiatal gyerek lelkületéhez való, hanem hagyni kellene őket, hogy valami olyan könyvet olvassanak, ami nyilván ugye egyébként a tanár is megengedi, de hogy még azon belül van, tehát hogy úgymond azon belül, hogy azon a témán belül, amit a gyerek szeret, most nem lehet az akár egy Harry Potter is hirtelen, ami eszembe jutott, vagy bármi olyan más mese, hosszabb, vagy akár novella is, vagy igazából saját téma, amit úgymond a gyerek kedvelne. Nyilván ezek a művek, amiket mondtam, ezek csodálatosan jók, meg egyébként többször is újraolvasandóak, csak lehet, hogy éppensége már később már, amikor nagyobbak vagyunk, és úgymond másként gondolkodunk.
1: Pont az Egri csillaggal gyűlt meg annak idején nagyon a bajom, az összes többivel nem, de hogy valahogy nem jöttünk ki jobban abban az időben. Na, de ez csak a zárójeles info volt. Említettél egy érdekes kifejezést, figyelemgazdaság. Pontosan mit jelent ez a mindennapokban?
0: Igazából erről a figyelemgazdaságról órákat tudnék beszélgetni, de most nyilván nincs ennyi időnk. Nagyon leszűkítve, manapság szinte minden versenyez a figyelmünkért, a meta, a különböző algoritmusok igazából a figyelmünkből élnek meg. Ugyanúgy a könyvek is a mi figyelmünkből élnek meg. És a telefon az nagyon át tudja vinni a fókuszt, hogyha nem tudunk a figyelmünkkel okosan gazdálkodni. Tehát biztos, hogy másnak is volt már olyan élménye, hogy jaj, csak 2 percre felugrok a Facebookra, valamit megnézek, és aztán azon kapja magát, nyilván velem együtt, hogy már 10 perce görget. Úgyhogy ezt a figyelmet, ezt nagyon úgymond meg kell tanulni beosztani, mert ez tök érdekes dolog, hogy amikor elkezdünk olvasni, és akkor jaj, most leülök 2 óra osztát olvasok, és akkor ez a téma nagyon érdekel, és akkor csippan a Messenger, vagy egy Facebook értesítést kapunk, vagy valamilyen Instagram, vagy egyéb más értesítés érkezik, és akkor azon kapjuk magunkat, hogy majd hosszabb ideje telefonozunk, és az olvasásnak meg igazából annyi, és aztán még ugye nyilván az embernek van még azért egy másik dolga, és azt az úgynevezett minimális szabad idejét is elvitte a telefon vagy a közösségi média, mert nem jól tudja fókuszálni a figyelmét. Tehát, hogy ez nagyon sok mindenkivel, velem is, még a mai napig is mindazonáltal, hogy ezt a témát kutatom, megesik, hogy olvasok, és egyszerűen valahogy elkalandozok, és azon kapom magam, hogy telefonban a kezemben, nem pedig a könyv.
1: És akkor utána visszatérsz?
0: Igen, igyekszek erre egyébként amúgy visszatérni, meg igyekszek most már én is fókuszálni a figyelmemet, meg nagyon sok
1: esetben... ilyen tudatos döntés.
0: Igen, nagyon sok esetben csinálom azt, hogy amikor olvasok, akkor repülő üzemmódba teszem a telefonomat, és akkor ne keressen senki, hanem majd amikor éppenséggel úgy van, hogy befejeztem az olvasást, akkor majd válaszolok az értesítésekre. Csak egy nyilván ennek van a másik véglet, hogy volt, amikor már 2-3 oroszát olvastam, és nagyon sokan kerestek, és nem tudták, hogy mi van velem, és már elkezdtek aggódni.
1: Bocsi, csak olvastam.
0: Igen, igen.
1: Közben az egyik hallgató is írta, hogy el se olvasta az egri csillagokat, majdnem kettest bevállaltam, de egyest kaptam, hát megértelek, tényleg. Az nekem egy mérföldkő volt, nagyon akárhányszor megpróbáltam elolvasni, valahogy nem ment, elő kell vennem, mert hát ez egy ilyen checklist dolog. Te is olvasd el. Na, de térjünk vissza a témába. Ugye arról beszéltünk, hogy a figyelemgazdaság. Érdekel az, hogy van-e különbség? Nyilván van, de hogy mi a különbség a között, hogyha valaki például 20 percig így görgeti a telefonját, vagy 20 percig olvas egy könyvet. Mi történik közben a figyelmünkkel?
0: Hát nyilván, amikor mi telefonozunk, akkor a figyelmünk az több felé fókuszálódik, több fajta esemény történik. Tehát amikor értesítéseket olvasunk, blogbejegyzéseket olvasunk, képeket nézünk, reels videókat, nem tudom én, táncol a medve, jönnek a nagy életbölcsességek, a nem tudom, ahány ember igazából annyi fajta, úgymond az algoritmus, mindenkinek más videókat dobál ki, és rengeteg felé fókuszálódik a figyelem. Amikor olvasunk, akkor nyilván ott vannak a betűk, ott van az egy adott sztori, vagy éppenséggel elbeszélés, vagy legyen az bármi, az egy dologra fókuszál. Még a Reels videók, meg a egyéb más ilyen közösségi médiás tartalmak, azok több mindennel találkozunk. Tehát, hogy egyszer olvasunk egy világhírt, aztán nem tudom, egy teljesen más dolgot látunk, egy receptet például.
1: Gyakran mondjuk azt, hogy nincs időm olvasni. Lehet, hogy valójában nem is az az időnk, hanem a figyelmünk lett inkább a szőkebb. Erről mit gondolsz?
0: Igen, abszolút, és ez ilyen generációs tapasztalás is, hogy amúgy nagyon sokan rosszak vagyunk a time managementben, sokáig hajlandóak vagyunk telefonozni, gépázni, akár hajnalokig is, vagy sorozatozni, vagy binge-batchingolni, ugye, ami a sorozatdalálást jelenti, ez is egy teljesen z-generációs dolog. Úgyhogy aztán még nyilván délután jön a mentő alvás, és akkor nagyon sokáig fáradtak vagyunk. És igazából meg kell tanulni mindenkinek azt, hogy hogyan tudja beosztani az idejét, hogy jusson idő az olvasásra és a telefonozásra is, meg még az egyéb tevékenységekre, nyilván munkára, pihenésre, egyébre, tehát azon kívül is még jó az, hogyha csinálunk még valamit, meg még igazából olvasunk is, mert az olvasás az amúgy fejleszti a kritikus gondolkodást, nyilván tanulmányok bizonyítják, meg egyébként kreatívabbak is vagyunk az olvasástól, azáltal, hogy olvasunk egy sztorit, akkor ott nincs előttünk képekben, nincsen vizuális tartalom, hanem azt úgymond mi képzeljük el, hogy hogyan fog kinézni az adott bizonyos történet, vagy azon belül a szereplők, a táj, a járművek, és akkor az nyilván fejleszti a képzelő erőt, és így egyébként az olvasás az szerintem egy tök jó dolog, és már csak ezért is egy kicsit jobban kellene erre a time managementre, meg a figyelemgazdaságra, a figyelem fókuszra jobban figyelni.
1: Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy a fiatalok nem is olvasnak annyira keveset, mint gondolnánk, hanem inkább máshol vagy más formában olvasnak. Itt van a telefonon online cikkeket, kommenteket, posztokat, de azért gondolom a kettőt nem lehet összehasonlítani.
0: Abszolút. Igazából az olvasás meglepő mód nem csökkent, mert én kérdezgettem az ismerőseimet, hogy mennyit olvasnak. Lehet, hogy könyvekből kevesebbet, mármint fizikális könyvből kevesebbet olvasnak. A könyvnek van egy, mármint fizikális könyvnek van egy olyan jellege, hogy ahhoz tudunk egy picit úgymond érzelmileg kötődni, vagy hogyha ránézünk, akkor eszembe jut valami kellemes emlék, vagy egy sztori. De ez nem folyásolja be feltétlenül az olvasást, mert manapság ugye megjelentek már hangos könyvek, az ilyen különböző telefonon megjeleníthető PDF-be a könyvek, és akkor egyébként onnan is olvasnak, tehát hogy ez nem csökkent le. Viszont nyilván teljesen más az, hogyha, mint ahogy már mondtam is, hogyha több mindent olvasunk egyszerre, több különböző témát, gondolok itt a blogbejegyzésekre, meg ilyen dolgokra, úgyhogy a sztori is az nyilván az egyébként hosszabb, úgyhogy összességében változó az, hogy ki mit szeret olvasni, így generáción belül is, bár most én azt tapasztaltam. Úgyhogy most egy picit belátámarodtam, bocsánat.
1: Közben megformálódott egy tök jó kérdés még azzal kapcsolatban, hogy szerinted mitől lesz menő egy könyv az generáció körében? Mondjuk például számítanak-e az online ajánlások, így a TikTok trendekre gondolok, az influencereknek az ajánlására, így a digitális világ szerintem nem feltétlenül az olvasásnak az ellensége, hanem akár segíthet is. Te mit látsz ebben? Mennyire menő olvasni az generációnak?
0: Abszolút szerintem amúgy menő, meg egyetemi szinten is amúgy menő olvasni, mármint azt tapasztaltam, hogy nyilván jó egy olyan közösséghez tartozni, aki mondjuk olvasott egy bizonyos könyvet, és akkor arról tök jó el tudunk beszélgetni. Meg ugyanazt előidézi az influencer is, hogy a digitális tartalmaknak köszönhetően megismerünk olyan könyveket, amiről lehet, hogyha nincs az a TikTok videó vagy Instagram, soha az életben nem hallottam volna, és mivel nyilván az influencer mondja, aki lát egy picit a példaképen, vagy követem, mert hasonló a stílusa, mint az enyém, vagy mi egyéb más, ő azt a könyvet ajánlja, én azt elolvasom, és aztán megint az van, hogy tudok egy közösséghez csatlakozni, tudok arról a könyvről egyébként beszélgetni, vagy csak pont olyan könyveket ajánl, amiket én szeretek, és az a téma egyébként amúgy érdekel, vagy olyan könyvet ajánl, amiről eddig nem is tudtam, hogy mondjuk az a téma engem érdekel, de viszont ő olyan jól elmagyarázza, hogy arra felkapom a fejemet, hogy ezt a könyvet érdemes lenne egyébként elolvasni.
1: A kérdőívedről kérdeznének, hogy ezt még ki lehet tölteni, vagy meddig mi a határidőd? Mikor fog elkészülni ez a kutatási eredmény?
0: A kutatási eredmény az őszintén áprilisra fog elkészülni, tehát akkor lesz a végleges, én akkor szeretném a mesteri diploma dolgozatomat megvédeni, úgyhogy addig a kérdőívet egyébként is szabadon fogom hagyni ezt egészen, hát februárig biztosan, úgyhogy addig ki lehet tölteni. Egyébként ez a kérdőív úgy keletkezett, hogy volt 5-6 különböző egyetemista, mármint úgy különböző, hogy különböző egyetemekről, és az ővelük készítettem interjúkat az olvasásról, aztán úgy készítettem el a kérdőívet, és a kérdőívből meg majd fókuszcsoportos interjúkat fogok készíteni, megint csak a fiatalokkal, hogy minél úgymond tüzetesebben ezt a témát átjárjuk, és hogy minél jobb kutatást el tudjak készíteni.
1: Egy záró gondolatot szeretnék még tőled. Szerinted mi kellene ahhoz, hogy egy mai fiatal újra vagy továbbra is örömmel tudjon olvasni?
0: A jobb time management, igazából a figyelem, erre a figyelem fókuszra jobban odafigyelni, és nagyjából szerintem ennyi, tehát hogy merjünk úgymond kilépni a komfortzónánkból és előenni egy könyvet. Az elején lehet, hogy borzasztóan unalmas lesz, én is így kezdtem olvasni, borzasztóan unalmas volt, de aztán meg fogják kedvelni, és a könyv az egy nagyon jó dolog, nagyon, nagyon tudja úgymond az embert, hát nem is tudom, fejleszteni, ez a jó szó rá. Mind gondolkodásbélileg, mind pedig aztán akár szókincsben is.
1: Benni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
9: 13 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek.
12: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Több mint 20 középiskola és csak nem 1250 diák találkozott az idei Suli Expo Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár 4. alkalommal szervezték meg a sportcsarnokban, ahol ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A 8-osok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba. Megismerhették a különböző képzéseket, a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát. A rendezvény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok első kézből szerezhessenek információkat, és megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy hol folytassák tanulmányaikat. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.
13: Választások 2026.
12: Palics vízgazdálkodásáról és az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélgetett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke a tó melletti sétányon. Elmondták, hogy a településen a szennyvízhálózat kiépítésének köszönhetően a felére csökkent az emésztőgödrök száma, és azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen, valamint a tervek között szerepel a megtisztított szennyvíz későbbi hasznosítása is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a Palics jelenleg még nem alkalmas fürdésre, ugyanakkor az elmúlt időszakban számos intézkedés történt a vízminőség javítása érdekében. Kiemelte azt is, hogy a szennyvíztisztító önmagában jelentős előrelépés, hiszen a szennyvíz már nem közvetlenül kerül a tóba. Az elmúlt években a kerékpárutak is épültek, valamint több épített örökséget is felújítottak. Megújult az emlékkút és a víztorony, a Bagolyvár felújítása folyamatban van, a Vigadóban a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a kerékpárút további bővítését is tervezik. Több országban is nehezebb lesz a külföldön élő szerb állampolgárok számára a szavazás a szerbiai parlamenti választáson. Nem nyílik szavazóhely például a svájci Genfben és Lugánóban, valamint Bulgáriában sem. Noha, ezeken a helyeken a korábbi választásokon még lehetett voksolni, írja az N1. Romániában ugyancsak nem lesz szavazóhely, annak ellenére, hogy Szerbiának ott nagykövetsége és konzulátusa is működik. A közel-keleten élő szerb állampolgárok pedig egyetlen szavazóhelyen sem adhatják le voksukat. Az Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban élők közül sokaknak több ezer kilométert kellene majd utazniuk ahhoz, hogy szavazhassanak. Ráadásul a szavazás időpontját mindenhol a Szerbiában érvényes idő szerint határozták meg, így egyes választóknak akár az éjszaka közepén kell voksolniuk. A diaszpora képviselői szerint így sokak számára csak az a lehetőség marad, hogy Szerbiába utazzanak szavazni, ami a repülőjegyek, a munka és a családi kötelezettségek miatt komoly többletterhet jelent. A szavazóhelyek megnyitásának elmaradása miatt a diaszpórában élő szerb állampolgárok egyébként levelet küldtek az európai és amerikai intézményeknek, hogy sürgessék és biztosítsák számukra a szavazati jog gyakorlásának lehetőségét. Emellett a szavazóhelyek számának növelését és a külföldi szavazás időpontjának megváltoztatását is követelik.
13: Választások 2026.
12: Sikerült lokalizálni a tüzet Kopaonikon, miután évfél körül lángok csaptak fel a felújítás alatt álló Klub A szállodában. A tűz a teljes épületre átterjedt, ám a helyszínre azonnal kivonuló kopaoniki és raskai egységekhez Ustye Krájevo és Novi Pazar tűzoltói is csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Bár a lángok továbbterjedését megfékezték, az utómunkálatokat és az oltást jelentősen nehezíti a helyszínen található nagy mennyiségű gyúlékony építőanyag. Amint egy éve zajló, épp a befejezéséhez közeledő felújítás alatt álló hotelben keletkezett tűzvészben senki sem sérült meg, a katasztrófa pontos okát pedig még vizsgálják.
0: Időjárás.
12: Változóan felhős időnk lesz a nap további részében, a csúcshőmérséklet ma 28 fok körül alakul.
11: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
14: Társadalmi célú felhívás.
15: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
16: Média támogató a Pannoner TV.
14: Társadalmi célú felhívást hallottak. A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Keverve, nem felrázva. Pannon Presszó.
1: 13 óra 8 perc van, és a Pannon Pressz utolsó órájában járunk. Nap mint nap óriási, színes, szappan buborékok jelennek meg Szabadka központjában, és velük együtt a gyerekek arcára is természetesen oda rajzolódnak, oda költöznek a mosolyok. A látvány egyszerre játékos, látványos és egy kicsit varázslatos is, és nem véletlen, hogy a legkisebbek tátott szájjal figyelik a hatalmas buborékokat. A különleges utcai, hát idézőjelben műsor, Verebes Rudolf mögött áll az ő ötlete, aki hát rendszeresen azért érkezik a városközpontba, hogy örömet szerezzen a gyerekeknek. Az ötlet egészen Hollandiáig nyúlik vissza, de miért döntött úgy, hogy Szabadkán is meghonosítja, mi hajtja, ami ugye újra és újra előveszi, mi miatt veszi elő újra és újra a szappanos vízzel teli vödröt, ugye a pálcát és a kötelet, és mit jelent számára ez a sok mosoly, amit a gyerekektől kap. Erről beszélgetünk most, szervusz, üdvözöllek nálunk.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Őszintén érdekel a történetet, hogy honnan jött az ötlet, hogy ilyen óriási szappanbuborékokkal örvendeztesd meg a gyerekeket így Szabadka központjában.
2: Hát ez is egy ilyen nehézség által jött össze tulajdonképpen, mert egy valamilyen tuti munkára mentem ki Hollandiába, amiből aztán nem lett semmi. És hát hazajönni meg már úgy nem akartam, és akkor valamit muszáj volt csinálni. És akkor ott megismerkedtem két spanyol sráccal, akik ezt csinálták, és hát ők mentek tovább, én ott maradtam, és akkor megkértem őket, hogy árulják már el nekem, hogy működik ez az egész, és megmutatták, és akkor onnantól. Így ez lett az életem része szó szerint, mert hát pont a gyerekek miatt. Szóval az a reakció, amit már ott láttam, az úgy elvarázsolt egyből.
1: És meddig maradtál ott?
2: Kb. Egy évig, kicsit több mint egy évig voltam ott.
1: És mikor volt az első alkalom, amikor így Szabadka központjába hoztad a buborékokat?
2: Szabadka központjába 2022-ben.
1: De előtte volt más helyszínekkel is megpróbálkoztál?
2: Előtte Újvidéken leginkább. De amúgy nagyon sokat utaztam én ezzel, Belgium, Portugália, Spanyolország voltam.
1: Így. Hát akkor itt rengeteg a mesélni való. Először is lehet összehasonlítani a reakciókat. Tehát mi történik akkor, amikor megjelennek ezek az óriási buborékok? Hogyan szoktak reagálni a gyerekek?
2: Hát a legjobb az egészben az, hogy bárhol így elengedem az első gömböket, és szaladnak oda a gyerekek. Tehát ez Knézsevác-tól kezdve, nem tudom, Belgrád, Lisszabon, Amsterdam, ez mindenhol így van.
1: Akkor sok helyen jártál, hasonlítsd össze egy kicsit ezeket a helyszíneket, láttál különbséget így a reakciókban, vagy ez is egy talán egy, nem tudom minek nevezni, egy utcai művészetnek is akár. Hogyan fogadják ezt általában a sétálók, a sétányokon? Vagy milyen különbségeket láttál a nagyvárosok között?
2: Hát mivel, hogy Amsterdam az így az utcai performanszok mekkája szerintem, tehát ott bármit lehet látni, karnyelőktől kezdve, levitálások, stb. Utcai zenészek, egy millió. És amikor azt láttam, hogy meg vannak lepődve. Tulajdonképpen én bevittem egy kis innovációt ebből, mert hát azt csinálták ezek a spanyol haverok is, hogy ők egy gömböt csináltak, egy hatalmas gömböt. Na most, amikor én láttam, hogy a gyerekek ezt rögtön kidurrancsák, akkor én csináltam egy ilyen hálót, és akkor most így sok gömb jön ki, és ez új.
1: És mit kell tudni a szappan keverékről? Anyuka vagyok, és így tudom, hogy a házi készítésű bármilyenféle varázsszerek nem működnek. Van valami konkrét szuper, hiper, szuper recepted, ami miatt ekkorák a buborékok?
2: Van, igen. Szóval, hogyha a műanyag ilyen fújókákra gondolsz, hát gondolom, hogy
1: Persze, próbálod a házi mosószerrel, akkor ez úgy nem megy.
2: Most így elmondom. Szóval féri, kizárólag csak féri, mással ne is próbálkozz. Kb. 1:10 megy a vízzel az arány, és egy tojásfehérje.
1: Egy tojásfehérje. Wow, erre nem gondoltam volna. Szóval akkor ez a titka?
2: Hát a műanyagnak, igen. Én ilyen pamukos cuccal dolgozok, és ott más valami, amit hát nem szeretnék így publikálni.
1: Jó, nem tartsd meg a saját titkaidat, nekem ennyi már elég volt, köszönöm szépen, hogy azért ezt is elárultad. Az is érdekel, hogy ugye egyértelmű, hogy a gyerekeknek ez hatalmas dolog, és rengeteg mosolyt látsz tőlük. A szülők általában hogyan szokták fogadni ezt a kezdeményezést? Szoktak esetleg oda menni hozzád, beszélgetni?
2: Persze. A kedvenceim az, amikor úgy látod azt, hogy úgy kizökkentetted a hétköznapok szürkeségéből őket, szóval úgy megvan, hogy ők csak itt mentek el, nem számítottak rá, hogy bármit, hogy találkozni fognak velem. És akkor a gyerek reakciója által egy ilyen átlagos, búskomor, gondolteli szülő egyszer csak elkezd mosolyogni. És ez ilyen, nem tudom, megfizethetetlen dolgok, ezek nem számomra legalábbis.
1: Amikor beszéltünk erről az interjúról, akkor azt mondtad nekem, hogy a gyerekek mosolya minden érték kárpótol. Nem lehet semmihez sem hasonlítani. Személy szerint mit ad neked ez az egész? Hogy mi motivál arra, hogy nap mint nap oda kimenj? Vannak rossz napjaid, amikor azt mondod, hogy hú, hát akkor most már nagyon nincs kedvem kimenni?
2: Van, persze. De ez addig tart, még nem jön oda az első gyerek. Szóval még előtte mondtam neked, per pillanat kizárólag csak is ebből élek, és minden szóval, hogy mondjam, nincs egy tarifa, nem nézem azt se, hogy ki mit, mennyit, tehát abszolút nem figyelek oda az anyagi oldalára.
1: De lehet honorálni, aki szeretné? Tehát kiraksz, van egy jó kis dobozot?
2: Igen, van ott egy kis doboz, és akkor mindenki a saját lehetősége szerint, szóval ezt nem is akartam soha megszabni, nem is bírnám, mert te tudsz. De nem annyira ez. Szóval vannak olyan napok is, amikor itt szó szerint mínuszba megyek, de mosolyogva megyek haza, mert egyszerűen jó buli volt.
1: Egyébként Szabadka mennyire nyitott az utcaművészetre szerinted? Te hogyan látod ezt a helyzetet?
2: Szerintem Szabadka az ki van éhezve. Ki van éhezve az ilyen utcai dolgok.
1: Ilyen. Hogyha egyébként milyen korosztály szokott főként oda menni hozzád? Melyik korosztály a leglelkesebb?
2: Tehát nincs, ez szóval ilyen 70-valahány éves kínai zavargázta a buborékokat valamelyik nap, úgyhogy nincs, szóval talán ez mondjuk az egyetlen egy, hát most úgy mondjam, hátránya vagy nehézsége a dolognak, hogy sűrűn előfordul az, hogy sok kisgyerek, 2-3-4 éves kisgyerek van ott, és akkor oda jönnek nagyobb gyerekek is, mondjuk 10-12-3-4-5 éves gyerekek, akik hát súlyra is, magasságra is 3-4-szer akkorák minden ezek, viszont ugyanolyan lelkesek. És akkor nekem kell ott, mert arra nincs felkészülve egy szülőse, meg szóval nem tudják, hogy itt most mi történhet. és hát történhetnek karambolok, meg mit tudom én, és akkor ott nekem kell így kicsit eljátszani a szigorú buborékos bácsit.
1: Szoktál olyan lenni?
2: Igen.
1: Kisenézném belőle.
2: Muszáj, egyszer-kétszer láttam, előfordultak ilyen szerencsétlenségek, és akkor semmi komoly, de nem szerettünk látni ilyesmit.
1: Érthető, persze. Egyébként az érdekel, hogy te hogyan tekintesz saját magadra, egy utcai művészetre, tehát hogy gondolsz erre, amit csinálsz? Egy utcai művészetre, munkára, szórakozásra, vagy így be tudod ezt így valahova kategorizálni?
2: Nem.
1: Nem is akarod?
2: Nem.
1: Csak úgy csinálod, mert örömet okoz.
2: Mert szeretem csinálni, igen. Ez az egyetlen egy munka, amit bár csináltam életem, amit valóban szeretek csinálni.
1: Hát ez a nyitja talán ennek, igen, hogy valóban szereted. Egyébként van-e esetleg egy olyan pillanat vagy történet, amire így különösen emlékszel az elmúlt időszakból? Sztoríz nekünk egy kicsit.
2: Hát nagyon sok ilyen van. Nagyon sok. Nem tudom, a beszélgetések a gyerekekkel, tudod, az...
1: Szoktak hozzád menni beszélgetni? Nem csak...
2: Persze. Mondjuk én nem forszírozom, mert hát nem... Általában a gyerekek azok nagyon sokan kicsit eleinte van félénken jönnek oda, szégyenlősek, mint tudom, úgyhogy nem szoktam, de ha ők szóbálnak valam, akkor nagyon szívesen. És akkor onnantól meg már az van, hogy ő így sokszor én mondom azt, hogy oké, ennyi információ elég volt. Mert úgy sok mindent elmesélnek nekem, mondjával, úgyhogy nekem kell megállítani.
1: Az egy jó tükör, hogyha bizalmat szavaznak irányodba.
2: Hát igen. Úgyhogy nagyon sok gyerekről a városba tudok, mikor van hasmenésük. Meg, szóval így, igen.
1: Mesélj nekem még egy kicsit a terveidről. Hogyha nem jut eszedbe külön sztori, ami történt mostanában, vagy bárhol, akkor mesélj nekem a terveidről.
2: Hát a tervek, egy kicsit olyan, hogy úgy mondom, elég sokat utaztam ezzel, és akkor így, amikor eljönnek a téli hónapok, akkor megint az van, hogy most már mennék valahova nagyon, és akkor így megcsinálom a teljes tervet, hogy Bécs, aztán nem tudom, München, és akkor megyünk tovább, és akkor csinálunk egy ilyen körutat. És aztán beindul a buli, így volt Újvidéken is, meg most Szabadkán is, beindul a buli, és egyszerűen úgy van valahol, mint a árulásnak tartanám most, hogyha én innen lelépnék, és itt hagynám ezeket.
1: Ennyire megszeretted?
2: Igen, úgy, szóval, hogy mondjam, Szabadka pláne az, hogy nem nagy, nem van rengeteg, sok gyerek jár hozzám, és akkor úgy valahogy összenősz az emberekkel, gyerekekkel és azokkal a szülőkkel is így nap, mint nap elbeszélgetsz meg minden, és akkor valahogy úgy nem volt kedvem az utóbbi pár évben sehova sem otthonni.
1: Talán otthon érzed magad egy kicsit.
2: Nagyon.
1: Hát Rudi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél rá, jó volt egy kicsit ebbe belelátni. Én hát nagyon sok boldog gyermekmosolyt kívánok neked a jövőben is.
2: Szépen köszönöm a lehetőséget.

0: reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban! Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint 10% engedményt kínál. Találkozzunk!

0: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
1: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
0: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
1: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
0: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
1: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
2: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.

Támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 13 óra 33 perc van, egy különleges program ötletet hoztam. A szabadkai Ford Fest és az Újvidéki Vörös Holló Vitézek Egyesülete szervezésében október 17-én szombaton középkori fesztivált tartanak. A rendezvénynek a Ford Fest székhelye ad otthon Szabadkán, a Podgorica utca 55-ös szám alatt. A programban különböző műhelymunkák szerepelnek, amik során az érdeklődők megismerkedhetnek a középkori konyhával, ijászkodhatnak és kipróbálhatják a fejsze, illetve a láncsa dobálást, megtervezhetik a saját pajzsukat is. A résztvevők szemtanúi lehetnek, egyébként egy csatan jelenetnek is, páncélos harcosoknak, sőt, tűzsonglőrök is lesznek a helyszínen. A rendezvény 10 és 19 óra között várja a látogatókat, a belépés pedig díjtalan.
1: ...91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: van Nompresszó? Neked szól! Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele mai presszóba. Remélem, hogy kellemes napotok van. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Maradjatok továbbra is a Pannonrádióval, és hallgassátok a presszót holnap is. Sziasztok!
1: 91,5 MHz. Pannonrádió. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannonrádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Több mint 20 középiskola és csaknem 1250 diák találkozott az idei Suli Expón Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezték meg a sportcsarnokban, ahol ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A nyolcadikosok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba. Megismerhették a különböző képzéseket, a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát. A rendezvény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok első kézből szerezhessenek információkat, és megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy hol folytassák tanulmányaikat. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.
8: Választások 2026.
7: Palics vízgazdálkodásáról és az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélgetett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke a tó melletti sétányon. Elmondták, hogy a településen a szennyvízhálózat kiépítésének köszönhetően a felére csökkent az emésztőgödrök száma, és azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen, valamint a tervek között szerepel a megtisztított szennyvíz későbbi hasznosítása is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a Palicsi tó jelenleg még nem alkalmas fürdésre, ugyanakkor az elmúlt időszakban számos intézkedés történt a vízminőség javítása érdekében. Kiemelte azt is, hogy a szennyvíztisztító önmagában jelentős előrelépés, hiszen a szennyvíz már nem közvetlenül kerül a tóba. Az elmúlt években a kerékpárutak is épültek, valamint több épített örökséget is felújítottak. Megújult az emlékút és a víztorony, a Bagolyvár felújítása folyamatban van, a Vigadóban a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a kerékpárút további bővítését is tervezik. Több országban is nehezebb lesz a külföldön élő szerb állampolgárok számára a szavazás a szerbiai parlamenti választáson. Nem nyílik szavazóhely például a svájci Genfben és Lugánóban, valamint Bulgáriában sem. Noha ezeken a helyeken a korábbi választásokon még lehetett voksolni, írja az N1. Romániában ugyancsak nem lesz szavazóhely, annak ellenére, hogy Szerbiának ott nagykövetsége és konzulátusa is működik. A közel-keleten élő szerb állampolgárok pedig egyetlen szavazóhelyen sem adhatják le voksukat. Az Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban élők közül sokaknak több ezer kilométert kellene majd utazniuk ahhoz, hogy szavazhassanak. Ráadásul a szavazás időpontját mindenhol a Szerbiában érvényes idő szerint határozták meg, így egyes választóknak akár az éjszaka közepén kell voksolniuk. A diaszpora képviselői szerint így sokak számára csak az a lehetőség marad, hogy Szerbiába utazzanak szavazni, ami a repülőjegyek, a munka és a családi kötelezettségek miatt komoly többletterhet jelent. A szavazóhelyek megnyitásának elmaradása miatt a diaszpora diaszpórában élő szerb állampolgárok egyébként levelet küldtek az európai és amerikai intézményeknek, hogy sürgessék és biztosítsák számukra a szavazati jog gyakorlásának lehetőségét. Emellett a szavazóhelyek számának növelését és a külföldi szavazás időpontjának megváltoztatását is követelik.
8: Választások 2026.
7: Sikerült lokalizálni a tüzet Copaonikon, miután évfél körül lángok csaptak fel a felújítás alatt álló Klub A szállodában. A tűz a teljes épületre átterjedt, ám a helyszínre azonnal kivonuló Copaoniki és Raskai egységekhez Ustye Krájevo és Novi Pazar tűzoltói is csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Bár a lángok továbbterjedését megfékezték, az utómunkálatokat és az oltást jelentősen nehezíti a helyszínen található nagy mennyiségű gyúlékony építőanyag. A mintegy egy éve zajló, épp a befejezéséhez közeledő felújítás alatt álló hotelben keletkezett tűzvészben senki sem sérült meg, a katasztrófa pontos okát pedig még vizsgálják.
4: Időjárás.
7: Változóan felhős időnk lesz a nap további részében, a csúcshőmérséklet ma 28 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
0: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
6: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
1: Bomax. A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban. Fedezd fel az új kedvenc dalod!
10: Erős csajsz!
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
0: Reklám.
2: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és ital fogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
3: A Vitapur Önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást!
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Több mint 20 középiskola és csaknem 1250 diák találkozott az idei Suli Expón Zentán. A pályaválasztási rendezvényt már negyedszer rendezték meg a sportcsarnokban, ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A nyolcadikosok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba. Megismerhették a különböző képzéseket, a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát. A rendezvény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok első kézből szerezhessenek információkat, és megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy hol folytassák tanulmányaikat. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.
9: Választások 2026.
8: Palics vízgazdálkodásáról és az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélgetett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Góli Csilla Szabadka alpolgármestere és Gyivánovics Dániel Szabadka város képviselőtestületének elnöke a tó melletti sétányon. Elmondták, hogy a településen a szennyvízhálózat kiépítésének köszönhetően a felére csökkent az emésztő gödrök száma. Azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen, valamint a tervek között szerepel a megtisztított szennyvíz későbbi hasznosítása is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, hogy a Palicsitó jelenleg még nem alkalmas fürdésre, ugyanakkor az elmúlt időszakban számos intézkedés történt a vízminőség javítása érdekében. Kiemelte azt is, hogy a szennyvíztisztító önmagában jelentős előrelépés, hiszen a szennyvíz már nem közvetlenül kerül a tóba. Az elmúlt években kerékpárutak is épültek, valamint több épített örökséget is felújítottak. Megújult az emlékkút és a víztorony, a Bagolyvár felújítása folyamatban van, a Vigadóban a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a kerékpárút további bővítését is tervezik. Az Expo 2027 lemondása súlyosan veszélyeztetné Szerbia nemzetközi megítélését és gazdasági fejlődését, ezt mondta Miloš Vučević, a szerb haladó párt elnöke. A politikus Dragan Gyilas kijelentésére reagált, aki szerint egy esetleges kormányváltást követően lemondanák a világkiállítás megrendezését. Vučević hangsúlyozta, hogy az Expo 2027 több mint 100 ország részvételével valósulhat meg, és több milliárd eurónyi beruházást, új munkahelyeket és infrastrukturális fejlesztéseket hozhat Szerbiának. Véleménye szerint az ellenzék bejelentése a fejlődés akadályozására irányuló politikát tükrözi.
9: Választások 2026.
8: A Nobel békedíj idei kitüntetettjének kihirdetése előtt Donald Trump amerikai elnök ismét azt mondta, hogy szerinte elérkezett az ideje annak, hogy ő kapja meg ezt a rangos elismerést. Nem tudom, hogyan döntenek majd. A bizottságról köztudott, hogy a hozzám hasonló embereknek nem feltétlenül ítéli oda a díjat, mondta Trump a 2026-os Nobel békedíjról, amelynek kitüntetettjét pénteken nevezi majd meg a norvég Nobel bizottság, írja Reuters. Trump tavalyi visszatérése óta a Fehérházba többször is hangoztatta, hogy megérdemelni a rangos kitüntetést. Itt az ideje. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy legutóbb közvetve a díjazottól kaptam meg az elismerést. Ő azt mondta, hogy a történelem során senki sem érdemelte meg jobban a Nobel békedíjat, mint Trump elnök. Nyilatkozta az amerikai elnök az ovális irodában újságíróknak. Maria Corina Machado, venezuelai ellenzéki vezető januárban átadta a 2025-ben elnyert Nobel békedíjához tartozó érmet Trump, miközben az Egyesült Államok támogatását igyekezett megszerezni venezuelai politikai törekvéseihez. Trump úgy véli, hogy ezért is megérdemelni a kitüntetést, mert tavaly januári hivatalba lépése óta 8 nemzetközi konfliktus rendezésében vállalt szerepet. Kambodzsa, Izrael és Pakisztán vezetői korábban bejelentették, hogy Nobel békedíjra jelölték az amerikai elnököt. Állításaikat azonban nem lehet független forrásból ellenőrizni.
0: Sport.
8: Sanghajban is folytatná a győzelmi szériáját a Pekingben diadalmaskodó Novák Djokovic. A szerb teniszező úgy nyilatkozott, hogy nagyon szeret Kínában játszani, és idei legjobb hetén van túl, ami további önbizalmat ad neki. Djokovic az első fordulóban szabad volt, a második körben pedig a lengyel Hubert Hurkacz lesz az ellenfele Sanghajban. A korábbi világelső tavaly az elődöntőig jutott az ATP 1000-es mestertornán.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 27 fok van, változóan felhős időnk lesz a nap további részében is. Estére helyenként még csapadék is előfordulhat valamikor 21 óra tájban. Holnap, ami a holnapi napot illeti és az időjárást, holnap a napközbeni csúcshőmérséklet már jelentősen alacsonyabb lesz, mint ma. Holnap legfeljebb 19 fokot mérhetünk majd, és egész nap változóan felhős, helyenként napos időnk lesz.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz?
11: Oh, yeah!
10: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: No, no!

vársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Több mint 20 középiskola és csak nem 1250 diák találkozott az idei Suli Expo Zentán. Decemberben megindulhat a nemzetközi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes szakaszán, és felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát 170 millió dináros értékben. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Több mint 20 középiskola és csak nem 1250 diák találkozott Zentán az idei Suli Expón. A pályaválasztási rendezvényt immár negyedszer szervezték meg, a program a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósul meg, Korom Sarolta riportja.
9: Nyolcadikosokkal telt meg a zentai sportcsarnok, ahol 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek meg a továbbtanulási lehetőségekkel. A diákok testközelből ismerhették meg a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák kínálatát, a különböző képzéseket, valamint a kollégiumokat és tehetséggondozó programokat. Varga Petra.
10: Jó a társaság, ez egyébként a medicinszkába gondolkoztam, megkérdeztem is, arra szeretnék majd tovább menni.
11: Miért vonzó neked ez az iskola?
10: Hát elég sok barátnő mondta, hogy ott minden jó, meg amígy is kiskorom óta nagyon érdekel.
9: A Suli Expót 4 évvel ezelőtt az Edu Expo mintájára hozták létre. A szervezők célja az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok egyetlen rendezvényen átfogó képet kapjanak a vajdasági továbbtanulási lehetőségekről. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
12: Beért ennek a munkának a gyümölcse. Mert valamikor, amikor elindítottuk az Edu Expo mellett a Suli Expót, akkor azt szerettük volna, hogy egy ilyen tömeges, jó hangulatú rendezvényen egész Vajdaság területéről minden 8. osztályost összegyűjtsünk egy helyre, és itt bemutatkozási lehetősége legyen azoknak a középiskoláknak, ahol magyarul anyanyelvükön tudnak tovább tanulni.
9: A rendezvényen idén rekordszámú 28 kiállító várta a fiatalokat. A szervezők szerint a nagy érdeklődés is azt mutatja, hogy a diákok számára fontos, hogy megismerjék a szülőföldjükön elérhető lehetőségeket. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
13: Tanárul készültem, ez a legismertebb mondat a magyar diákok körében, a magyar irodalomból. Itt viszont ők kérdeznek. Mert hogy a következő legfontosabb döntést hozzák meg az életükben. Nem 20 évre előre terveznek, csak egy következő döntést, ami tovább viszi az életútjukat. úgyhogy fontos, hogy lássák, milyen lehetőségek vannak itthon a szülőföldjükön. 28 kiállító és 1250 diák van jelen. Soha ennyien, jó a hangulat. Azt gondolom, hogy ráhangolja főleg a nyolcadikosokat a következő 4 évükre. Azért sem az a következő 20 évről döntenek, mert a munkavilága meg fog változni, mert ők megszerzik a középiskolai diplomájukat.
9: A továbbtanulási lehetőségek mellett a jó hangulat és az ajándékok sem maradhattak el. A Suli Expo végén több intézmény és diák is értékes nyereményekkel gazdagodott.
6: Választások 2026.
8: Palics vízgazdálkodásáról és az elmúlt évek fejlesztéseiről beszélgetett dr. Pásztor Bálinta, a VMS elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Divánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke a tó melletti sétányon. Elmondták, hogy a településen a szennyvízhálózat kiépítésének köszönhetően a felére csökkent az emésztőgödrök száma, és azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen. Valamint a tervek között szerepel a megtisztított szennyvíz későbbi hasznosítása is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a palicsi tó jelenleg még nem alkalmas fürdésre, ugyanakkor az elmúlt időszakban számos intézkedés történt a vízminőség javításáért. Kiemelte azt is, hogy a szennyvíztisztító önmagában jelentős előrelépés, hiszen a szennyvíz már nem közvetlenül kerül a tóba. Az elmúlt években kerékpárutak is épültek, valamint több épített örökséget is felújítottak. Megújult az emlékkút és a víztorony, a Bagolyvár felújítása folyamatban van, a Vigadóban a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítését és a kerékpárút további bővítését is tervezik. Dr. Pásztor Bálint, köztársasági parlamenti listavezető, Vajdasági Magyar Szövetség.
0: A mai Palics és az 5-6 évvel ezelőtti Palics nem összehasonlítható, erről bárki meggyőződhet, aki kilátogat ide Palicsra, akár kirándulni, akár sétálni, akár görkocsolyázni, futni, kerékpározni, vagy bármi mást. Kiépült több mint 2700 méter hosszan a bicikli út a keleti, illetve nyugati partján a palicsi tónak. Kiépült 22 kilométer hosszan ugye a településen a szennyvízhálózat is. Ez a palicsi tó vízminősége szempontjából is fontos azért, mert most már nem a tóba távozik a szennyvíz, mint ahogy az évtizedeken át történt. A védősáv is kialakult, kirándulóhelyé vált ez az övezete a palicsi tónak.
8: A tervek szerint október végére elkészül a Majsai úti körforgalom Szabadkán. A beruházás jelenlegi állását a helyszínen tekintette meg ma dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, köztársasági parlamenti listavezetője, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Divánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke. A Majsai hídnál kialakítandó mintegy 45 méter átmérőjű körforgalom építése július végén kezdődött. A körforgalomhoz kapcsolódó útszakaszok kialakítása már megtörtént, a munkálatok következő szakaszában pedig az utak aszfaltozása következik. A kivitelezőnek november 7-ig van engedélye a forgalom lezárására, a tervek szerint azonban már október végére, legkésőbb november elejére elkészülhet a beruházás. Góli Csilla kiemelt, hogy a munkálatok előrehaladásában nagy segítséget jelentett a közvállalatok együttműködése, hiszen ennek köszönhetően a különböző feladatokat összehangoltan tudták elvégezni. Az új körforgalom elkészítése után, illetve elkészülte után várhatóan biztonságosabbá és gördülékenyebbé válhat a közlekedés a Majsai híd környékén. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
7: Bízom benne, hogy ez a több évtizedes probléma itt a Majsai híd lábánál ezzel megoldódik. Óriási segítség volt a közvállalatoknak az együttműködése. Ugye együtt tudtak haladni a kivitelezővel, hogy a gáz, a víz, a csatornahálózat, a telekom, illetve a villanyszolgáltatás is kihelyezés és védelme is megvalósuljon. És hát nagyon régóta beszéltek arról, hogy itt körforgalom kell, és ez valóban nem valósult volna meg, és nem valósult volna meg ilyen minőségesen, hogyha ezt dr. Pásztor Bálint személyesen nem tűzi ki, és nem tárgyalja le.
8: Legfontosabb kampány céljait ismertette Alexander Vučić. Győzelme esetére 3 fő feladatot jelölt meg, az emberekkel való mindennapi közvetlen párbeszédet, amit a miniszterektől és a polgármesterektől is megkövetel, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, valamint a vízellátási gondok felszámolását. Kiemelte, hogy 2-2,5 éven belül más, illetve 1,3 milliárd eurót fektetnek be 69 egészségügyi intézmény felújításába. A következő 8 évben pedig egy 10 milliárd eurót meghaladó programmal cserélik ki az aszbeszt vezetékeket, és oldják meg a vízhiányt országszerte. Az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia lista vezetője a gazdasági növekedés és a hagyományos nemzetközi barátságok fontosságát is hangsúlyozta. Az Instagramra feltöltött videójában bemutatta a Vlagyimir Putyintól és Xi Jinpingtől kapott állami kitüntetéseit, jelezve, hogy a kínai partnerek és az olcsóbb orosz energiahordozók nélkül Szerbia alig ha tudna ilyen ütemben fejlődni.
14: Választások 2026.
8: Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat. Erről posztolt Vitézi Dávid. Magyarország közlekedési és beruházási minisztere elmondta, hogy rendben lezajlott az ETCS vonat befolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, ami biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak. Így például leállítja a vonatot, hogyha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy hogy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézi most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet már közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végeznie az utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez nagyjából 2 hónapig tart, és egy fontos feladat. Ha az első hetek belföldi személyforgalma rendben zajlott, akkor jöhet decemberben a következő lépés, a 160-as sebesség teljes kihasználása, és a nemzetközi forgalom beindítása. Az eredeti terve az volt, hogy a személyforgalom március 14-én elindul, de 2 héttel a tervezett időpont előtt közölte az akkori Magyar Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy várhatóan tavasszal, legkorábban húsvét előtt indulhat a személyszállítás. Ehhez képest a kínai kivitelező csak húsvét hétfő után egy nappal április 7-én adta le az ETCS szoftverét, ezután lehetett elkezdeni a tesztelést. Felújítják a Békovát és Szabadkát összekötő út egy szakaszát 170 millió dináros értékben, amint egy 4 kilométeres útszakaszon már megkezdődtek a munkálatok. A forgalom jelenleg félpályás korlátozás mellett halad, ugyanakkor holnap 7 és 17 óra között teljes útzár várható az említett szakaszon. Az Oron felé vezető út egy másik szakasza ugyanakkor még szélesítésre vár, a helyiek szerint ez is égető probléma. Halász Zoltán riportja.
15: Ha az oromiak 3-at kívánhatnának, az egyik aligha nem a Békovai bekötő út felújítása lenne. Nos, ez a kívánság most beteljesülni látszik, ugyanis ezen a 4 kilométeres útszakaszon megkezdődtek a munkálatok, jelenleg félpályás forgalomkorlátozás van érvényben. A Békovai bekötő út már régóta felújításra szorult. Az évek óta romló útburkolat nem csak a járművekben okoz károkat, hanem a közlekedők biztonságát is veszélyezteti. A Subotica.com értesülései szerint a beruházás értéke megközelíti a 170 millió dinárt, amelynek keretében új aszfaltréteget kap az útszakasz. A munkálatok pontos befejezési határidejéről egyelőre nem közöltek információt. A helyiek szerint azonban a bekötő út felújítása önmagában nem elegendő. Fontosnak tartják, hogy a Békova és Orom közötti útszakaszt is kiszélesítsék, hiszen a keskeny úttest továbbra is megnehezíti a biztonságos közlekedést. Vujkovics Svijin Liljana. Kiukadnak a gumiabroncsaink, elgörbülnek a felnéjeink. Mi, akik Békován élünk, már tudjuk, hogyan kell közlekedni ezen az úton, de akik nem ismerik, azok gyakran szenvednek közlekedési balesetet. Nagyon rossz állapotban van az út. Ezen a szakaszon jelentős a teherforgalom is. Ennek következtében a szembe jövő járművek sokszor csak az úttestről lehúzódva tudják elkerülni egymást, azonban az aszfalt széle és a föld közötti jelentős szintkülönbség továbbra is balesetveszélyes. Csikós Gábor.
16: Teljesen ki kell szélesíteni, mert ott borzasztó forgalom van. Szemetesek is ott járnak napi szinten 20-30 teherautó. Nem lekült érni teljesen, hogy elférjünk.
15: A helyiek szerint bár az útszélesítés nyomvonalát már hónapokkal ezelőtt kitűzték, a tényleges munkálatok azóta sem kezdődtek meg. Kovácsics László.
17: Rengeteg mínuszban van. Ezek már most egy 2 hónapja kiegyezték, hogy a szélességet megcsinálják majdnem, hogy azok lesznek a cölöpök, amit leraktak, de itten még senki se nem művelődött azon. Esetleg csak kivették a cölöpöket, már ullett tűzre való, vagy gajra köllött volna nekik.
15: A mostani fejlesztés, a Békovai bekötőút felújítása komoly előrelépést jelent a helyi közlekedésben. A Békova és Orom közötti útszakasz sorsa azonban továbbra is bizonytalan, így egyelőre kérdéses, mikor valósulhat meg a helyiek által régóta várt útszélesítés.
18: Sport.
8: Sanghajban is folytatná a győzelmi szériáját a Pekingben diadalmaskodó Novák Djokovic. A szerb teniszező úgy nyilatkozott, hogy nagyon szeret Kínában játszani, és idei legjobb hetén van túl, ami további önbizalmat ad neki. Djokovic az első fordulóban szabad volt, a második körben pedig a lengyel Hubert Hurkacz lesz az ellenfele Sanghajban. A korábbi világelső tavaly az elődöntőig jutott az ATP 1000-es mestertornán. A pontos idő 16 óra 13 perc.
18: Időjárás.
19: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérhetünk. Holnap változóan felhős idő várható, napos felhős időszakok változnak majd, a csúcsértékek pedig pénteken 19 fok körül alakulnak, illetve tetőznek majd.
20: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
18: Reklám.
21: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
22: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
23: Önnek is van takargatni valója?
24: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
23: Bármilyen van, befedjük.
24: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
23: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
25: Bővebb információ
24: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
23: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
24: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
26: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
23: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
27: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5

Company, Clean Bandit vadonatúj dalával indult el a mai csillakulás. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban, egészen 20 óráig. Pörög majd a műsor. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Ezt ugyebár 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén, a 90-es évektől egészen napjainkig. Hamarosan majd az első mai kérések teljesülnek. A mai adásban 2 nyereményjáték is lesz. Ugye a 3. órában itt lesz majd az Atlantis Garden nyereményjáték a szombati álmokfutók bulira, soron következő retro diszkóra lehet majd elvinni páros belépőket, illetve a következő órában a kézilabda fanoknak tudok egy kis csomagével szolgálni, mert hogy a szombati PIK Szeged Sporting Lisszabon, tehát egy igazi bajnokok ligája csemege a kézilabda tekintetében a PIK arénában Szegeden lesz megrendezve, tehát szombaton 20 órától, és erre is el lehet vinni egy páros belépőt, tehát ott lehet lenni, illetve élőben megnézni ezt a jó kis meccset. Ez tehát majd a következő órában lesz ezzel kapcsolatban játék. Úgyhogy érdemes lesz velem tartani. A folytatásban 2 újdonság. Először is itt lesz a francia úriember, aki a legfranciább magyar, így is nevezik, vagy a francia muki. Ő Kuki, és a legújabb dala Fire címet viseli. Ezt játszom, illetve itt van egy georgiai énekes, akinek az idei év hozta meg az áttörést a Take Me Dead című dallal, Dati, ja, ez a művész neve. Úgyhogy ezt a 2 újdonságot játszom, majd utána már az első mai kérések, kívánság dalok teljesülnek. Kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek ezen a csütörtök délutánon, veletek pedig a folytatásban is. Értetek? A műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

ez volt a Fire. És a folytatásban már az első mai kérések, kívánság dalok jönnek. Szia, Allen, kérni szeretném a Honey Beast és a Daniel Fitől a Bárcsak lennék című dalt. Karolina kérdésére játszom ezt az újdonságot. Hello, Allen, jó műsort, sok jó zenét kívánok. A kérdésem pedig a Pussycat Dolls Don't Cha című dala lenne. Köszi a lejátszod, Claudia. Köszönöm szépen, jó zene hallgatást. Szólni fog The Pussycat Dolls és Busta Rhymes közös dala, mindjárt elsőként jön. Hali a délutáni melóhoz pörögjön Avicii Waiting for Love. Köszi előre, Viktor voltam Topolyáról. Jó munkát kívánok, itt lesz mindjárt Avicii, és egyébként John Legend, aki biztosította a vokált ehhez, az Avicii dalhoz. Jön majd a Waiting for Love. Még egy üzenet, szia, halott pénz, szétszeretlek számát kérném Csabának, Bella kérte is küldi. Avicii előtte halott pénz alá Helénával, itt lesz a Honey Beast a Daniel Fibel, kezdésnek pedig Pussycat Dolls Busta Rhymes-al.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Hi, this is Sabrina Carpenter.
2: This is Benson Boone.
3: This is Billie Eilish.
2: It's The Weeknd.
4: Turn the rhythm up, stay on the
5: beat. Csillagullás.

0: The Script csapat legújabb dala szólt itt a Csillaghullásban. Ez volt a Scars Align.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Mintegy 30 év után összeállt az FLM csapat, Császár Előd és Hoffer Dani már közösen vállalnak fellépéseket, és adtak ki új dalt is. Na hát erről mesélj Császár Előd most.
2: Valamit még mondtál, a vonat nem várt már.
3: Amikor mi 1992-ben felkerültünk a térképre, akkor rajtunk kívül nem volt olyan zenekar, aki annyi idős volt, mint a közönségük. Tehát, hogy konkrétan, én még gimnazista voltam, amikor az első lemezünk megjelent, és akkor egyszerűen így könnyű volt, mert volt 3 zenei műsor a tévében, és hogyha megjelentél az egyikben, akkor a következő héten mindenki tudta, hogy ki vagy.
2: Aki már, az nyer és kész, csak nőnek a ráncok a szemem alatt.
3: Ismerjük egymást 5 éves korunk óta, azaz már nem mondom meg, hogy hány éve, de sok, és együtt jártunk általános iskolába, szomszédok voltunk, tehát hogy azok a dolgok, amiket mi együtt átmentünk, azok azért egy életre összekapcsolnak embereket, csak vannak, akik elfelejtik, vannak, akik nem, hát 30 évig mi is elfelejtettük, de most már nem.
2: Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó.
3: Ez egy valószerűtlen dolog, tehát itt áll 2 csávó, akik 30 évig nem csináltak semmi észszerűt, és akkor oda megyünk, elénekeljük azt, hogy megtalálok, mégis szétesik a ház mindenhol. És hogy ezek a dalok valami nagyon furcsa módon, hogy bekerültek a petróleum lámpa, meg a Ergo létezem mellé, abban a nagy közös tudatalattiba, ahova minden magyar zenész vágyik. Tehát, hogy ez egy nagyon furcsa és nagyon, nagyon szokatlan dolog, hogy a fenét keresünk, mert hát nem is szántuk ezt az örökkévalóságnak, aztán most már 30 éve beszélgetünk a megtalálok mégről állandóan.

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Burak Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Az STK-ba előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Miley és vadonatúj dala Bass Persuades itt a csillagulás második órájában. Na folytatásban pedig játszunk sportrajongók figyelem, szombaton ismét felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza, és újra a legjobbak között lép pályára az OTP Bank PIK Szeged, ugye kézilabdáról van szó. A tiszapartiak ezúttal a portugál Sporting együttesét fogadják egy olyan mérkőzésen, ahol minden gól, minden védés és minden másodperc számít. Nos hát a hazai pálya ereje, a szegedi szurkolók hangja és a Bajnokok Ligája tétje, tehát minden adott egy igazi kézilabda thrillerhez. Vajon a PIK Szeged újabb fontos lépést tesz a továbbjutás felé, vagy a Sporting borítja fel a papírformát? Hát szombaton kiderül, szombaton 20 órától a PIK arénában Szegeden lesz ez a jó kis Bajnokok Ligája meccs. És amennyiben páros belépővel szeretnétek ezt élőben megnézni, akkor a folytatásban az elkövetkező mintegy 6 percen belül küldjétek el, hogy hajrá Szeged, és a teljes neveteket. Tehát olyanok jelentkezzenek, olyanok írjanak SMS-t, mert hogy SMS-ben játszunk, akik el tudnának és el is szeretnének jutni a PIK arénába, hogy ezt a nagyszerű Bajnokok Ligája meccset, kézilabda meccset élőben kövessék, tehát szombaton 20 órától. 063-621-605, tehát írjátok meg hajrá Szeged, és a teljes neveteket vezetéknévvel, keresztnévvel. A nyereményjáték kezdetét vette, és mintegy 6 percen keresztül tart.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

A nyereményjáték lezárva, mindjárt indul a sorsolás, és kiderül utána, ki fogja élőben nézni másodmagával szombat este 20 órától a Szegedi Pikk Arénában ezt a bizonyos Bajnokok Ligája kézilabda meccset, a Pikk Szeged és a Sporting között. Addig viszont jön Zara Lászlón.

Ez volt a Lash Life, és megtörtént a sorsolást. Bálint Szilárd nyereménye a két személyes belépő, tehát a Pikkorénába szombat estére. Bálint Szilárd, jó meccsnézést, jó szurkolást kívánok. Felveszük majd veled a kapcsolatot a jegyek eljuttatása érdekében. Mi pedig megyünk tovább. Egyébként a következő órában ugyancsak játszani fogunk, de az Atlantis Garden jó voltából, és még a következő órában jön majd a Retro Chart is. Most viszont újabb kívánság dalok teljesülnek. Hello Alan Pitbull, International Love zenét kérném a csillaghullásban. Balázs kérte, jön majd Pitbull és Chris Brown közös dala a 2000-es évekből. Üdv a Bad Touch című számot szeretném azoknak, akik még emlékeznek rá. Otto kérte, Bloodhound Gang és a Bad Touch. Ez is milyen jó kis zene volt régen. Vagy valaki úgy ismeri, hogy Discovery Channel. Na minden esetre jön a Bad Touch mindjárt elsőként. Szia, BSV és Nagy Bogi, Jégszívű lány című dalát szeretném. Köszi, Niki. Ezt is meghallgatjuk. Szép napot a 4S Street. Köszi, hogy eljöttél, a számát hallgatnám meg. Nagyon jó a műsor, Melinda. Köszönöm szépen, Melinda. Pörgetem majd a 4S Street dalát is. Illetve Halihó remek ma is a műsor, de még pöröghetne a Hot Right Now Rita Orától. Régen szólt már, köszi előre, Zsombi. Egy igazán pörgős dal, DJ Fresh, Rita Ora és a Hot Right Now, de majd a blokk végén, előtte BSV Nagy Bogival, itt lesz Pitbull Chris Brownnal, hallgatjuk a 4S Street dalát, kezdésnek pedig a Bloodhound Gang jön.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jelzik a Dr. Véres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt hiszem. Csá!

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel. Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
5: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
4: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
5: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
4: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
5: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
6: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
7: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
8: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
4: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
7: 024-561-112.

0: volt a Rise Slow itt a csillagulásban, ahol is a folytatásban a fiatal magyar producer lemezlovas Pulmax mutatkozik be, és mesél az idei évéről.
1: Csillagulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Nagyjából pont az idei nyáron realizáltam azt, hogy ez a Pulmax projekt ez nagyjából 10 éves, így a név megalakulását nézve, de már a 2011-es években kezdett érdekelni a zene szeretete, és abszolút azt mondom, hogy ez volt nálam a teljes top nyár eddig, hiszen rengeteg fesztivál kaptam fellépési lehetőséget. Abszolút a nyárban az volt a legnagyobb dolog, hogy ugye a Tomorrowland-en kint voltam az első hétvégén, és szerencsémre pont hallottam élőben, hogy az egyik feldolgozásomat lejátszották a nagy színpadon.

A nappalinkban, ahol elkezdtem egy vasoldeszkán zenélgetni, és mindig arról álmodoztam, ilyen videókat nézve, hogy hát, ha ilyen dolgokat meg tudok élni, és igen, 2026 nyarán ez sikerült, úgyhogy nálam ez volt most a top-top az idei szezonban. De a zene szeretete az már, én 2000-ben születtem, és a 2010-es évektől már nagyon megvolt nálam. Ugye akkor robbantak be ezek az elektronikus zenei előadók, mint Avicii például 2011-ben a Levels-szel, és ott éreztem már egy ilyen kis tűz magamban, hogy hú, ez nagyon jó, ez nagyon tetszik, és 2013-ban, mikor Martin Garrix megjelentette az Animals című zenét, és így berobbant, ugye fiatalként, az nagyon inspiráló volt számomra, hogy a zenében mennyi érzést tud átadni, hogy mennyi emberhez tud eljutni, és akkor ott fogott meg nagyon engem az egész. Onnantól kezdve kezdtem el a laptopra letölteni ilyen DJ szoftvereket, és elkezdeni zenélgetni. Balagás ajándékként kaptam egy kontrollert, a kontrollert összedugtam, és éjjel-nappal gyakoroltam, amikor tudtam. Néztem az nagy fesztiválos DJ-ket, videókat, és próbáltam tanulgatni, míg mondjuk mások délutánonként mondjuk pihentek, vagy videójátékoztak, én ilyen konferenciákat, meg workshopokat kerestem, és a szüleimnek mondogattam, hogy fizessenek már be esetleg egy ilyen továbbképzésre, úgyhogy rengeteg ilyen fajta kis workshopon már részt vettem 16-17 évesen, és szerintem onnan jött nálam egy olyan fajta marketing tudás is, amit később tudtam kamatoztatni a projektjeim során. Ez számomra egy óriási dolog, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy egy ilyen fajta célt elértem, hogy mondjuk a világ legnagyobb fesztiválján lejátszották a feldolgozásomat. Ugye ennél azért vannak nagyobb céljaim, szeretnék majd saját zenét úgy hallani ugyanebben a környezetben, hogy esetleg a világ legnagyobb fesztiválján a nagy színpadon hallom, de ez egy tökéletes ilyen visszacsatolás volt annak, hogy az elmúlt 10 évben belerakott munka, az igazából visszaforgott, és megérte ezért dolgozni. Így a közeljövőben is szeretnék rádiózenéket is gyártani, illetve a külföldi piacra is elkezdtem kidolgozni. Ott volt már lehetőségem Amsterdamban fellépni egy neves rendezvény keretein belül kétszer is, és folyamatosan építem a nemzetközi kapcsolatokat, és szeretnék egy nemzetközi karriert is kialakítani idővel. Fő célom az, hogy a saját zenéimmel, meg a saját utammal tudjak a szettemünk keresztül érzéseket átadni, és akkor így megélni az összes pillanatot az adott közönséggel, akikkel éppen találkozott.

0: Programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Műsorajánló. Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
4: Hey, what's up? It's Jay-Z.
5: This is Big Snoop D-O-double-G.
6: It's your boy Wiz Khalifa, man.
7: Hey, yo, this is Eminem.
8: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
9: Csillagullás a Pannon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Nullakullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délután

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Cascada vadonatúj dal egy igazán ütős dalocska, ez volt az Live újdonságképpen itt a Csillagulás harmadik órájában, ahol is játszunk bizony a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
0: A játék kérdése pedig egy jellegzetes álmokfutó dalhoz kapcsolódik, a Búzs keleti harcművészhez, avagy a Szomorú szamurájhoz. Melyik évben jelent meg ez a bizonyos Szomorú szamuráj? Ezt írjátok meg, és utána tegyétek oda még a teljes neveteket vezetéknévvel, keresztnévvel. Csak akkor tudtok részt venni a sorsolásban. A nyereményjáték minden 8 percig tart, tehát egy évszám, mikor jelent meg a Szomorú szamuráj, utána pedig a nevetek, tehát vezetéknév, keresztnév, így tudtok játszani. 063-621-605, csak és kizárólag SMS-ben várom a válaszokat, illetve a jelentkezéseket a játékra, és ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszhattok. Indul az Atlantis Garden nyereményjátéka.
2: Csillaghullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
1: Nyereményjáték lezárva, sokan játszottatok, és természetesen nem volt nehéz a kérdés. Mindenki tudta, hogy 1995-ben jelent meg az a bizonyos szomorú szamuráj. Indul a sorsolás, 2 nyertese lesz a mai játéknak is. Kik ők, rövidesen kiderül, akinek pedig nem sikerül, az még a holnapi csillagulásban próbálkozhat majd. De hogy kik lesznek a mai nyertesek, ez mindjárt meg lesz.

Egy kis doktor alban, egy kis érotik minden ebben a mesebben. Megtörtént a sorsolás, mondom el is, kiknek kedvezett a szerencse, akik tehet feliratkoztak a nyertes listára, és másodmagukkal bebiztosították a helyüket szombat estén az Atlantis Gardenbe. Ők Mayer Robert, illetve Filic Melinda, nektek kedvezett ma a szerencse, úgyhogy páros belépő a tiétek, Mayer Robert, illetve Filic Melinda. Gratulálok, jó bulit kívánok, a többieknek pedig több szerencsét a holnapi elti utolsó nyereményjátékban majd. Megyünk tovább, de három újabb kívánságdal teljesül, az óra második felében pedig itt lesz majd a Retro Chart. Sziasztok, jók a zenék! Kérném Josh és Jutta, zakatol a szívem. Ezt kérném, jó a hangulat, üdv mindenkinek, minden nap hallgatlak titeket, Diana. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik a műsor, és jó zenéket kértek. Ez egy klasszikusnak számító magyar dal, jön mindjárt Josh és Jutta. Hello a Beautiful People számot kérném David Guetta és Sziától, jó a műsor. Köszi, Norbi. Köszönöm szépen, Norbi, ezt is hallgatjuk. Valamint szia, Smash Mouth All-Star muzsikája jöhetne nekem is, azoknak, akik szeretik. Ezt pedig Szilárd kérte. Jön az All-Star, utána Beautiful People, majd pedig a zakatol a szívem itt a folytatásban.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: Hi, I'm Christina Aguilera.
5: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
6: Chilla Kulash.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Műsorajánló.
4: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovic Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gurmandor Barbecue.
5: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillaghullás.
6: Itt a Csillaghullásban pedig jön az e-heti recsócsát. Olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, vagyis október 8-án a hivatalos angol toplista a UK chart első helyén álltak. 1991-ben, 2000-ben, 2007-ben, 2014-ben és 2019-ben indul a retrochart.
7: Csillagullás a Pannon Rádióban.
8: The Retro Chart.
5: Your number one.
7: Csillagullás a Pannon Rádióban.
9: Chesney Hawks, the one and only.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: 2014 Duke Dumont featuring Jax Jones, I Got You.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
6: Bomax.
7: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Egy remek vegyítés volt ebben Martin Garrix, illetve volt ebben a Swedish House Mafia is. Ti a Csillagulást hallgatjátok, melynek az utolsó órájában járunk, és elérkeztünk a záróblokkhoz. Kettő kívánsággal teljesül még. Szia, Alan Filótól kérni ma sehol se számot. Bence kérte, úgyhogy én majd Filó, és Biolex-szel közös dala sehol se. Illetve Hello Dimitri Vegaszéktől a thank you, igen, lenne a kérésem. Köszi a pöröket, jó a műsor. Ezt pedig Márktól kaptam. Egy igazán pörgős dal, ugye Dido dalának egy jó kis átirat a Thank You, illetve Not So Bad. Dimitri Vegas, Like Mike és Tiestótól. Előtte azonban Filó és Apu, azaz zárjában Biolex.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Sziasztok, Bálex vagyok.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: És már csak a Csillaghullás mix mondott, hát a 2020-as évek elejére jönnek igazán jó kis dalok. Mixben tehát egészen 20 óráig, aztán pedig 20 és 22 óra között Lackó Árpival érkezik a Non-Stop Hip-Hop, ahogy a csütörtök esténként lenni szokott. Én pedig holnap állok ismét benneteket a rádiókészülékek elé a szokott időben, hétvége köszöntő hangulatban a 16 órási híradót követően. És köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, holnap jövök, mára viszont búcsúzom, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Több mint 20 középiskola és csaknem 1250 diák találkozott az idei Suli Expón Zentán. A pályaválasztási rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezték meg a sportcsarnokban, ahol ezúttal 55 általános iskola és kihelyezett tagozat végzős tanulói ismerkedhettek a továbbtanulási lehetőségekkel. A nyolcadikosok betekintést nyerhettek a vajdasági magyar nyelven is oktató középiskolák mindennapjaiba, megismerhették a különböző képzéseket, valamint a kollégiumok, tehetséggondozó programok és különböző szervezetek kínálatát is. A Suli Expo a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. Talán már októberben elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasút egy részén, decemberben pedig a nemzetközi forgalom is megindulhat. Erről posztolt Vitézi Dávid. Magyarország közlekedési és beruházási minisztere hozzátette, rendben lezajlott az ETCS vonat befolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak egymással, így például leállítja a vonatot, ha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézi most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az országon belül lehet már közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végeznie az utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez egy nagyjából 2 hónapig tartó szükséges feladat. Fennállásának 48. évfordulóját ünnepelte a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola. Az intézmény minden évben egykori diákjait hívja vissza egy-egy vendégszereplésre. Idén a Garden Classic kamara csoportra esett a választás. Az intézményben 216 gyerek tanul. A diákok zongora, harmonika, fuvola, klarinét, hegedű, cselló, gitár, valamint magánének szak közül választhatnak, emellett pedig az iskola előkészítősökkel és a zeneóvodásokkal is foglalkoznak.
0: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Jó estét kívánok, üdv a tisztelt hallgatóknak, sziasztok! Ma jó rezgésekre számíthattok az adásban, tömör mély hangokkal telítve. Engedjétek elmondanom, hogy nagy örömömre szolgál a jóságos személyes visszajelzés, melyeket bizonyos kedves ismerősöktől kaptam a műsorra nézve. És még jobban kedves a számomra a tudat, hogyha sokan jó szórakoznak a zenék és a szövegek alatt az adás 2 óra hosszájában. Ma is egyedi folyamatot tálalva gondoltam beszámolni 4 darab D-betűs együttesről. Útközben kiderül, hogy kikről van szó, de egyenlőre annyit, hogy 3 tuti zenéket pakoltam a bizonyos blokkokba. Nem is ragozom a szavakat tovább, hanem szóljanak az első része, téma független cuccai.

0: Az imént hangzott Trekica egy Black Eyed Peas zeneszám, melyen közreműködik a közkedvelt De La Soul triója. Előszeretettel említek dolgokat ma róluk nektek. A De La Soul csapat 1988 óta folyamatosan pakolja az eredeti muzsikákat, és beszéltem is már róluk korábban. Középsulis korukban Pozdanus, Trugoy the Dove és Mazzeo álltak össze, és szinte egyből lettek meghatározó úttörője a jazzrap és az alternatív hip-hop műfajainak. Közismertek a más zenékből táplálkozó széleskörű érdekes minták, vagyis főleg a frissítő zenei alapjaik által. 1980 és 90 között rengeteg pozitív szellemületű hip-hop előadó dolgozott a stílusban, a De La Soul is ide tartozik. A 89-es debütáló album tőlük ma is remek műnek tekinthető, valamint érdekességképpen még annyit, hogy 2006-ban Grammy díj kitüntetésben részesültek a Gorillaz Feel Good Inc. dal közreműködése után. A következő részben három dalt hallhatunk tőlük, amik címet The Business, az Ooh és a Breakdown.
1: And bass up the track a little bit, cause I wanna hear that. Boops, boops, you know what I'm saying?
2: Yeah, you know the business. Common sense.

A Break a Down szám után tovább haladva következik a Def Squad csapata. Ami legfontosabb, hogy 1993 óta évekkel a hivatalos megalakulások előtt már egyénenként közreműködtek egymás zenéin, majd 98-ban kidobnak egy saját albumot. Ez a kiadás után ismét külön-külön szerepelnek egymás szóló lemezein, ám már együttesben is járnak koncertezni. A Def Squad egy korábbi csapat szétesésének a következménye, így lettek a tagok Kate Murray, Redman, Eric Sermon, Jamal és az elhunyt Hurricane G. Sokan ismeritek a Sugar Hill Gang csapatát, ami azért fontos, mert a Death Squad a Rapper's Delight zene újraalkotása után tesz szert hírnévre. Tőlük három zene ebben a blogban, a dalok címe pedig Can You Dig It, Full Cooperation és a részlet végén a Countdown.

0: Visszatérve a jazzrap és alternatív hip-hop stílusaira, a mai adás következő témája a Digable Planets együttese. Kettő darab fő kiadásuk van a single dalokon kívül 92, valamint 94-ből. A második album rossz véleményezésben részesült, amiért sötét elemeket tartalmaz, politika és társadalomkritikus, kevésbé fülbemászóan eltértek az előző teljesen különleges alkotásuktól. Ezután 2005-ig nem is nagyon zenéltek, de meg kell hagyni, hogy ők is különösen sajátosak az alkotásaikra való tekintetben. A tagok művész nevei Butterfly, Ladybug Mecca és Doodlebug. Az előző szezon zenei között is van dal tőlük, ám a Digable Planets is három zeneszámot ad át a hangszórókon hamarosan. Ezek címei a Pacifics, a Graffiti és a Jetty.
1: Searching for a relax, pulling from the jazz stacks cause it's Sunday. On the air is incense, sounds to the ceiling, trying to get this feeling since Monday. Looking out the window, watching all the people go, bugging off a funny vibe cause now it seems they're equal. Wonder what

A negyedik D-betűs együttes következik, vagyis magyarán a Dilated Peoples. A Worst Come to Worst zeneszám indít a lista következő szakaszában, ami véleményem szerint egy igazán kellemes kompozíció, alapzene és szövegileg egyaránt. A Los Angeles-i trió tagjai Evidence, Raka és DJ Babu művész neveiken 1992-ben formálódnak, 95-ben megalkotnak egy albumot, amit végül nem adnak ki, ezért hivatalosan a 97-es single dal határozza meg őket, és ad nekik helyet az underground mozgalom színpadain. Ezt követve 2000-ben dobnak piacra egy már konkrét több zeneszámos lemezt. A Dilated Peoples csapat is három dalt reprezentál maguktól, melyek a Worst Come to Worst, a No Retreat, valamint a Clockwork lesznek. Meséljenek többet inkább ők saját magukról a következő részzenei tartalmában, szóval azonnal fülelhetitek is a Dilated Peoples tucait.

Non-stop hip-hop. Csütörtök esténként 8-tól 10-ig, 91.5-ön.

És Szakás szerint a búcsúzás pillanata után nem váltunk egyből műsort, hiszen lesz még pár jóféle ütős old school hip-hop trekica. Érdekességnek még annyit mára, hogy 1990 óta idén megtörtént, hogy a zenék világi százas ranglistáján nincsen a top 40 dalok között hip-hop. Ez részben annak köszönhető, hogy például Taylor Swift és Justin Bieber nyáladzó pop zenéből többet is beválogatta közéjük, valamint talán, hogy kicsit mainstream lett a dolog, avagy kevés az egyedi és újdonságot alkotó hip-hop művész. Nem tudom még pontosan, de ha bárkinek van véleménye, az kérem, írja meg nekünk a Pannon Rádió Nonstop Hip-Hop műsor Facebookos oldalára. És maradjatok a frekvenciákon, a továbbiakban is. Prá elköszön, minden jót kívánva, csá-csá!

0: cor, és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

az ablak előtt. Ott ülsz a verandán, az ablak előtt.